0: napokat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltást nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezetébe illeszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdhette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
6: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni. Rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és Cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
5: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
6: Jó, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik, de hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kint voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
5: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
6: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, 3 dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon. És még akkor is azt mondta, hogy csak csinál tovább, menjél és énekeljél. A vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs. Mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog. Mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jó kedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a Verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugosztalja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajz órára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejátszott a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori. Úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a Verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. és tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, azt szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy őnekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzene tanszék alá
2: szorgalmazom,
1: beviszi a zene.
2: Szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt, tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal meg és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyj meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk, díszes, és előtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

Te szólj, apám, ki fönt jársz a mennyben. Hozzád száll ez a lobbanó mécs.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta opera énekművészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját, és ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
1: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra, teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
0: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. És valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
1: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek, de ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnénijének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság. Hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége. Nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részén már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódi, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyors

0: gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Szia, szia, szia. És ugye üdvözlök minden kedves hallgatót is.
5: Néhány alkalommal koncertmester is voltál a zenekarban. Hogyan történt ennek a felkérése? Mesélj nekünk, hiszen ez még csak viszonylag friss dolog.
6: Így van, nyilvánvaló, igen. Nekem ez egy nagyon friss dolog volt, mivel hogy én még soha nem hegedültem, és hát nem játszottam zenekarban. Ugye eddig szólistaként tevénykedtem Belgiumban is, meg ugye ahol koncerteztem. De kaptam egy ilyen lehetőséget Mága Zoltán hegedűvésztől, hogy a zenekarában játszhatok, és ezt én nagyon hálás vagyok neki ezért.
5: Ez egy megtisztelő
6: felkérés. Ez egy megtiszteltetés volt, tényleg számomra. És épp a román turnénkon voltunk, és talán 5 perc volt a kezdésig a koncerten, és hát a koncertig, és megkért, hát Palik, akkor te vezeted a zenekart, jó? Akkor te vagy a koncertmester. Én meg frász kaptam, hát én sose vezettem ugye a zenekart. Ugye szólistaként is más hegedülni, megjátszani. De nagyon élveztem. Uh-huh. Szóval utána már vágytam rá, hogy többször is legyen.
5: Miben más a koncertmester szerepe mondjuk az első hegedűhöz képest, amit korábban már azért csináltál több alkalommal?
6: Szerintem van különbség, és az a különbség szerintem, hogy azért nagy teher van akkor a vállán egy koncertmesternek, mert ugye akik hátul ülnek, nyilvánvalóan az első hegedűben és a második hegedűben a szólista után, ugye te vagy a fontosabb ember, úgyhogy...
5: Tehát a felelősség...
6: A felelősség ugye rajtad.
5: A koncertmester.
6: Így van, így van.
5: És mondjuk, hogyha a koncertmester fölfelé húzza a vonóját, akkor a többieknek is fölfelé
6: hát
5: kell menni. Leegyszerűsítve, nagyon primitíven van megfogalmazva, de...
6: Így van, hát igazság szerint így van, igen.
5: és akkor esetleg valami hiba történik a második hegedűben, akkor te vagy az, aki rájuk szólsz, hogy ott a C helyett cisz van, hát, vagy éppen ott a vonás nem az másként megy?
6: Nem, mert amikor volt ugye a próba a koncert előtt, így nem volt rá alkalom, hogy kipróbáljam magam, mert ugye akkor még nem volt szó, hogy én vezetem a zenekart a próbán, és de nem volt semmi gond, nyilvánvalóan, mert nagyon profik, szóval nem kellett semmit mondani. Nyilvánvaló mutatnom kellett, hogy mit kell csinálni, meg mit tudom én, de nagyon profik a zenészek, akik a zenekarban vannak.
5: Igen, kiemelkedő zenészek vannak a zenekarban.
6: Így van, így van.
5: Mi a repertoár? Mit játszottatok éppen akkor azon a koncerten?
6: Épp egy templom, református templomban játszottunk, már nem is tudom a nevét a templomnak, de gyönyörű templom volt. Azt hiszem pont Brahms 5. magyar táncát játszottuk, az egyest, meg az ötöst, meg játszottuk a Bach-ert, játszottuk a Adagio-t Albinonitól, meg játszottunk egy ilyen pár ilyen előadási darabokat is.
5: Ez úgy állandó programja egyébként a zenekarnak?
6: Igen, hát mindig valamikor változik, valamikor nem, de általában minden koncerten szokott más lenni is, de valamikor ugyanaz, szóval mindig változó. Van egy nagy program, amit ugye tudnunk kell, és akkor azok közül majd
5: ami éppen jön.
6: Ami éppen
5: de
6: jön,
5: mondjuk igen. Egy Bach-er, vagy egy Albinoni Adagio, az mondjuk nagyon, hogy mondjam, otthonosan szól egy
6: így
5: ilyen
6: van.
5: Környezetben.
6: Így van.
5: Tehát, hogy ez egy templom tulajdonképpen ennek, alapvetően azért az otthona ennek a műfajnak.
6: De játszottuk például a villámcsártást is. Uh-huh. Szóval az...
5: Igen, mert ettől egyedi a zenekar, így tehát van. Azért meg kell szóval mutatni a
6: így van,
5: a
6: nagyon virtuóz darab is. Megmondom őszintén, hogy mindig nagy sikere van.
5: Ja,
6: és muzsikáltuk is, sőt játszottuk a repülfecskémet is. Aha. És ugye ott mindig van egy ugye kiállások, kadenciák, rövid kadenciák, és akkor én is kadenciáztam.
5: Hiszen a koncertmesternek ez is a feladata akkor.
6: Igen, akkor, de egyébként is szoktam, hogyha úgy van.
5: Ez kicsit hasonlít a Rajkós műsorra, a régi Rajkós műsorra,
6: van,
5: tehát
6: igen,
5: azért
6: igen.
5: Nyilván Mága Zoltán is onnan jött ebből az alomból, ha szabad ezt mondani, sőt, térjünk rá majd egy picit a gyökerekre is, hiszen neked azért nagyon-nagyon jelentős Rajkós gyökereid is vannak. Mesélj nekünk erről egy picit, honnan származol?
6: Hát igen, mondhatni, hogy azért zenész családból származom. Apukám ugyanúgy hegedűs, hegedművészként végzett a Genti Egyetemen, ugye az akadémián.
5: Mm-hmm. És ő szintén Rajkósként kezdett.
6: Ő is Rajkós ugye, volt, igen. Igen, szintén, igen. Hát ugye én nekem a Farkas Zsula az Déd nagyapa, szóval Déd nagyapám a Farkas Zsula.
5: Hát azért beszéljünk róla egy kicsit, hát ő volt a Rajkók atya,
6: így van.
5: Aki megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben. Tehát, és nem csak úgy megalakította, hanem ő nevelte föl a cigányzenész generációkat.
6: Így van.
5: Tehát akiket ma hallgatunk, cigányzenészeket, tulajdonképpen mind Farkas Gyula.
6: Hát majdnem mindegyik, igen.
5: Vagyis a nagypapád kezén ment keresztül.
6: Igen, így van.
5: Ez óriási zenei örökség, és valahol nagy felelősség is.
6: Ez így van, hogy felelősség is, már hogy azért akik tovább viszik ebbe a családban a zenét, azoknak azért kell mutatni valamit a többieknek, mert ugye magasan van a léc, ugye, hogy muszáj mutatni az embereknek, hogy igenis gyakorolni és tovább vinni ezt a hagyományt.
5: Te viszont inkább a klasszikus zene irányába mentél el, nem is a cigány zene felé. Mondjuk nagybátyját, például Szomora Zsolt, őt rendszeresen halljunk cigány zenekar élén.
6: Igen, igen.
5: Tehát, hogy ő inkább maradt ezen a vonalon.
6: Igen,
5: természetesen.
6: Ők maradtak, szóval azért apukám is, apu azért világ repertoárt is játszik, ugyanúgy klasszikus, jazzt, manus jazzt, tényleg amit kérnek tőle, nagyon-nagyon széles a programja. De ő is azért maga megmaradt a cigány muzsikában.
5: És hogy jelenik meg egyébként a családban Farkas Gyula személye? Tehát nyilván neked, hogy déd nagypapád, azért mégiscsak egy közeli valaki, de hogyha ezt az ember külsőleg szemléli, akkor azt mondja, hogy úristen, hát a te nagy, déd nagypapád az egy olyan kiemelkedő személyiség.
6: Így van, és bárcsak ismerhettem.
5: Aki a zenetörténelemben egy meghatározó valaki volt.
6: Így van, és bárcsak ismerhettem volna, mert amiket hallok ugye zenészektől, akiket felnevelt, rengeteg mindent tanulhattam volna tőle, de sajnos erre nem volt esélyem, mert ugye ő meghalt már
5: 90-ben
6: meghalt, én meg ugye 2002-ben születtem. De
5: a vér nem válik
6: tűzé. Igen.
7: Ez nagyon fontos.
6: Igen, de én ugye azért megmaradtam a klasszikus irányban. Én nem mentem, úgy sose tanultam cigányzenét. De nyilván szoktam nézegetni ilyen rajkos felvételeket, ahol apu kicsi, meg nyilván a te apukád is ott kezdte.
4: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. A következő percekben hallgassuk meg Ernest Bloch Nigunt a Bájasemből. Szomora Pál Lászlót Rácz László kíséri zongorán.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Nyilván apukád kezdett akkor veled foglalkozni. Igen. Meg volt nálatok az a hagyományos aktus, mint ami a cigányzenés családokban is, hogy a gyermek kezébe adják a vonót még, amikor egészen
2: szinte hát úszult. Lehet, hogy meg volt ez a dolog, de lehet, hogy nem is nagyon kellett, mert én mindig a hegedűvel foglalkoztam, szóval apu, én nekem nem csak ugye a tanárom volt, meg nem a tanárom, vagy a apám, de én nekem a barátom is, szóval ugyanúgy kialakult köztünk egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz szétszakítani, mert ugye maga ugye készítette a versenyekre, koncertekre, ilyen dolgokra, szóval nekünk nagyon erős kapcsolatunk van mai napig, és remélem így is marad.
1: Tehát akkor ő kezdett el veled foglalkozni, és amikor te már zeneiskolába jártál, vagy elkezdtél tanulni, hegedülni zeneiskolai keretek között, akkor te már gondolom tudtál kottát olvasni, játszottál a hangszeren.
2: Kottolvasást azt nem tudtam. Szóval én nagyon sokáig kézről tanultam. Ugye...
1: Farkas Gyula
2: igen.
1: Ahogy ő is tanította a rajkósokat.
2: Igen, én nekem nagyon nehezen ment a kottolvasás, őszintén megvalva. De aztán úgy lettem ilyen 13, 14, 15 éves. Ugye az ember már korában szorulva, vagy amikor apu elment muzsikálni, például, és nekem másnap órán volt, vagy egy héttel utána, és ugye ki kellett gyakorolnom a dolgaimat, mert ugye apukám is utazott sokat, így volt olyan is, hogy egyedül kellett felkészülnem az órákra, és ugye akkor azért kell nézni a kottát, meg mit tudom én, ameddig ugye az ember nem tudja kívülről, de hát voltak nehézségeim a kottákkal. Nyilvánvaló most ilyen nagyon nehéz műveket, amik most vannak, Albanberg, meg ezek a tényleg nagyon mostan játszott darabok, meg a koncertek, amik most híressé váltak, most is nehezen menne megtanulni, de nyilvánvaló azért már tudok kottát olvasni.
1: Gondolod, hogy ez azért van, mert kézről kezdtél tanulni?
2: Hát szerintem is. Én sem voltam nagy kottaolvasó szerető.
1: De ez mindenkinek szóval problémát jelent, és senki nem szeret kottát olvasni.
2: Igen, tehát ezt nekem olyan unalmas volt, szóval ott állni egy papír előtt, és akkor úgy... Nekem, persze. Szóval én nagyon sokáig írtóztam is a kottától, szóval én azt szeretem, amikor apu leült mellém, most velem szembe, és akkor úgy tanultunk kézzel.
1: Persze. Na most ez az élmény alapú oktatás, én ezt így szoktam hívni, igen. Hiszen nekem nekem azért a doktori disszertációmnak ez volt az egyik lényeges momentuma, hogy a Rajkó módszernek, vagyis a kézről való tanításnak a hatékonyságának a vizsgálata. És én arra jutottam egyébként, hogy még az elején, amikor elkezdik tanítani a gyermekeket, és hogyha még akkor megtartják, vagy bevezetik ezt a módszert, hogy kézről is tanulnak a gyerekek, akkor ez a fajta metódus, ez megmarad náluk. Ha ezt elhagyjuk, akkor egyre csak leépül. És utána már nem is épül vissza. Viszont aki így tanulja meg a darabjait, az sokkal gyorsabban tanulja meg, azonnal kotta nélkül természetesen. Látja az ember, most mindegy, hogy hegedűsről vagy zongoristáról van szó, de látja az ember és hallja is, hogy akkor milyen újrendet használ, milyen dinamikát használ, tehát milyen hangerőt.
2: Így van.
1: És mindenféle zenei gondolatok, akkor azonnal együtt jönnek át, és ezért hatékonyabb.
2: Igen, na most én, nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy igen, nyilvánvaló ez így van, ahogy mondtad, de viszont az én tapasztalatom ezzel az, hogy én gyorsabban is felejtettem a darabokat ezáltal, szóval én nekem az volt, hogy oké, megtanultam, mit tudom én, egy Lakampanellát, ugye Paganini hegedű versenyből a harmadik tételét, két nap alatt megtanultam. De viszont persze, hogyha az ember nem gyakorolja, meg nem veszi át néha, akkor ugyanolyan, amilyen gyorsan megtanulja az ember, ugyanolyan gyorsan is elfelejti, szerintem. De viszont, hogyha az ember kottából van meg, szóval abból tanulja meg a darabot, vagy a koncertet, akkor szerintem picit hosszabb ideig tart ez a dolog. Akkor is, hogyha az ember nem nézi át. Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, de nálam ez így volt.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy valóban gyorsabban megtanulja az ember, és tényleg el lehet felejteni, de hát ezért kell rendszeresen így átismételni.
2: Van, így van.
1: Tehát a rajkósoknál ez tökéletesen működött régen, amikor a dédnagypapát tanította a kisgyerekeket, hiszen koncerteztek vele mindenfelé az országban. És rengeteg koncertjük volt, több száz koncert akár egy éven belül. Vagy például ott volt a Hotel Ifjúság, ahol rendszeresen muzsikáltak, és ezeket a számokat rendszeresen játszották. Most így, ha az ember kezében van ez a fajta repertoár, amit így ezzel a módszerrel sajátított el, az viszont egy egészen más kérdés, mert így akkor van. Nagyon mélyen megmarad.
2: Igen.
1: És valójában ez a lényege. Nekem például van most egy 10 éves növendékem, akinek Bach F-moll zongora versenyt tanítottam, egyébként ugyanígy kézről, és sok helyen kellett nyilván hozzá játszani, hogy azért nagyon mélyen beleüljön a fejébe ez a egészen hosszú és rendkívül nehéz darab, ami 10 perces, főleg egy 10 évesnek azért ez nem egy könnyű feladat, de viszont működik. Tehát, hogyha az ember nem csak egyszerűen kézről tanít, hanem a többi módszert is használja mellé,
2: így van,
1: rendszeresen
2: így van,
1: ismételgeti,
2: így van.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól használható
2: nagyon jó módszer. Metódus, így
1: jó
2: van.
1: Metódus, igen.
2: Nagyon.
1: Nyilván csak ezt használni nem praktikus, hiszen ha az ember nem tanul meg mellette kottát olvasni, akkor az egy nagy bűn.
2: Így
1: viszont
2: van.
1: A Rajkó zenekarban megtanították a gyerekeket kottát olvasni is.
2: Így van.
1: Csak éppen rendszerint nem azt használták.
2: Igen.
1: Tehát például nekem nagyon sok rajkós beszámolt arról, hogy ő még mindig emlékszik arra, amit a Gyula bácsi tanított neki. Pedig hát 10 évesek voltak. Hát szóval hihetetlen. Nyilván az élmény meg az, hogy egy olyan pedagógus tanítja, aki olyan hatással van ezekre a gyerekekre, az is hozzátesz. De én azt hiszem, hogy maga a módszer is, amivel egyébként ő maga is nyilván tanult.
2: Igen, igen, igen. Így van.
1: Még a 20. század elején.
2: Így van.
1: Tehát ezek különböző módszerek.
2: Igen, nekem nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán, hogyha már az ember tényleg nagyon komolyan csinálja a zenét, szóval úgy értem a komoly zenét is, vagy bármilyen zenét, én szerintem a kottolvasás nagyon-nagyon, de nagyon fontos.
1: Így van. Ki kell emelni, hogy nagyon.
2: Zenész fontos. Számára. Én magamról tudom.
1: Igen.
2: Szóval...
1: Viszont én azt gondolom, hogy aki fülből tud játszani bizonyos dolgokat, az viszont olyan képességekkel rendelkezik, amit egy, hogy mondjam, kottából, vagy szinte csak kottából tanult művésznek, vagy kottistának mondjuk így, nem biztos, hogy megvannak azok a képességek.
2: Persze, nagyon kinyílik a fül azért az ilyen tanulástól, meg az ember tényleg hall valamit, és ugye könnyebb utána levenni azt a másik embertől, mert ugye a fül jobban dolgozik, meg hozzá van szokva az ember, de hát igen, másik, ez egy más dolog.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig hallgassuk meg John Williams Schindler listájának egyik betétdalát, Szomora Pál László és Anasztázia Kosszuskó előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányaidra, hiszen 9 évesen akkor beiratkoztál a zeneiskolába, méghozzá Belgiumban, hiszen te már ott születtél.
2: Igen, na most annyit kell tudni, hogy én Budapesten is jártam zeneiskolába, a Józsefvárosi zeneiskolába.
1: Ki tanított?
2: Szászné Jéger Judit néni. Hát én imádtam a Judit nénit, és mai napig imádom őt, hogyha találkozunk, vagy szoktunk beszélni telefonon is. Aztán mindig kérdezgetem, hogy hogy van, meg jól van-e.
1: Aztán, egy legenda azért ebben a szakmában,
2: van,
1: azért
2: így van. Mondjuk hát, meg. Hát tényleg számos mai hegedűművészeket is tanított. Kiskorúban például ott van ifjabb Sárközi Lajos, nagyszerű hegedűművész, meg tényleg sorolhatnám, akiket tanított. Szóval, igen, de én utána meg miutána tanultam azt hiszem 1 vagy 2 évet ott a zeneiskolába, és utána meg kiköltöztünk Belgiumba vissza. Mert ugye én Brüsszelben születtem, Belgiumban, és akkor utána leköltöztünk Gentbe, és akkor utána apukának vagy anyukámnak otthon vágya, és utána hazajöttünk, meg utána megint visszatettem, megint, szóval volt egy ilyen dolog, időszak, de utána 9 éves, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 9 éves voltam, hogy kimentünk megint, és akkor mi azóta ott is maradtunk. Uh-huh. Ott is maradtam, mert utána megismerkedtem egy élő legendával, Mikhail Bezvernyivel, aki számos nagy verseny első helyezése, szóval győztese, mint például a Erzsébet verseny 76-ban megnyerte, akkor ott van a Vinyarszki verseny, szóval tényleg Montreal verseny, szóval tényleg akkoriban is a legnagyobb versenyeken ő mind megnyerte, és ott elkezdtem tanulni nála, privát növendéke voltam, mert ugye én kint Belgiumban nem jártam zeneiskolában. Ugye apu tanított, meg a tanárom, a Bezvernyi. Na most őről annyit kell tudni, hogy tényleg egy zseniális tanár, ember, hegedűs. Tényleg olyan szíve van, hogy tényleg ezt nem lehet elmondani, csak az értheti meg, aki tényleg tőle tanult, és aki tényleg majdnem minden nap volt óránk, szóval, és ilyen egy óra nála, nem egy óra vagy fél óra, hanem 2-3-4 órás egy óra nála, szóval, és tényleg az a régi orosz iskola, amit ő tanított. És utána pedig én tőle tanultam 12 évet.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézés. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Dunahouse. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6

0: millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-el új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Mielőtt belemegyünk még a versenyekbe, egy gondolat erejéig azért térjünk még vissza a zeneiskolai rendszerre. A zeneiskolai rendszer az Belgiumban egészen más, mint a magyar oktatás. Itthon azért a magyar zeneoktatás olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk egy növendéknek nem szükséges fizetnie, csak egy minimális összeget, mondjuk 8-10 ezer forintot fél évente. Igen. Ez a zeneiskolának a díja tulajdonképpen. De ez Nyugat-Európában azért egészen másként működik. Tehát, hogyha ott mondjuk szeretne valaki beiratkozni egy zeneiskolába is, hegedülni, zongorázni szeretne, azért mélyen zsebébe kell nyúlni, és több száz eurót kell fizetni havonta.
6: Igen, én is hallottam már erről, hogy azért a Nyugat-Európában picit másabb, de viszont szóval egy évre azt hiszem, nem is tudom, mert ugye nem jártam soha a zeneiskolába, viszont tanítottam már, de a szülőknek így, ahogy mondod, zsebükbe kell nyúlni, ha gazdagok, ha szegények, és az a 2-3-400 euró ki kell fizetni egy évre.
5: És hogy gondolod, ez motiváló lehet egy növendéknek, vagy akár a szülőnek, hogy többet gyakoroljon mondjuk, mint akár a magyar zeneoktatásban? Van ilyen fajta tapasztalatod, hogy össze tudnád ezt hasonlítani?
6: Hát tapasztalatom van benne, mert ugye tanítottam már számos zeneiskolában is Belgiumban, de viszont különbséget nem tudok tenni, mert Magyarországon még nem tanítottam zeneiskolába. De én szerintem csak annyi a különbség, hogy ott többet kell fizetni. Nyilvánvaló mindenhol más az oktatás, picit. Mindenhol Amerikában, itthon, Magyarországon, vagy Ausztriában is más. Szóval mindenhol egy picit különbözik az ilyen metódus, meg az is, hogy ahogy a gyerekek tanulnak a zenéiskolában.
5: Én Münchenben tanítottam néhány hónapot, és egy privát zeneiskolában, és megmondom őszintén, nem éreztem azt a fajta erőt, hogyha akár több száz eurót is kell fizetnie egy növendéknek, illetve a szüleinek. Igen. Az oktatásért. Nem biztos, hogy többet gyakorol, vagy jobban felkészül az órákra, mint akár itthon, amikor nem feltétlenül kell fizetniük a növendékeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy ez ebből a szempontból előnyös, viszont az elvárás az lehet, hogy más a tanárral szemben. Hogyha én fizetek, akkor szeretném, hogyha mindent megkapna a gyerek, pontos kezdés, pontos vége, sőt...
6: Igen, még az ott van, ez tényleg így van.
5: Tehát mások az elvárások.
6: Mások az elvárások is, meg én azt vettem észre, hogy azért Belgiumban azért a 60-70% sajnos nem elég komolyan veszik ezt az egészet. Szóval a szülők befizetnek, mit tudom én, 2-3-400 eurót, sokszor még 500-at is egy évre, hogyha magán zeneiskola, akkor nyilván többet is kell fizetni, de én azt vettem észre, hogy nem igazán komolyan veszik akkor sem, hogyha ennyit fizetnek.
5: Tehát nem is biztos egyébként, hogy az a cél egy növendéknél, hogy hegedű művész legyen, zongora művész legyen. Tehát nekünk, én azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy a gyereket képezzük, átadjuk a tudásunkat, fejlesszük a gondolkodását. Igen. És átadjuk egy olyan értékrendszert, ami az európai kultúrában gyökerezik. Tehát igen, szerintem ez a legfontosabb. És természetesen nekünk a másik nagy feladatunk, hogy a közönséget kineveljük. Hiszen te is egy koncertező művész vagy, és hogyha szeretnénk, hogy a későbbiekben hallgassanak téged is fiatalok, akkor nekünk ahhoz ilyen irányú cselekedetre is szükség van, hogy a fiatalokat tanítanunk kell.
6: Hát muszáj tovább vinni, az igaz. Igaz, és elmondok még egy nagy dologot, hogy ugye mivel, hogy tanítottam kint sokat, ugyanúgy privátban is, meg zeneiskolákban is, így mi is rengeteget tudunk tanulni, szóval uh-huh, mint hegedűs, uh-huh, koncerthegedűs, vagy akármi, uh-huh, az ember, mi is rengeteget tanulunk azzal, hogy ugye tanítunk. Uh-huh. Én azt vettem észre.
5: Tudatosabban játszol esetleg ezáltal, vagy
6: igen,
5: másként nézel akkor mondjuk akár egy zenei gondolatra? Mondjuk,
6: igen.
5: Mondjuk ha például egy egyszerű hangtárról beszélek.
6: Így van. Szóval olyan dolgokra rájön az ember, amikre egyébként nem jönne rá. Szóval ameddig ugye...
5: Mert természetes.
6: Igen. Szóval játszunk az egyik koncertről a másikra, és ugye picit olyan normálissá válik, hogy azt mi játszuk, uh-huh, azt a darabot vagy művet, és na most én azt vettem észre, hogy az egyik növendékem tanulta a Sosztakovics duókból, ugye az két hegedűre van és egy zongorával, és a első partot tanulta, és én is játszottam az egyik koncerttel a hegedművész barátommal, Vilmos Csikossal, Csikos Filivel, és hát többször is játszottuk már. Megmondom őszintén, hogy olyan dolgokra jöttem rá, amit egyébként nem csináltam volna meg. De mivel, hogy tanítottam azt a darabot, így rájöttem arra a dologra, amit eddig nem vettem észre. Szóval ez ilyen dolog, igen.
5: Most térjünk vissza egy picit a te tanulmányaidra, hiszen akkor a zeneiskolai tanulmányaidat tulajdonképpen akkor privát folytattad. A középiskolai tanulmányaidat, azokat hogyan végezted, miként?
6: Hát igazság szerint én ugye Belgiumban folytattam a tanulmányomat, és én utána én fodrászként tanultam. Azt hiszem, hogy 14 éves koromig, 12-től csak 2 évet tanultam, de utána én elmentem magántanulóként, hogy ugye több időm legyen a gyakorlásra, versenyekre, koncertekre.
4: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most Frank szonátájának első tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mire tanított téged ez a két év, amíg fodrászatot tanultál? Szerettél volna fodrász lenni, vagy úgy gondoltad, hogy szükség van valamilyen szakmára a hegedűn kívül, hiszen hogyha a zenében éli az ember az életét, akkor abból valahogy nehezen lát ki. Ez egy olyan, mint egy kis doboz, mint amikor be vagyunk zárva, és nem láttunk ki a dobozból, és nem láttunk túl ezen a dobozon.
2: Na most én nekem annyi volt, ugye én nekem a nagymamám fodrász.
1: Így van.
2: Szóval én nekem, és a nagybátyám is fodrász, ugye a unokatestvére. És azért egy picit benne van úgy maga a családban ez a hajnyírás, meg vágás. És nekem olyan irány is volt az iskolába. Uh-huh. Szóval választhattam egy pár dolog közül, és akkor nekem megtetszett, és akkor mondom, hát miért ne kipróbálom.
1: Tehát ez is egy családi örökség.
2: Ez is, igen, amúgy, igen.
1: És azt gondoltad, hogy majd letérít a hegedű, vagy a zene útjáról, vagy ez még jobban megerősített téged abban, hogy akkor mit szeretnél?
2: Hát igen, szóval ugye annyi volt, ugye ez nem egy kimondottan fodrász iskola volt, csak volt olyan szak az iskolában, szóval ugyanúgy volt matek, meg mit tudom én, flamand nyelv, meg minden, ami egy ugye középiskolában van. Na most ugye ott annyit kell tudni, hogy ott úgy van az iskola, hogy reggel 8:30-tól oktatás van, este 16:30-ig. Szóval ott tényleg kemény az iskola, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igen volt úgy időm már, akkor ugye az ember már nem úgy tanul, nem úgy teljesít.
1: Igen, hiszen hogyha az embernek olyan tervei vannak, hogy hegedűművész akar lenni,
2: igen,
1: akkor abba sok energiát bele kell tenni.
2: Így van. Abba az időben én rengeteget versenyeztem, és koncerteztem. És úgy tudtam megoldani, hogy végeztem ugye 16:30-kor. Kijöttem az iskolából, hazamentem, ettem, megírtam a leckémet, vagy először gyakoroltam, mert gyakorolom egy 3-4 óra hosszát. Utána volt már ugye éjfél majdnem, utána megírtam még a leckét, vagy tanultam a következő órára, az iskolára, és ez így ment évekig.
1: Na jó, de ez hosszú távon ez nem működik, hogy az ember 8 órát az iskolában tölt, tanul,
2: így van.
1: Utána még szeretne gyakorolni még nem tudom néhány órát, és aztán még leckeírás, igen, és akkor ezért döntöttél végül is úgy, hogy akkor hát inkább a magántanulás felé veszed az irányt?
2: Is, és nekem volt olyan időszakom is, hogy én nekem egy napon 2-szer volt hegedű órám. Szóval úgy volt, hogy reggel 5-kor keltem, 6-kor ott volt a Bezvernyi, a hegedű tanárom, vagy 17:30, igen, nálunk, ő jött mindig hozzánk, és, vagy 17:30-ra, nem is tudom már, és egész, ameddig nem kellett elkészülnöm az iskolába, ő tanított engem. És jó, ez nem ment hosszabb ideig, de volt egy ilyen szakasz is, mert készültem a Grumio versenyre, és csak 2,5 hónap volt. Uh-huh. Elmentem az iskolába, hegedű óra után reggel, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Hazaértem, megint hegedű óra, ott volt már, mire én hazaértem. Kávézott, evett, minden. Aztán...
1: Hát akkor egy családi barát volt.
2: Így van, amint a második apám lenne, szóval tényleg óriási dolgokat nyújtott nekem. Na most, és annyit kell tudni, hogy mire hazértem az iskolából, ő már ott volt sokszor. És már úgy várt, hogy cigi a szájába, és akkor nyomta a dolgokat, meg minden. És akkor, mit tudom én, 6-tól tanultunk, meg én 8-ig, vagy 9-ig. És ez így ment, ameddig nem kezdődött a verseny. Szóval egy durva 2,5 hónap volt.
1: Hogyan tanított? Milyen módszerrel? Milyen trükkjei voltak te? Hogyan érzed? Hogyan
2: arról tudnék szerintem egy hétig beszélni. Vagy te lehet, hogy több,
1: hát csak a
2: több évig.
1: Igen.
2: Szóval, hát trükk az rengeteg volt neki. Szóval olyan felfoghatatlanul ismeri a zenét, meg maga a hegedülést is, hogy káprázatos. Egyszerűen egy hegedű óra, nem egy hegedű óra, hanem egy koncert, szóval az ember tényleg elkezd nála tanulni, és ő nagyon beleéli magát, szóval ő mutatja is, beszél, rengeteget beszél az óra közben is, hegedül is. Szóval tényleg, ha kell, akkor újról is tanítja az embert, és ugrál is, hogy megértsd azt, amit ő akar hallani, vagy hogy eljátszam úgy, ahogy ő akarja. Tényleg nagyon, de nagyon jó ember is, meg nagyon jó hegedű tanár is. És én csak annyit tudok mondani, hogy egy zseni.
1: 12 évig tanultál nála, és számos versenyen voltál. Melyek voltak azok a versenyek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, illetve a legjelentősebbek voltak?
2: Hát, amire úgy visszagondolok, az a, ugye egy kisgyereknek 8 éves voltam, az első verseny, ugye? Azt hiszem, hogy 5. Radós Dezső verseny volt akkor.
1: De ez még a 104 időszaka, ugye?
2: Igen, akkor tanultam még a 104-nél, és akkor én ott első helyezést értem el. Kiemelt arany.
1: Minősítést kaptam?
2: Igen, minősítést kaptam. Utána még volt egy pár verseny Belgiumban, Hollandiában, meg tényleg egy pár helyen, de amire még a legbüszkébb vagyok a versenyeim közül, az a Arthur Grumio hegedű verseny. Mert ott tényleg azért magas volt a léc nagyon. A dolog volt olyan is, hogy a Horowitz unokája, meg ilyesmi, szóval voltak kínaiak, ázsiaiak, szóval tényleg annyi jó volt, és ilyen 5-6 évesek úgy hegedültek, hogy hát nem hiszed el. Szóval egyszerűen hihetetlen, amit le tudnak hegedülni. És megmondom őszintén, hogy nem én voltam a legjobb ott a hegedű versenyen, mert tényleg voltak jók. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ott első helyezést értem el, és plusz még nem neveztek ki a D kategóriában sem első helyezést, mert azt mondta a zsűri, hogy ameddig egy 14 éves gyerek jobban hegedül, mint egy felnőtt, addig nem lehet ott győztes. Szóval mind a két kategóriát így megnyertem. És ugye van az Erzsébet verseny is, és a Grumio verseny az a fiatal Elizabeth verseny. Szóval úgy mondják, úgy, hogy fiataloknak, olyan tudásúaknak. De én nagyon büszke vagyok arra. Szóval ez a két verseny. Ugye az első verseny, meg ez.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most César Franck hegedű szonátájának befejező 4. tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuskó előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mit gondolsz, fontos egy művész életében az, hogy versenyekre járjon? A versenyzés szükséges manapság? Hozzáad valamit a művészetünkhöz?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem a kedvenc dolgom versenyezni, mert én úgy vagyok vele, hogy az nem zenélés. Ott tényleg az ember versenyezik, és tényleg az azért versenyezik, hogy megnyerje azt a zenélést. Én nagyon ellene vagyok ennek a szegész dolognak. Nyilvánvaló ad a zenész életéhez valamit, de valamikor nem. Valamikor tényleg valaki megnyer, mit tudom én, 60 versenyt, és nem tud érvényesülni egyszerűen. Mert nincs szerencséje, nem jókor van jó helyen. Szóval én szerintem ez a szerencsén is múlik. Nem csak az, hogy tényleg valaki versenyzik, meg mit tudom én. Nekem van pár verseny első helyezésem, azt hiszem, hogy 9 vagy 10, de úgy nagyon nagy dolgot egyik sem nyújtott. Úgyhogy én az én szemszögömből úgy látom, hogy nem a legfontosabb.
1: Én pedagógiai szempontból tartom egyébként jelentősnek, tehát hogyha van egy diák, akit mondjuk motivál az, hogy tegyük föl, nem tudom, május 5-ére fel kell készülnie egy versenyre, akkor azért mindent megtesz, hogy május 5-én tökéletes legyen. Hát legalábbis jobb esetben. Tehát, hogy végül is van egyfajta motivációs célja ezeknek a versenyeknek.
2: Van, nyilvánvaló van motiváció, meg persze, így van, fontos is, nem azt mondom, hogy nem fontos, de a zene nem erről szól.
1: Valóban, ez kétségtelen.
2: Hogy
1: ez inkább a pedagógiai része.
2: Igen,
1: a
2: szóval ez tényleg arra jó, hogy az ember meglássa, hogy hol tart, vagy hogy tényleg tud-e nyerni a tanuló.
1: Vagy hogy összehasonlítsa mondjuk másokkal a saját tudását?
2: Igen. Nyilvánvaló ez is benne van az egészben, de én nekem a zene nem erről szól, hogy valaki most tényleg versenyzik. Nyilvánvaló fontos, mert sose lehet tudni, hogy ki van ott, még akkor is, hogyha nem nyer az illető. De nekem nem ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy tényleg aki kint áll a színpadon, hogy élvezze a muzsikát.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi.
1: Vorbinasz.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Álmodozom, gazdag leszek, lottót veszek, mit megnyerek, búcsút intek, te szerény világ. Azonnal esmercit veszek, vele ülök, gizda leszek, a sok szép lány mind engem kíván. Hajót veszek, kapitány leszek, ha kedvem tartja Dubajból, a Maldívra megyek. Szép az élet, most úgy érzem, unalomban nem lesz részem, a kancslistám megírtam régen.

részem, bakancslistán megírtam régen. Hely, két kézzel szórom majd a pénzt,

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Újra tárgyal a MÁV-val Siemens Cell a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 40 millió forintból zöldítik a Józsefvárosi Fidó parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés

0: És valósulhat meg a Józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitness eszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedű művész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Térjünk rá egy picit most az egyetemi tanulmányaidra, hiszen elvégeztél egy bachelor szakot a Genti Zeneakadémián.
6: Igen, én akkor 16 éves voltam, amikor bekerültem a Genti Akadémiára.
5: Ahol egyébként nem mellesleg édesapád is tanult.
6: Igen, ő is ott végzett. Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy tanulság volt, mert ugye mindenki, ott már mindenki felnőtt.
5: Így van.
6: 18 pluszosok, és ugye én meg 16 évesen bekerültem, mindenki idősebb volt tőlem, mindenki nagyobb volt, ugye én nagyon kicsi voltam akkor is, és de megmondom őszintén, hogy jó dolog volt, sokat tanultam is. A másik meg az, hogy azért nagy boldogságom számomra, hogy azért 19 évesen végezhettem a bachelor diplomámmal hegedűből, hogy fiatalon megszerezhettem.
5: Tervezted, hogy esetleg tovább folytatod a tanulmányaidat? Vagy mivel akkor már rengeteget koncerteztél, valójában úgy érezted, hogy nem volt rá szükséged?
6: Igen, szóval akkori időszakban azért voltak a versenyek, a kamarazenei versenyek Hollandiában. Aztán én úgy voltam az egésszel, hogy már minek, meg ott vannak a koncertek, senki nem fogja megkérdezni a koncert közepén, van papírod.
5: Ez kétségtelen.
6: Szóval érted, de viszont hát visszagondolva lehet, hogy jobb lett volna megcsinálni, úgy ugye több kapu kinyílik az ember számára. De még semmi nem késő.
5: Még nagyon fiatal vagy, így van. Még van erre lehetőség.
6: Igen.
5: Viszont, ahogy említettem, rengeteget koncerteztél már, sokat turnéztál ebben az időszakban. Igen. Merre jártál?
6: Hát, én rengeteget játszottam Hollandiában, ilyen kamarai zenei versenyeken léptem fel, meg részt is vettem rajtuk, meg ami, elmondok egy nagyon nagyon szép emléket, ami tényleg számomra nagyon fontos, az a Káni Fesztivál. Amit,
5: a filmfesztivál?
6: Nem, a zenei fesztivál. Ugye van a filmfesztivál, és másnap megkezdődik a zenei fesztivál. Uh-huh. És én nyitottam meg 2018-ban. Ott a tanárommal is játszottam egy egész recitál koncertet. Játszottunk duókat, játszottunk rengeteg mindent. Én nekem az egy nagyon kedves emlék, mert azért egy olyan sztárok is voltak ott, akik tényleg, például a Sting, uh-huh. Tényleg a legnagyobb sztárok voltak ott. Aztán úgy volt, hogy én játszottam meg a tanárom, és akkor másnap meg a Sting lépett fel. Szóval jó nagy volt.
5: Dolog, igen.
6: Szép volt, meg ugye kisgyerek voltam, ilyen helyre tudtam jutni. Aztán játszottunk a San Remo-i szimfonikusokkal is előző nap.
5: Alapvetően azért szólistaként ismerünk téged. Tervezed egyébként, hogy a jövőben többet kamarazenélsz, vagy esetleg zenekarban is szeretnél nagyobb szerepet vállalni? Mondjuk Mága Zoltán zenekarán kívül is? Klasszikus, szimfonikus zenekarban?
6: Hát, megmondom őszintén, hogy az egy teljes más szakma, én szerintem. Én úgy gondolom, hogy az egy, hát, hogy is mondjam, én még sose próbáltam ki nyilvánvaló ilyen dologban magam, hogy egy rendes szimfonikus zenekar, vagy egy opera, vagy valahol, de nem szívesen csinálnám. De viszont Mága Zoltán zenekarában lenni, én számomra meg egy megtiszteltetés, és azért is vállaltam el, és hát jöttem a zenekarban, mert mindig is ugye, ki akartam próbálni magam egy ilyen dologban. Ugye eddig mindig szólista voltam, meg ugye szólóztam rengeteget, de én nagyon jól érzem magam a zenekarban. Jó a társaság is, jók a művészek is, akikkel együtt dolgozom. De viszont én csináltam egy zenekart most ebben az évben. A legtöbb ember Ausztriában él. Öten vagyunk a zenekarban. Aztán később lehet, hogy bővítem majd, de egy olyan formációt szerettem volna csinálni, hogy amit az emberek szeretnek, és nem unalmas nekik. Szóval a programot is úgy állítottuk össze a zenekarra, hogy ne legyen unalmas a nézők szempontjából sem. Szóval játszunk Vecsei Valsztrisztet, Brahms 5. magyar táncát, 1-es, 17-est. Tényleg van átdolgozásokat csinálunk, amik szerintem be fognak jönni az embereknek. És ott én leszek a, ugye mindenki szólista maga a zenekarba, de én szeretném vinni az egész zenekart.
5: Szeretnétek esetleg a műfajokat egy picit vegyíteni? Mondjuk a klasszikust egy picit populárisabb feldolgozással? Hogy milyen terveitek vannak esetleg ebben a tekintetben?
6: Hát vannak tervek, de mivel hogy új a zenekar, még úgy, úgy még ugye azért nézegetjük a dolgokat, hogy mi illik, mi nem illik. Azért az se jó szerintem, hogyha minden keverve van. Szóval tényleg már én azt nem szeretem. De viszont szeretném ugyanúgy játszani a márciusi órát a Dinikutól. Szóval ilyen dolgokat persze, de viszont egy klasszikusosabb verzióban. De sok munka van még. Sok munka áll mögöttünk.
4: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: A tanítás is egyre nagyobb szerepet kap az életedben. Most éppen, ha jól tudom, akkor magánnövendégeket is vállalsz.
2: Így van, vállalok magánnövendégeket. Van benne tapasztalatom is, azért is kezdtem már ezt az egészet, mert én Belgiumot tanítottam már három zeneiskolában is, aztán vannak privát növendékeim is, aztán úgy voltam vele, hogy miért ne csinálnám, mert az ember, amit mondtunk az előbb, hogy úgy tanul a növendékkel együtt a tanár,
1: így van.
2: Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak?
2: Hát, nagyon nyitott vagyok amúgy mindenre. Szóval van egy pár dolog, amire nem, de nyilván nem kizárt dolog az, hogy majd esetleg megpróbálom egy nagy zenekarban egy jó pozíciót betölteni, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy maradnék a Mága Zoltán zenekarában, ugye nyilván, meg ugye a zenekaromat szeretném tovább csinálni, mert én látok benne jövőt tényleg. Szóval én ugyanúgy majd szeretnék azért egy komolyabb versenyt megpróbálni majd. Például van az Erzsébet verseny, lehet, hogy majd megpróbálom. De azért egy komoly felkészülés.
1: Tehát azért a versenyzés sem fog háttérbe szorulni.
2: Nem fog nyilván két nagyobb versenyt majd lehet, hogy megpróbálok, lehet, nem biztos, de nem kizárt ezek a dolgok.
1: Egy személyesebb kérdés. Néhány hónappal ezelőtt jöttél haza. Miért döntöttél úgy, hogy végül is visszaköltözöl Budapestre, Belgiumból?
2: Hát elsősorban én ugye imádom Magyarországot, Budapestet is. Én szeretek itthon lenni, mert akkor mindig jöttünk amúgy vakációzni nagymamám, mind a két nagymamám, nagypapám itthon él. És nyilván én imádom Pestet, és Budapestet. Na most a második ok meg az, hogy ugye a zenekarba bekerültem a Mága Zoltánhoz, és én nagyon szeretem maga az itthon létet, maga a feelinget, Magyarországot szeretem. És azt kell tudni, hogy azért én Belgiumban sokat koncerteztem meg, de viszont a Covid után hát picit nehezen akart beindulni. Aztán csináltam ezt-azt, úgy értem, hogy maga próbálkoztam zenei dolgokkal is, de nem olyan akart sikerülni semmi, aztán utána kaptam ezt a lehetőséget, aztán én jöttem is egyből.
1: Hogy érzed, mi a különbség Belgium és Magyarország között? Milyen kulturális különbségeket érzel? Milyenek az emberek? Milyen a közönség?
2: Megmondom őszintén, hogy nagyon sok különbség van. Mert nyilván régen azért Belgiumban rengeteg cigányzene volt. Ugye Brüsszelben, Liège, szóval tényleg tele volt. Még magyar étterem is volt. Minden. Na most, ugye ezek a dolgok megszűntek. Sajnos. Az öregek kihaltak sajnos. És már kint nem nagyon kell a élő zene. Se kávézókban nem hallasz már. Hát mindegyik felteszi a YouTube-ot, vagy a Spotify-t, vagy az iTunes-t, és azt nyomják. Sajnos. És azért Magyarországon azért maradt meg azért a kultúrából. Én úgy veszem észre azért Magyarországnak ezt kell is csinálnia, mert hozzá tartozik a kultúrához cigányzene. Ezért is jöttem haza amúgy Budapestre visszaélni, mert én nekem nagyon elegem volt Belgiumból is, mert nem történt semmi. Szóval mindenki elment onnan is. Ugye lakatosobbiek is ott voltak, ott laktak. Szóval számos meged művész is elköltözött onnan, mert nincs már úgy élet, zenei élet ott.
1: Érdekes. Ez a Covidnak a hatása, vagy ez már előtte elkezdődött?
2: Hát, azért a Covid nagy lapáttal rátett erre az egészre, de úgy vélem, hogy már ez az előtt is jóval elkezdődött, ez a zenei írtás, úgy mondom.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Hogy látod a klasszikus zene, illetve hát a cigány zene jövőjét úgy általában?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, ezt te is látod, hogy meg mindenki látja, hogy már nem úgy van, mint régen. Több hely bezárt, nem funkcionál, szóval. És én azokat az embereket sajnálom, akik ezt megtanulják, és gyakorolják órákig, évekig.
1: Mint és ahogy te ezt, is. Mint ahogy
2: így,
1: te
2: van.
1: Is, így van.
2: Évtizedeket beleöltenek abba, hogy ugye bekezdjenek egy étterembe, vagy akárhova. És sajnos, hogy ezt kell mondani, hogy rengeteg hely már nem létezik, ahol meg tudják mutatni a tudásukat. Sajnos. Én nekem ez a véleményem.
1: És változni fog ez?
2: Hát remélem. Remélem. Azért sok olyan kollégám van, meg barátom is, akik cigányzenészek, és hát nem könnyű.
1: És a klasszikus zene tekintetében mi lesz a jövő? Hiszen a mi felelősségünk például, hogy neveljük a fiatal generációt, de hogy érzed, a fiatalok érdeklődnek egyáltalán a klasszikus zene iránt?
2: Én szerintem igen. Én szerintem a klasszikus azért az mindig megmarad. Szóval az egy, szerintem ez az egy középpont. Az ugye mindig, mindenki azzal kezd, ugye klasszikus zenész. Mindenki először, de az, hogy most utána átváltanak jazzzenész, vagy rock, vagy metal, vagy cigányzene, az teljesen mindegy, de én szerintem azért a klasszikus zene az mindig élni fog. Ugyanúgy a cigányzene is, csak azért a klasszikus pályának lehet, hogy picit több esélye van.
1: A beszélgetésünk elején mutattam neked egy projektet.
2: Igen.
1: Méghozzá egy AI-os projektet, hiszen a végén azért elmondtam, igen, hogy igen. Tulajdonképpen azok a dalok, amiket én mutattam neked, ezek mind AI-jal készültek, mesterséges intelligenciával. Méghozzá úgy, hogy a ChatGPT megírta a szöveget, és a Suno pedig még egy korábbi verzió, a 4-es vagy a 4.5-ös, tehát ez még a tavalyi modell, mondjuk úgy, ez pedig létrehozta a zenét hozzá. Mi a véleményed erről? Neked ez hogy tetszett, ez a projekt, amikor először meghallottad?
2: Nézd, én nekem tetszett maga az egész, szóval jól hangzik meg minden, de megmondom őszintén, hogy ez egy nagy csalódás egy zenész számára az, hogy ezek a dolgok léteznek egyáltalán, hogy tudsz generálni egy kompjúterrel egy zenét, amit nem, igazából nem te csinálsz.
1: Én nyomtam meg és a gombot.
2: Te nyomtad meg a gombot, igen.
1: És ha bár a promptot is én készítem hozzá,
2: igen,
1: ilyenkor,
2: bocsánat.
1: Tehát, hogy akkor be kell írni tulajdonképpen, hogy milyen műfajt szeretnék, esetleg részletezhetem is, de nem muszáj. Tehát tulajdonképpen semmiféle zenei háttér nem kell hozzá.
2: Igen. Na,
1: ez egyébként
2: dolog.
1: Engem is elszomorít.
2: Ez egy
1: és
2: hatalmas
1: mondjuk,
2: dolog.
1: Két perc alatt az ember generál egy 4-5 perces számot, sőt, kettőt is.
2: Ez számomra ez egy felfoghatatlan dolog.
1: Aha,
2: igazság igen. Szerint, mert azért kürizünk, azért tanulunk, azért tényleg hosszú éveket azért tanulunk le. Tényleg egy zenész mindig tanul, szóval élete végig tanulunk, nem?
1: Persze,
2: szóval ez így van.
1: Ez így
2: ha cigányzenész, ha rockzenész, teljesen mindegy.
1: Igen.
2: Mindig van új dolog, amit meg kell tanulni. De viszont én szerintem egy 20-30 év múlva, remélem, hogy nem lesz igazam, de lehet, hogy átveszi ez az egész mesterséges intelligencia az egészet. Remélem, hogy nem jön be a szavam, de mert akkor nekünk semmi esélyünk sem lesz semmibe. És ez egy szomorú dolog, szóval akik tényleg évekig gürisztek, meg évekig tanultak, azoknak borzalmas egy dolog ez. Hát több hely bezárt azért, mert ugye, hát ez megy. És ezt megkérdezem magamtól, hogy jó ez, szóval kell ez, minek ez? Vagy mennyivel az emberek is jobban szeretik az élő zenét. Én azt vettem észre.
1: Így van.
2: Élvezik. Még mai napig, és mindig is fogják. Maga ilyen az emberiség, szerintem. De sajnos, hogy ezt kell mondjam, pénzileg, meg lehet, hogy nem éri meg nekik már.
1: Viszont a mi felelősségünk, akár tanárként, akár művészként, hogy neveljük a közönséget, átadjuk az értékeket, a kulturális értékeket, a közös európai gyökereinket, hiszen én azt gondolom, hogy a klasszikus zene és egyébként a cigány zene is egy közös európai érték, igen, amit ápolnunk és őriznünk.
2: Így kell. Van.
1: Ez a mi felelősségünk is részben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ezért aktívan tennünk kell.
2: Így van, ameddig csak lehet.
1: Hát legyen így. Hol hallhatunk téged legközelebb? Ezt még nem kérdeztem meg.
2: Hát lesznek majd projektek, amiket majd a szociális média platformon fogok posztolni. Lesznek videók, képek kitéve, ahol próbálni is fogunk, meg ahol játszani is fogunk a új zenekarommal. Szóval szerintem lesznek azért dolgok, ahol lehetnek majd engem hallani, de ugyanúgy vannak régi videóim is a YouTube-on, amire lehetek szerintem büszke, de megpróbálok azért mindent megtenni, hogy új videók kerüljenek fel.
1: Én már nagyon régóta követlek téged, mondhatni évtizedek óta, hiszen azért még gyerekként is hallottalak már a videókon, úgyhogy én továbbra is követni foglak, és figyeljük akkor, hogy milyen irányba halad a szakmai fejlődésed, az életed. Sok sikert kívánunk ehhez, és akkor természetesen, ha valami olyan aktuális dolog történik, amiről érdemes beszámolni, várunk vissza sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, aztán remélem, hogy a közeljövőben meg együtt játszhatnánk valamikor. Megtiszteltetés lenne számomra. Köszönöm szépen.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik.
4: Rólunk, neked.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya Kispest vasútállomásnál és a Szél Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

az életemre gondolok. Visszagondolok és ráébredek. Az igazságot

0: Ascara me.
1: Roma Folk. Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.

Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. Vajnamok dövla, temerau, andelomát robóba, ketemerau. Trobovau, ke mezsanau, lesejen cál, tekellau, ketemerau. Trobovau, ke mezsanau, lovarikál, tekellau, ketemerau.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány közzétette a gyermekvédelmi rendszerről szóló több mint 200 oldalas jelentését, amely egy 12 vármegyében és 19 intézményben végzett komplex országos felmérés eredményeit összegzi. A dokumentum szerint a Magyarországon élő 1,6 millió gyermekből mintegy 130 ezer veszélyeztetett, az állami gondoskodásban nevelkedők száma pedig eléri a 23 ezret. A jelentés megállapítja, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a struktúrális összeomlás hatására sodródott, amit jelenleg csak a szakemberek személyes elkötelezettsége és többletmunkája akadályoz meg. Az összegzés rávilágít arra is, hogy az állam 2010 után fokozatosan kivonult a szektorból, és úgy szervezi ki a feladatokat az egyházaknak, hogy eközben nem követel meg szakmai transzparenciát és minőségbiztosítási feltételeket. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt, a szervezők korábban a rendezvény közösségi oldalán hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei miatt különösen fontosnak tartják a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Őrsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A közlekedési társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Csömörről az Őrsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Una, dos, y tres.
2: Papá, sí.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: A Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon intenzív pályakarbantartási munkák zajlanak, hogy csökkentsék a késéseket és növeljék a közlekedés biztonságát. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, hogy naponta közel 50 ezer utas veszi igénybe a 100 aljelzésű Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Az elmúlt hónapokban már több helyszínen is jelentős előrelépés történt. Abonyban ágyazatcsere, síncsere és pályaszabályozás zajlott, Kőbánya-Kispesten vágányát épít és váltócsere történt, míg a Kőbánya-Kispest-Pest-Szentlőrinc szakaszon további sincseréket hajtottak végre. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki, egyik hónapban kisebb emelkedés, a következőben pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló, olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% feletti éves emelkedést mértek. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baross téren, a Blaha-Lujza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Őrsvezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren már van térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van. Azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Dik Rádió hallgatóit. Remélem a kávé már dolgozik, a jó kedv pedig úton van. Kezdjük együtt ezt a délelőttöt. Hamarosan érkezik az időjárás jelentés és a közlekedési helyzet, utána pedig izgalmas, érdekes témákkal folytatjuk a műsort.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat számunkra ez a vasárnap az időjárás frontján. A reggel még friss lehet, úgyhogy aki korán indul útnak, annak egy könnyű pulóver vagy kabát még jól jöhet. Napközben azonban kellemesebbre fordul az idő, és ahol a felhők engedik, a napsütés is előbújik, szóval a vasárnapi séta, egy kis kirándulás vagy a teraszon kávézás is jó program lehet. Azért az ősz már finoman kopogtat az ajtón, így reggel és este érezhetően hűvösebb lehet a levegő. A réteges öltözködés most megint jó barátunk, amit délben levettünk, estére valószínűleg szépen vissza is vesszük. Összességében kellemes vasárnapra készülhetünk, úgyhogy használják ki a hétvége utolsó napját, és persze maradjanak velünk, mert a jó zenékből nálunk ma sem lesz hiány.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sáv lezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak, a Lőrinci utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai hídfőjénél, a Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombovári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A 7-es és az 58-as, a 114-es, a 153-as, a 213-as és a 214-es autóbusz, valamint a 907-es éjszakai járat ideiglenesen megáll a Tétényi úton, a Sárbogárdi út előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Rádió Dik. Hold a hangunk.

0: Folytatjuk ezt a kellemes hétvégi órát, szép reggelt kívánok mindenkinek, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Természetesen sok-sok zenével, mielőtt azonban tovább tekerjük a hangerőt, nézzük meg, mi vár ránk odakint, milyen időre számíthatunk, és hogyan alakul a közlekedés. Jöjjön először az időjárás, aztán pedig az utak hírei.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a vasárnap. A reggel még kifejezetten friss lesz, Budapesten 14-15 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, úgyhogy a koránkelőknek bizony jól jöhet egy vékony kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, délutánra 22-23 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütésé lesz a főszerep, időnként ugyan felhők is megjelenhetnek az égen, de számottevő esőre nem kell készülnünk. A szél is inkább gyenge, mérsékelt marad. Estére nagyjából 18-20 fok környékére hűl vissza a levegő, összességében tehát egy igazán kellemes, kora őszi vasárnap vár ránk. Kiránduláshoz, sétához, vagy egy jó kis teraszos kávéhoz is remek idő lesz, és ha mégsem mozdulnánk ki, maradjanak velünk, a jó zenéről mi gondoskodunk.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak, a Lőrinci utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai hídfőjénél, a Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A 7-es és az 58-as, a 114-es, a 153-as, a 213-as és a 214-es autóbusz, valamint a 907-es éjszakai járat ideiglenesen megáll a Tétényi úton, a Sárbogárdi út előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony mondtál, ha mire föl, Tony? Tony, ez az a dolgok, Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már? Nem? Akkor most szólok, soha ne vedd, soha ne beszélj vele. Főleg a fekete vonatok, ne vedd az

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben. A kormányfő úgy fogalmazott, egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapni a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni, hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a tiszásoknak is. Fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, közölte Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán hívta fel a figyelmet a súlyos társadalmi összefüggésekre. Egy budapesti jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy bizonyos területeken az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A probléma kezelése érdekében a főpolgármester szerint elengedhetetlen a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok közötti szoros partnerség. Hangsúlyozta, hogy a főváros rendelkezik saját áldozatvédelmi programmal és drogellenes stratégiával. Jelentős változás állt be a Duna vízállásában a fővárosnál. A folyó vízszintje két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a szombat reggeli adatok szerint. A Duna vízszintje a vízgyűjtő területeken lehullott csapadék hatására kezdett el emelkedni, míg szerdán és csütörtökön a folyó elérte a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a Vigadó téri vízmérce 0 pontjánál, addig pénteken megindult a növekedés. Szombat reggelre a mérce már 23 cm-es értéket mutatott. Az előrejelzés alapján a vízszint emelkedése nem áll meg azonnal, vasárnap további körülbelül 15 cm-es növekedést prognosztizálnak a szakemberek, ezt követően azonban a folyó ismét apadni kezd.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: reggel, Dick Rádió. Újabb óra indul, én pedig hozom hozzá a jó zenéket, a hangulatot és egy kis hétvégi derűt. Örülök, hogy velem vagytok. Mindjárt jelentkezek a legfrissebb időjárással és közlekedési információkkal, ezt követően pedig izgalmas és érdekes témák várnak rátok. Maradjatok velem!
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat számunkra ez a vasárnap az időjárás frontján. A reggel még friss lehet, úgyhogy aki korán indul útnak, annak egy könnyű pulóver vagy kabát még jól jöhet. Napközben azonban kellemesebbre fordul az idő, és ahol a felhők engedik, a napsütés is előbújik, szóval a vasárnapi séta, egy kis kirándulás vagy a teraszon kávézás is jó program lehet. Azért az ősz már finoman kopogtat az ajtón, így reggel és este érezhetően hűvösebb lehet a levegő. A réteges öltözködés most megint jó barátunk, amit délben levettünk, estére valószínűleg szépen vissza is vesszük. Összességében kellemes vasárnapra készülhetünk, úgyhogy használják ki a hétvége utolsó napját, és persze maradjanak velünk, mert a jó zenékből nálunk ma sem lesz hiány.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak, a Lőrinci utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai hídfőjénél, a Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombovári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A 7-es és az 58-as, a 114-es, a 153-as, a 213-as és a 214-es autóbusz, valamint a 907-es éjszakai járat ideiglenesen megáll a Tétényi úton, a Sárbogárdi út előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádió.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Van az a pillanat, amikor megérzünk egy ismerős illatot, és egyszer csak már nem is ott vagyunk, ahol egy másodperccel korábban voltunk. Egy kis fahéj, vanília, frissen sült sütemény, és kész, már is ott ülünk nagymama konyhájában, előttünk a kakaó, valaki szól, hogy ne edd meg forrón, vagy ne idd meg forrón, mi pedig természetesen megisszuk és megesszük forrón. De miért tud egy illat, vagy egy régi dal ennyire erősen visszarepíteni bennünket a gyerekkorba? Erre bizony a tudománynak is van válasza, hát mindenre van válasza. Az agyban a szaglás feldolgozása különösen szoros kapcsolatban áll az érzelmekért és emlékezetért fontos területekkel, többek között a hippokampusszal, jelentsen az bármit is. Ezért történhet meg, hogy egy illat nem egyszerűen felidéz egy emléket, hanem szinte az egész érzést visszahozza. Nem csak arra emlékszünk, hogy nagymama húslevest főzött, szinte érezzük a konyha melegét, látjuk az abroszt, halljuk a tányérok csörgését, és természetesen azt a mondatot, hogy egyél még, olyan sovány vagy. A nagymamák ugyanis valamilyen különleges mérési rendszerrel dolgozhatnak, mert teljesen mindegy hány kiló vagy, nálunk mindig fér még beléd egy rántott hús. De aztán persze én a nagymamámtól mindig megkapom, hogy fogynom kéne. Szóval azt a jelenséget, amikor egy illat hirtelen élénk személyes emléket idéz fel, gyakran Proust jelentésként emlegetik. A név Marcel Proust francia írótól származik, akinek regényében egy teába mártott sütemény íze és illata indít el egy hatalmas emlékfolyamatot. De nem csak az illatok ilyen erősek. A zene is fantasztikus időgép. Elég meghallani egy dalt, amit gyerekkorunkban sokat hallottunk, és pillanatok alatt megjelenhet előttünk egy régi nyár, egy családi utazás. Például nekem egyből az ugrik be, amikor meghallom az Ergótól a Szeretlek is, meg Nem is című dalt, hogy édesanyám és édesapám szerelmesen táncolnak, és közben néznek rám, büszkén és boldogan. No, de térjünk vissza egy kicsit a kutatásokhoz, mert az agykutatások szerint a zene képes bekapcsolni az emlékezéshez és érzelmekhez kapcsolódó agyi hálózatokat. Ráadásul a zene nem pusztán egy eseményt idézhet fel, hanem azt is, hogyan éreztük magunkat akkor. Ezért van az, hogy megszólal egy 20-30 éves láger, és az ember hirtelen nem csak emlékszik a fiatal korára, hanem körülbelül 3,5 percig újra 18-nak is érzi magát. Persze van egy érdekesség, életünk első néhány évére a legtöbben alig emlékszünk. Ezt a pszichológia gyermekkori amnéziának nevezi. Az önéletrajzi emlékezetünk fokozatosan fejlődik, ezért a legkorábbi évekből általában kevés stabil emlék marad. Későbbről viszont már rengeteg, és ezek nem mindig a nagy események. Sokszor éppen az apróságok maradnak velünk. Egy vasárnapi ebéd illata, apa kedvenc dala, anyukánk hangja, egy régi nyaralás, az iskola folyosója, vagy tényleg egy sütemény, aminek az ízét 40 év múlva is felismernénk. Tehát ezért olyan különleges a gyermekkori emlékezet. Mert egy gyerek számára ezekből az apró pillanatokból épül fel az, amit később úgy nevezünk otthon. És lehet, hogy évtizedek múlva már nincs meg az a régi konyha, az asztal, vagy az a régi rádió, amin mamánk hallgatta a recsegő Kossuthot, de elég egy illat, vagy néhány hang egy régi dalból, és egy pillanatra megint ott vagyunk, az otthonban. Úgyhogy gyártsunk szép emlékeket a gyerekeknek, nem kell hozzá mindig nagy program vagy drága ajándék, néha elég egy közös palacsintasütés, amit aztán 20 év múlva is felemlegetnek, főleg, hogyha az dobás közben

0: Van egy hely a világon, ahol a nem kérek többet mondatot egyszerűen nem fogadják el. Ez pedig a nagymama konyhája. Ott a gyerek valahogy mindig éhes, ha pedig azt mondja, hogy nem az, akkor nyilván csak még nem látta azt a palacsintát, vagy azt a süteményt, amit a mama sütött. De viccet félretéve, a nagyszülő és az unoka kapcsolata tényleg különleges, és ezt a pszichológia is régen vizsgálja. A kutatások szerint egy szeretetteljes, stabil szülői kapcsolat plusz érzelmi biztonságot és társas támogatást jelenthet a gyerekek számára. A nagyszülő egy újabb olyan felnőtt lehet az életébe, aki meghallgatja, bátorítja, és akihez baj esetén fordulhat. És van egy nagy előnyük is, általában már nem ők felelnek a napi nevelés teljes logisztikájáért. A szülő este azt mondja, fogmosás, lecke, pizsoma, alvás, a nagymama pedig jól van, de előtte egyél valamit, mint mindig. Hát igen, mi vagyunk szülők, a rossz zsaruk, a nagyszülők meg a jó zsaruk. A nagyszülők ráadásul egyfajta élő családi történelemkönyvek. Tőlük tudhatja meg a gyerek, milyen volt anya kislányként, mit csinált apa az iskolában, és előbb-utóbb előkerülnek azok a történetek is, amelyeket a szülők legszívesebben titkosítottak volna 1000 évre. Anyukád nem szeretett ám tanulni. Köszönjük, mama, pont erre az információra volt szükség a házi feladat közepén. Pedig ezek a történetek fontosak. Segítenek a gyereknek megismerni a család múltját, és erősíthetik azt az érzést, hogy ő egy nagyobb történet része, vannak gyökerei, vannak előtte járó generációk. És érdekes módon ez a kapcsolat nem csak az unokának lehet jó. Mert hogy megint csak kutatások szerint a nagyszülők számára is értékes lehet az unokákkal való pozitív, kiegyensúlyozott kapcsolat, társaságot, érzelmi közelséget, aktivitást és célt adhat. Persze itt sem igaz, hogy minél több unokázás, annál jobb. A túl sok gondozási teher már megterhelő is lehet. A kulcs szó tehát az egyensúly. És persze a nagyszülő nem a szülő helyett nevel. Fontos, hogy az alapvető szabályokat tiszteletben tartsa, még akkor is, ha időnként egy sütemény valamilyen rejtélyes módon átcsúszik a rendszeren. De talán éppen ettől olyan szép ez a kapcsolat. A nagyszülő sokszor olyasmit tud adni, amiből a rohanó hétköznapokban kevés van. Időt. Időt meghallgatni ugyanazt a történetet, harmadszor is, megmutatni, hogyan készül a palacsinta, elmesélni, milyen volt régen, vagy egyszerűen csak leülni egymás mellé. És lehet, hogy az unoka felnőttként már nem emlékszik minden ajándékra, amit a nagyszüleitől kapott, de arra valószínűleg igen, milyen érzés volt náluk lenni. Meg persze arra, hogy nagymamánál valamiért mindig lehetett még egyszer egy süteményt tenni. Na, én most gyorsan elmegyek zenélni, még mielőtt elkönnyezem itt magam nektek.
1: 100.3 Rádió.
2: Vorbinas.

0: 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklóretilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást. Az idei rendezvény a munka és a magánélet összeegyeztethetőségére helyezi a hangsúlyt, a részvétel és valamennyi program ingyenes. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök szombaton Budapesten. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a helyzet sürgős beavatkozást igényel. A kormányfő tájékoztatása szerint a 10 milliárd forintos keretösszegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig különböző fejlesztésekre fordít, lehetőleg még ebben az évben. A szakmai programok keretében összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: délelőttöt kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódik be a Dik Rádió műsorába. Már ébredezik a nap, remélhetőleg mi is, hogyha nem, akkor egy kávénak még adhatunk esélyt. Jöjjön egy újabb közös óra, előtte viszont tájékozódjunk az időjárásról és a közlekedésről, utána pedig izgalmas és érdekes témákkal folytatom.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a vasárnap. A reggel még kifejezetten friss lesz, Budapesten 14-15 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, úgyhogy a koránkelőknek bizony jól jöhet egy vékony kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, délutánra 22-23 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A napsütésé lesz a főszerep, időnként ugyan felhők is megjelenhetnek az égen, de számottevő esőre nem kell készülni. A szél is inkább gyenge, mérsékelt marad. Estére nagyjából 18-20 fok környékére hűl vissza a levegő, összességében tehát egy igazán kellemes, kora őszi vasárnap vár ránk. Kiránduláshoz, sétához, vagy egy jó kis teraszos kávéhoz is remek idő lesz, és ha mégsem mozdulnánk ki, maradjanak velünk, a jó zenéről mi gondoskodunk.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sáv lezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sáv lezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak, a Lőrinci utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A 7-es és az 58-as, a 114-es, a 153-as, a 213-as és a 214-es autóbusz, valamint a 907-es éjszakai járat ideiglenesen megáll a Tétényi úton, a Sárbogárdi út előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Ha van zöldség, amelyik ősszel úgy viselkedik, mint egy igazi sztár, akkor az a sütőtök. Ott van a levesben, a sütőben, a süteményben, a kávé mellett, és októberre még arcot is faragunk neki. Ennél komolyabb karriert kevés zöldség futott be. De miért ilyen gyönyörű narancssárga? A válasz egyik főszereplője a bétakarotin, egy növényi pigment, amely a sütőtök jellegzetes színéhez is hozzájárul. Ugyanez a vegyületcsalád teszi olyan szép narancssárgává, például a sárgarépát is. És itt kezd érdekessé válni a történet, mert a szervezetünk a bétakarotin egy részéből A-vitamin tud előállítani. Az A-vitamin pedig többek között fontos a normál látáshoz, az immunrendszer működéséhez, valamint a bőr és a nyálkahártyák egészségéhez. Vagyis igaz a régi mondás, hogy a sütőtök és a sárgarépa jót tesz a szemnek. Igen, csak nem úgy, ahogy gyerekkorunkban elképzeltük. Ha elegendő A-vitaminhoz jutunk, az hozzájárul a normális látás fenntartásához, különösen a gyenge fényhez való alkalmazkodásban van fontos szerepe. A súlyos A-vitamin hiány valóban látászavarokat is okozhat, de attól, hogy megesszük a tepsi sütőtököt, nem kapunk sas látást. A sütőtök ráadásul rostot is tartalmaz, ami az egészséges étrend részeként segíti az emésztést és a teltségérzetet. Emellett találunk benne például C-vitamint, káliumot és más növényi vegyületeket is. És van még egy praktikus trükk. A bétakarotén zsírban oldódó vegyület ezért a felszívódását segítheti, ha a sütőtököt egy kevés, egészséges zsiradékkal együtt fogyasztjuk. Például egy kis olívaolajjal, vagy néhány szem dióval, vagy magokkal. Nem kell tehát fél liter olajat önteni a sütőtökre azzal, hogy ezt a tudomány kérte, egy kevés bőven is elég. És mi a helyzet a sütőtök természetes édességével? Nos, attól, hogy édes ízű, még nem válik automatikusan desszerté, viszont nem mindegy, mit teszünk rá, mert maga a sütőtök remek választás lehet, ha viszont mézzel, cukorral vagy tejszínhabbal és karamellszósszal borítjuk be, akkor egy ponton a sütőtök már csak csendes szemtanúja az eseményeknek. Szóval ősszel bátran kerüljön sütőtök az asztalra levesként, köretként, sütve vagy akár krémként. Finom, tápláló, gyönyörű színe van, és még a szervezetünk is örül neki. Csodát azért ne várjunk tőle. Ha este megettünk két szelet sütőtököt, attól még kapcsoljuk fel a villanyt, az A-vitamin nem fog éjjellátó készüléket csinálni a szemünkből.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Ahogy beköszönt az ősz, valahogy megváltozik az ember étvágya is. Nyáron még boldogan el vagyunk egy dinnyével, ősszel viszont a szervezetünk mintha azt mondaná, hűvös van, sötétedik, szerintem ezt egy kis csokival kellene feldolgoznunk. De mit nasoljunk, hogyha valami finomat szeretnénk, közben pedig egy kicsit egészségesebben is ennénk. Kezdjük az egyik legegyszerűbbel, almadióval. Az almarostot többek között pektint tartalmaz, a dió pedig telítetlen zsírsavakat, fehérjét és szintén rostot. Együtt sokkal tartalmasabb uzsonna lehet, mint amikor az ember megeszik egy almát, majd 5 perc múlva megkérdezi, na jó, de hol a rendes étel? Aztán jöhet a körte natúrjoghurttal. A körte szintén jó rostforrás, a joghurt pedig fehérjét ad hozzá. Ha élő kultúrát tartalmazó joghurtot választunk, abban olyan baktériumkultúrák is lehetnek, amelyek részei lehetnek egy változatos étrendnek. Egy kis fahéj a tetejére, és már is desszertnek érzi magát, pedig nem kellett hozzá fél cukrászda. Ősszel ott a sült gesztenye is. Érdekessége, hogy sok más dióféléhez képest kevesebb zsírt, viszont több keményítőt tartalmaz. Melegen pedig olyan illata van, hogy az ember már attól novemberi hangulatba kerül, hogy elsétál mellette. De egy dolgot azért tisztázzunk. Az egészséges nasolás nem azt jelenti, hogy soha többé csoki. Egy kiegyensúlyozott étrendbe időnként az is belefér. Nem egyetlen kocka a csokoládétól lesz valakinek egészségtelen az étrendje, ahogy egy szemdiótól sem válik, egyik napról a másikra az egészséges életmód nagykövetévé. A lényeg inkább az, hogy legyen választékunk. Alma, körte, dió, gesztenye, sütőtök, ősszel tele van a piac olyan finomságokkal, amelyekből egyszerű és tápláló nassolnivalót készíthetünk. Szóval, ha délután ránk tör a kellene valami finom érzés, adjunk egy esélyt az őszi gyümölcsöknek és magvaknak. A csokit pedig nem kell száműzni. Én úgy tudom és úgy hallottam, hogy az étcsokoládé nagyon egészséges.

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
1: A budapesti második magyar egészség.

0: Előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján, szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. Az érdeklődők részt vehetnek múzeumi barangoláson is, a látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatáson bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon, az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapír állomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapír számlával, az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló Start számlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Dik Rádiót hallgatja. A reggelből lassan délelőtt lesz, én pedig maradok jó zenékkel, érdekes témákkal és kellemes társasággal. Hamarosan következik az időjárás és a közlekedés, majd izgalmas, érdekes témákkal várom a hallgatóinkat, úgyhogy induljon a következő óránk.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat számunkra ez a vasárnap az időjárás frontján. A reggel még friss lehet, úgyhogy aki korán indul útnak, annak egy könnyű pulóver vagy kabát még jól jöhet. Napközben azonban kellemesebbre fordul az idő, és ahol a felhők engedik, a napsütés is előbújik, szóval a vasárnapi séta, egy kis kirándulás vagy a teraszon kávézás is jó program.

0: lehet. Azért az ősz már finoman kopogtat az ajtón, így reggel és este érezhetően hűvösebb lehet a levegő. A réteges öltözködés most megint jó barátunk, amit délben levettünk, estére valószínűleg szépen vissza is vesszük. Összességében kellemes vasárnapra készülhetünk, úgyhogy használják ki a hétvége utolsó napját, és persze maradjanak velünk, mert a jó zenékből nálunk ma sem lesz hiány.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sáv lezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sáv lezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak, a Lőrinci utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A 7-es és az 58-as, a 114-es, a 153-as, a 213-as és a 214-es autóbusz, valamint a 907-es éjszakai járat ideiglenesen megáll a Tétényi úton, a Sárbogárdi út előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítsége érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Rádió Dick. Rádió Dick.

Képzeljük csak el, hogy a dédnagymamánk egyszer csak megérkeznek közénk 2026-ba. Valószínűleg már attól felszaladna a szemöldöke, hogy egy társaságban 4 emberből 3 a telefonját nézi. Régen ugyanis az illemnek sokkal szigorúbb szabályai voltak, és bizony volt olyan is, amin ma már mosolygunk. Például egykor komoly szabályrendszere volt annak, hogyan mutatnak be egymásnak egy férfit és egy nőt, egy fiatalt és egy idősebbet, vagy egy alacsonyabb és egy magasabb rangú szemét. Az udvariassági gesztusok is sokkal kötöttebbek voltak. Ajtónyitás, felállás, kalapemelés, egy úriembernek szinte külön tantárgy lehetett volna, hogyan kell belépni egy szobába. Ma már azért egyszerűbb a helyzet, ha nem csapjuk rá az ajtót a mögöttünk érkezőkre, már egész jó úton járunk. Az asztalnál is szigorúbb volt a rend. Egyenes tartás, megfelelő evőeszköz, kulturált étkezés, ezekből sok minden ma is érvényes. Csak közben megjelent egy új evőeszköz, az okostelefon. Na, ezt viszont etikett szerint jobb lenne nem az asztal közepére tenni, és főleg nem percenként ellenőrizni. Ha valakivel együtt eszünk, az egyik legszebb mai illemszabály talán az lehetne, annak adjuk a figyelmünket, aki velünk szemben ül, ne annak, aki éppen üzenetet küld. És ott van a köszönés. Ez sem ment ki a divatból. Ha belépünk valahová, köszönünk. Nem várjuk meg, hogy a másik kezdje. A belépő köszön a bent lévőknek, és általában a fiatalabb köszön előre az idősebbeknek. Az udvariasság ugyanis nem korfüggő, és még csak pénzbe sem kerül. Persze vannak régi szabályok, amelyek ma már furcsán hatnak. A nőkkel és férfiakkal szembeni merev szerepelvárások nagy része kikopott, és ez nem feltétlenül baj. Ma az etikett egyre inkább nem arról szól, hogy ezt azért kell megtenned, mert férfi vagy nő vagy, fiatalabb vagy, hanem arról, hogy figyelmes vagy-e a másikkal. Talán ez az, ami 100 év alatt sem változott. Az igazi jó modor nem a tökéletesen elhelyezett szalvétánál kezdődik, hanem ott, hogy köszönünk, megköszönjük, hogyha mondjuk esetleg kapunk valamit, nem vágunk a másik szavába, és észrevesszük, ha valakinek szüksége van egy kis figyelmességre. Szóval változhat a divat, eltűnhet a cilinder, jöhet helyette az okostelefon, de egy dolog valószínűleg sosem megy ki a divatból, kedvesnek lenni. És szerencsére ehhez dresszkód sincs.

0: párnak.
1: Mivel lassan közeledik az ebédidő, ezért beszélnék valamiről, ami ilyenkor különösen aktuális. Az pedig az asztali etikett. Mert enni szinte mindenki tud, de szépen enni? Na hát ott azért már előfordulnak kisebb-nagyobb kalandok. Kezdjük rögtön a szalvétával. Ha leülünk egy szépen megterített asztalhoz, a textil szalvéta helye étkezés közben az ölünkben van. Nem a nyakunkban, nem várra dobva, és lehetőleg ne is maradjon érintetlenül az asztalon, minthogyha csak dekoráció lenne. És akkor jöjjenek az evőeszközök. Ha több kés, villa és kanál sorakozik előttünk, nem kell pánikba esni, és titokban megnézni, mit csinál a szomszéd. Az egyszerű szabály, kívülről haladunk befelé, mindig az adott fogáshoz tartozó evőeszközt használva. Szóval nem vizsga, csak ebéd. Na és a legendás könyök az asztalon. Étkezés közben hagyományosan nem illik a könyökünkkel az asztalra támaszkodni. A kezünket viszont nyugodtan tarthatjuk látható helyen, és természetesen az sem túl elegáns, ha úgy hajolunk a tányér fölé, mintha attól tartanánk, hogy a rántott hús bármelyik pillanatban megszökik. Van azonban egy modern, kori szereplő, amiről a régi etikettkönyvek még nem sokat írtak, azt pedig már említettem, a mobiltelefon. Az asztalnál lehetőleg tegyük félre. Ha valakivel együtt ebédelünk, a legszebb udvariassági gesztus, ha nem az értesítéseink kapják a figyelmünket, hanem az, aki velünk szemben ül. A leves nem fog megsértődni, hogyha lefotózás nélkül esszük meg. A társaságunk viszont lehet, hogy igen, hogyha az egész ebéd alatt a telefonunkat nézzük. És még néhány apróság, teleszájjal nem beszélünk, nem csámcsogunk, nem nyúlunk át keresztbe az egész asztalon a sóért, inkább szépen megkérjük azt, aki közelebb ül hozzá. Ha pedig valami annyira finom, hogy legszívesebben a tányért is kitörölnénk, nos, hivatalos vacsorán azért gondoljuk át kétszer. Az asztali etikett lényege ugyanis nem az, hogy mereven üljünk, és azon izguljunk, melyik villát fogtuk meg rosszul, sokkal inkább arról szól, hogy figyeljünk egymásra, és kellemes legyen együtt az étkezés. És ha már ennyit beszéltem az evésről, szerintem hivatalosan is megéheztünk. Én Völgyi Zsuzsi voltam, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, kívánok mindenkinek nagyon jó étvágyat az ebédhez, egy kis pihenést, sok mosolyt és kellemes délutánt. Én most átadom a mikrofont a következő műsorvezetőnek, Patai Annának. Maradjatok továbbra is velünk a Dikrádión, vigyázzatok magatokra és egymásra,

0: Periodik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatája alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az út szélén magára hagyott járművének utasa ellen és bírósági körözés volt érvényben. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban

0: 20 forintos literenkénti drágulás akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra havonta. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávéshelyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. A kávé útlevéllel pedig idén is érdemes útnak indulni, pecséteket gyűjthetünk, új helyeket fedezhetünk fel, és közben értékes nyereményekért is indulhatunk.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóton.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Ja országúton csalóznak a cigányok. Sátoromnak a konyvája beázott. Gyere, mit csitok, arj be, ne bámulj a tükörbe, mit ér, ha te szét vagy, éveg elázok.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Három sós perec, mondd meg, ha szeretsz, de

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza párt tevékenységét, és bejelentette, hogy a jobboldal részéről véget ért a türelmédő. A Fidesz elnöke a Köccsei pikniken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobboldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése. Ezzel szemben szerinte a Tisza párt célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. A pártelnök szerint a kormányzati szereplő nem csak a politikát foglalták el, hanem a nagy nehezen visszamagyarosított gazdaságot is veszélyeztetik. Orbán Viktor úgy véli, a cél az, hogy a gazdasági erőforrásokat ismét külföldi kézbe adják át. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, jelentette ki az országgyűlés elnöke szombaton Veszprémben, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán. A rendezvényen Forsthoffer Ágnes kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak a politikusok és a hétköznapi emberek eltávolodásának veszélyeire a demokráciára nézve. Ezért ők továbbra is nagyon fontosnak tartják, hogy a képviselőik és a kormánytagjai folyamatosan elérhetőek, megszólíthatóak legyenek. Emlékeztetett

0: Sándor, Szegvári Katalin és Szinetár Miklós is elismerésben részesült a kulturális kezdeményezés létrehozásában játszott szerepéért.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, Egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Hendrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érvényben egészen hétfő hajnali 5 óráig, szintén a Dombóvári út Bertalan Lajos utcai felhajtó között is, illetve a tegnapihoz hasonlóan ma is érvényben vannak a rendezvényhez kapcsolódó korlátozások egészen este 9-ig, és a BKK aktuális listája szerint vasárnap többek között a 64B, 64 terelve közlekedik, a 164 és a 64A nem közlekedik a teljes útvonalon, illetve a 83-as busz terelve közlekedik, és nem érinti a Szenesi Iván tér megállót a Fővám tér felé, ezen kívül a H6-os hév helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű szép vasárnapot kívánok. Szeptember 13-a van, egy jót pár perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én általában egyébként így szoktam a kis családommal ebédelni, a kisfiam még délelőtt alszik egyet, szóval általában valahogy mindig így jön össze az, hogy leüljünk így családilag ebédelni, és hát azért szerintem az ember igyekszik mindig olyan étkezéseket létrehozni, hogy a család legalább az étkezésekkor igenis együtt legyen. Na viszont a zenélésekkor is nagyon fontos, hogy együtt legyünk, és közösen hallgassuk meg a dalokat, úgyhogy a következő pillanatokban jönnek a legeslegjobb zenék itt a 100.3 Rádió Dickén, és köszönöm, hogy itt vagy velem, tarts velem egészen 18 óráig. Na mi van vele?

0: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Mosolygós szép napot nektek, drága Rádiódik hallgatók. Mindig ezt kívánom nektek tiszta szívemből, és ezt tényleg így is gondolom. A következő pillanatokban időjárás csekkolunk, megnézzük, hogy ma milyen időre számíthatunk, aztán jövök is vissza.
1: Időjárás.
0: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Hendrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érvényben egészen hétfő hajnali 5 óráig. Szintén a Dombóvári út Bertalan Lajos utcai felhajtó között is, illetve a tegnapihoz hasonlóan ma is érvényben vannak a rendezvényhez kapcsolódó korlátozások egészen este 9-ig, és a BKK aktuális listája szerint vasárnap többek között a 64B, 64 terelve közlekedik, a 164 és a 64 a nem közlekedik a teljes útvonalon, illetve a 83-as busz terelve közlekedik, és nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé, ezen kívül a H6-os hív helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak. GPM Music Production.

Ez itt a 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Gyönyörű napot továbbra is, Patai Anna vagyok, és nagyon durva, de az első órát le kell zárnom, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok, csodálatosak vagytok, és akkor a következő órában megnézzük, hogy milyen névnaposokat ünneplünk a mai napon. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a napnak, és azért azt gondolom, hogy nem túl késő felköszönteni a kedves ismerőseinket. Tartsatok velem a következő órában is.

0: Sunenvója 100.3
1: Rádiódik.
2: Helyesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és szorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
3: Hajnal 5.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetése a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség, így a használt járművek megvásárlásáról csak akkor születik döntés, ha az valóban megéri az adófizetőknek. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvári úti és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll, a látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Teleki téren különböző nemzetiségek reggelijeiből is lehet kóstolni, míg a résztvevő vásárcsarnokok vendéglátói klasszikus piaci reggelikkel készülnek. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi film klasszikusokkal várja a mozirajongókat. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncert.

0: A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Hendrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érvényben egészen hétfő hajnali 5 óráig, szintén a Dombóvári út Bertalan Lajos utcai felhajtó között is, illetve a tegnapihoz hasonlóan ma is érvényben vannak a rendezvényhez kapcsolódó korlátozások egészen este 9-ig, és a BKK aktuális listája szerint vasárnap többek között a 64B, 64 terelve közlekedik, a 164 és a 64 a nem közlekedik a teljes útvonalon, illetve a 83-as busz terelve közlekedik, és nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé, ezen kívül a H6-os hív helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Ígértem, hogy ebben az órában lecsekkoljuk a névnaposokat, úgyhogy Isten éltesse a Kornélokat, a Mórokat, Móricokat, Luizákat, Ludovikátkat, Amátákat, de szép név, Amadilokat, Krizsánokat és Polixéniákat. Azt gondolom, hogy ez a nap a különleges nevű embereké, úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok nektek. Remélem, hogy tényleg nem túl késő jelzem ezt, hogy ma ilyen neveket ünneplünk, és tényleg az ismerőseiteket még fel tudjátok köszönteni. És akkor természetesen, ahogyan szoktuk, a következő dalokat a névnaposoknak küldöm. Hát induljanak is!

0: 100.3 Rádió Dikromákról nem csak romáknak, továbbra is szép napot kívánok mindenkinek. Patai Anna vagyok a mikrofonok mögött, illetve a mikrofon mögött, és köszönöm szépen, hogy ebben az órában is itt vagy velem. Nézzük meg, hogy mi újság a közlekedéssel, ha van bármilyen, akkor a 06 30 30 telefonszámra. Tényleg nagyon várom a friss információkat, és ahogy elkülditek, akkor én utána gyakorlatilag azonnal olvasom. Úgyhogy köszönöm, hogyha segíted az én munkámat.
1: Időjárás.
0: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Hendrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érvényben egészen hétfő hajnali 5 óráig. Szintén a Dombóvári út Bertalan Lajos utcai felhajtó között is, illetve a tegnapihoz hasonlóan ma is érvényben vannak a rendezvényhez kapcsolódó korlátozások egészen este 9-ig, és a BKK aktuális listája szerint vasárnap többek között a 64B, 64 terelve közlekedik, a 164 és a 64A nem közlekedik a teljes útvonalon, illetve a 83-as busz terelve közlekedik, és nem érinti a Szenesi Vámtér megállót a Fővámtér felé, ezen kívül a H6-os hív helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést.
1: Rádió Dik. Rólunk neked.
2: Juni Montana. Ej.

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok. Gyönyörű napot. Na hát kérem szépen, lezárom az órát, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással. Remélem, hogy akkor is velem tartotok majd.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egyetlen iváncsai furt és ásott kútból vett vízmintában sem mutatható ki szennyeződés, közölte a helyi önkormányzat az 55 helyszínen elvégzett mérések alapján. A vizsgálatokat azután rendelték el, hogy az SKON Hungary akkumulátor gyárjelzése szerint NMP oldószer került az üzem saját belső monitoring kútjába, ami miatt a gyár leállította az érintett berendezéseket. A község vezetékes ivóvíz hálózata eleve más forrásból kapja a vizet, de a lakosság megnyugtatása érdekében a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják. A Fejérvár megyei település múlt pénteken közölte, hogy a gyár NMP szennyezést fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, közölte Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán hívta fel a figyelmet a súlyos társadalmi összefüggésekre. Egy budapesti jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy bizonyos területeken az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A probléma kezelése érdekében a főpolgármester szerint elengedhetetlen a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok közötti szoros partnerség. Hangsúlyozta, hogy a főváros rendelkezik saját áldozatvédelmi programmal és drogellenes stratégiával. Augusztusban 1.403.000 forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, Egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni.

0: Szenesi Vámtér megállót a Fő Vámtér felé, ezen kívül a H6-os hív helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartasz. A héten, illetve tudjátok mit, úgy mondom, hogy a jövő héten maradni fog ez a kicsit hűvösebb, szelesebb, ősziesebb idő. Az a helyzet, hogy tényleg ez a 23 fok marad meg, úgyhogy megérkezett az ősz. Szerintem ez egy nagyon szép kis átmenet. Most azonban a jó zenékre készülhetek itt a 100.3 Rádió Dickben. Tartsatok velem!

0: Rádi.
1: Ez itt a Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a közlekedési hírek, na meg persze a mai időjárást is csekkoljuk. A jövő hetiről már meséltem nektek, de szerintem azért nézzük meg még egyszer, hogy ma milyen időre számíthatunk. Figyeljetek!
0: Közlekedési hírek.
1: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Hendrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érvényben egészen hétfő hajnali 5 óráig. Szintén a Dombóvári út Bertalan Lajos utcai felhajtó között is, illetve a tegnapihoz hasonlóan ma is érvényben vannak a rendezvényhez kapcsolódó korlátozások egészen este 9-ig, és a BKK aktuális listája szerint vasárnap többek között a 64B, 64 terelve közlekedik, a 164 és a 64 a nem közlekedik a teljes útvonalon, illetve a 83-as busz terelve közlekedik, és nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé, ezen kívül a H6-os hív helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
1: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egész napos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!

mikrofonok mögött, és csak egy gyors órazárásra jöttem vissza hozzátok. Köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok, a következő órában pedig kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, majd izgalmas óra lesz.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter hozzátette, új célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarra, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására. Közel 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a kedvelt horvátországi nyaralóhelynek számító Brács szigetén pusztító tűz miatt, írja az index.hr. A lap két sérültről is tud. A tűz csütörtök este keletkezett Lozécska közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztította Bozótosban, az Ajnövényzetben és a Fenyőerdőben. A tűz szombatra mintegy 3000 hektárnyi erdőt, Bozótot és alacsony növényzetet ért el. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezített. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. A látogatók megismerhetik a Hungaromet non-profit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatás bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, Egyetem alsó rakpart felhajtó, Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Henrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érve.

0: 22-es és 24-es villamos pedig sűrűbben jár az esti rendezvények miatt. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Nos, hát elérkeztünk ahhoz az órához, ami az én személyes kedvencem, nem más, mint a roma hírek. Egyébként ezen a héten nagyon sok izgalmas roma hír hangzott el, engedjétek meg, hogy egy párat így összefoglaljak nektek. Például meséltem a cigányokról a magyar végvárak védelmében is, és hogy voltak-e valóban cigány katonák. A héten az egyik hír arról szólt, hogy miben hisznek leggyakrabban a cigányok, de egyébként pedig arról is meséltem nektek, hogy egy online gyakorlással segített tanulás mennyi sikerélményt és önállóságot is ad roma diákoknak. Éppen ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy minden egyes alkalommal, örömmel és boldogsággal mondjam el nektek az őszintét arról, hogy mennyire szeretem ezt az órát, és hogy igenis a roma hírek is lehetnek izgalmasak, szuperek és könnyen feldolgozható információkkal megtöltve, azt gondolom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok, zenéljünk és jövök vissza.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, sziasztok! Nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek. Hát az előző megszólalásban említettem nektek pár olyan fontos roma hírt, ami elhangzott a héten, de hát ez csak egy pár téma volt abból a sokból, amivel egyébként dolgoztam, úgyhogy azonnal jöjjenek is a roma hírek. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató második évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamell gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott, Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ, többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: A tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el, és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. A mi hangunk hallatszódik. 100.3

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, sziasztok, le is zárom az órát. A következő órában pedig találkozunk egymással, és szintén roma hírekkel foglalkozunk majd.

0: Gyerekekkel 100.3 Rádiódik.
1: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedik.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány közzétette a gyermekvédelmi rendszerről szóló több mint 200 oldalas jelentését, amely egy 12 vármegyében és 19 intézményben végzett komplex országos felmérés eredményeit összegzi. A dokumentum szerint a Magyarországon élő 1,6 millió gyermekből mintegy 130 ezer veszélyeztetett, az állami gondoskodásban nevelkedők száma pedig eléri a 23 ezret. A jelentés megállapítja, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a struktúra összeomlás hatására sodródott, amit jelenleg csak a szakemberek személyes elkötelezettsége és többletmunkája akadályoz meg. Az összegzés rávilágít arra is, hogy az állam 2010 után fokozatosan kivonult a szektorból, és úgy szervezi ki a feladatokat az egyházaknak, hogy eközben nem követel meg szakmai transzparenciát és minőségbiztosítási feltételeket. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt, a szervezők korábban a rendezvény közösségi oldalán hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei miatt különösen fontosnak tartják a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Őrsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A közlekedési társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Csömörről az Őrsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma melegebb, de valamivel bizonytalanabb az idő, mint tegnap. Napközben 23-24 fok várható, reggel pedig 10-15 fokot mértek. Alapvetően kellemes, melegebb idő várható, zápor és eső azonban ma már előfordulhat, ezért érdemes számolni egy esernyővel, vagy akár egy esőkabáttal. A jelenlegi modellek alapján nem tűnik egésznapos folyamatos esőzésnek. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma az atlétikai rendezvény miatt szintén komolyabb korlátozások lesznek, például a Műegyetem rakpartnál, gyakorlatilag egész nap, egyetem alsó rakpart felhajtó Egri József utca és Bertalan Lajos utca között. Ez tehát nem csak korlátozás estére, hanem vasárnap egész nap érdemes ezzel számolni. Henrik Szlávik rakpartnál is vigyázni kell, ugyanis a Petőfi híd és a Rákóczi híd között korlátozás van érvényben egészen hétfő hajnali 5 óráig, szintén a Dombóvári út Bertalan Lajos utcai felhajtó között is, illetve a tegnapihoz hasonlóan ma is érvényben vannak a rendezvényhez kapcsolódó korlátozások egészen este 9-ig, és a BKK aktuális listája szerint vasárnap többek között a 64B, 64 terelve közlekedik, a 164 és a 64A nem közlekedik a teljes útvonalon, illetve a 83-as busz terelve közlekedik, és nem érinti a Szenesi Vámtér megállót a Fővámtér felé, ezen kívül a H6-os hív helyett pótlóbusz közlekedik, az 1-es, 2-es és 24-es villamos pedig

azt a tevékenységet, hogy kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon hálás vagyok, hogy akár vasárnap 2 órát is tölthetünk azzal, hogy friss roma hírekkel foglalkozzunk, miközben friss roma dalokat hallgatunk itt a 100.3 Rádiódiken, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, kövessetek minket Instagramon, TikTokon, mindenhol Dik Média néven. Előre is köszönöm, jöjjenek a zenék!

0: 100.3 rádió dikromákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és azonnal indulnak a roma hírek itt a Rádió Diken. Fiatal vidéki srác volt, amikor a budapesti 8. kerületben szolgált a 2000-es években. Dokumentumfilmet készített róla az HBO, azonban ott kellett hagyni a rendvédelmi pályát. Súlyos betegségen és magánéleti válságokon át jutott el a felismerésre, hogy valami hiányzik az életéből. Sándor ma Máté Szalka, kertvárosi református gyülekezet aktív tagja, munkatársaival pedig tanoda alapításon dolgoznak. Amikor a családomról mesélek, mindig fontosnak tartom kiemelni az elején, hogy több nemzetiség is megtalálható a felmenőim között. Édesapám magyar, édesanyám pedig cigány származású, de apukám rokonságában sok a sváb, édesanyám családjában pedig az erdélyi magyar és a román. De tovább megyek, a vezetéknevem török eredetű, a határvédelemre utal. Kezdte el. Anyukámék több generációra visszamenőleg azon a Máté Szalkai cigánytelepen éltek, amely ma Finevékként ismert, nagyapám volt az első cigánybíró a városban. A szava nem csak a helyiek között számított, hanem a kívülállók számára is ő volt az összekötő kapocs a romák felé. Idősebb emberek még manapság úgy hivatkoznak édesanyámra, hogy a bíró jánya. Mivel nagyapám sajnos egész fiatalon meghalt, anyám és nagyanyám rendszeresen ingázott Budapest és Máté Szalka között dolgozni a híres fekete vonattal. Szüleim így ismerkedtek meg egymással a fővárosban, az egyes számú építőipari vállalatnál. Apukám Nyírvasváriban született, az ő édesapja volt a TS kocsisa, nagyanyám pedig a háztáival, gyerekekkel foglalkozott, emellett a család kis területen dohányt termelt. Talán meglepő, de ez utóbbival több pénzt kerestek, mint a gabonával. Apu nem teketóriázott sokat, hazavitte édesanyámat a nagymamám, első reakciója viszont az volt, hogy miért hoztad ide ezt a cigányt? Így apám 18 évesen sarkon fordult, és külön életet kezdett a szerelmével. Anya szüleivel nem volt gond, hamar elfogadták édesapámat, én lettem az első gyermekük, engem két öcsém követett. Folytatta a mesélést. Képzés szinte azonnal gyakorlattal kezdődik, általában egy kapitánysági kihelyezéssel. Intézkedési jogköröd nincs, járőrtársként figyelsz és tanulsz, biztosítod az intézkedést, engem a szobi rendőrőrse helyeztek ki. Érdekes hely volt, tele olyan idősebb kollégákkal, akik szolgálatuk nagyobb részét a szocializmusban húzták le. Akkoriban úgy volt, hogy az iskola végén mindenki a gyakorlati helyén áll munkába, de mire végeztem, a sok korkedvezménnyel távozó miatt létszámstoppot hirdetett a belügyminisztérium, és a rendészetiről kikerülő összes fiatalt a BRFK állományába helyezték át. Nem tudom hogyan, de én a 8. kerületbe kerültem. Hozzáteszem, akkor semmit sem tudtam még Budapestről. Nyilatkozta az interjúban.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei.
0: Cigány alakok a történelemben. A cigány történelem számos olyan személyt őriz, akik művészetükkel, tudásukkal, bátorságukkal, vagy közösségükért végzett munkájukkal váltak jelentőssé. Bár a romák történetéről sokáig kevés írásos forrás állt rendelkezésre, az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás foglalkozik a roma közösségek múltjával és kiemelkedő alakjaival. Például Cinka Pannával. Cinka Panna a magyar cigányzene egyik legendás alakja volt a 18. században. A hagyomány szerint kiváló hegedűs és zenekarvezető volt, ami abban a korban különösen figyelemre méltó, hiszen nőként is jelentős szerepet töltött be a zenébe. Alakja a magyarországi cigányzenész hagyományok egyik legismertebb szimbólumává vált. Dankó Pista a 19. század végének híres magyar cigány prímása és nótaszerzője volt. Számos olyan dal fűződik a nevéhez, amely a magyar nóta történetének részévé vált. Életútja jól példázza, hogy a roma muzsikusok milyen fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúra fejlődésében. A 20. század egyik legtragikusabb fejezete a roma holokauszt, vagyis a Porajmosz története. Az üldözés és népirtás során roma emberek százezrei váltak az üldözés, deportálás és gyilkosságok áldozatává. A korszak fontos alakjai között olyan roma túlélők is vannak, akik később beszámolóikkal segítették megőrizni az áldozatok emlékét. Philomena Franz, német roma író és holokauszt túlélő például évtizedeken keresztül beszélt a roma népirtásról és annak emlékezetéről is. A roma történelem fontos alakja Ronald Lee is, aki kanadai roma író és aktivista volt. A 20. század második felében sokat tett azért, hogy a roma közösségek története, identitása és jogai nagyobb figyelmet kapjanak. A modern roma történelem egyik legismertebb alakja, Ian Hancock, roma származású brit-amerikai nyelvész és roma jogvédő. Tudományos munkájával sokat tett a roma történelem, a romani nyelv és a roma identitás kutatásáért. A roma népirtás nemzetközi elismertetésében is nagyon fontos szerepet vállalt. Magyarországon is számos roma személy vált a kulturális élet meghatározó alakjává. A zenészek mellett írók, költők, képzőművészek, pedagógusok és közéleti személyiségek járultak hozzá ahhoz, hogy a roma kultúra és történelem láthatóbbá váljon. Összességében a roma történelem alakjai nem csupán a roma közösségek számára fontosak. Történetük a magyar és európai történelem részét képezi. Életútjukon keresztül megismerhetjük a roma közösségek kulturális értékeit, a társadalmi nehézségeket, a hátrányos megkülönböztetés történetét, valamint azt, hogy rendkívüli kulturális örökséget, amelyet a romák évszázadokon keresztül őriztek meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 100.3 rádió.
2: Vorbinas.

0: Oda szép napot, sziasztok! Ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok, ugyanis búcsúzkodni jöttem, és legközelebb csak a jövő héten találkozunk egymással, viszont minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig talizunk, úgyhogy érdemes mindig a Rádiódikkel tartani. Sziasztok!
1: Rádiódik, rólunk, neked!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon intenzív pályakarbantartási munkák zajlanak, hogy csökkentsék a késéseket és növeljék a közlekedés biztonságát. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, hogy naponta közel 50 ezer utas veszi igénybe a 100 aljelzésű Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Az elmúlt hónapokban már több helyszínen is jelentős előrelépés történt. Abonyban ágyazatcsere, síncsere és pályaszabályozás zajlott, Kőbánya-Kispesten vágányát épít és váltócsere történt, míg a Kőbánya-Kispest-Pest-Szentlőrinc szakaszon további sincseréket hajtottak végre. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki, egyik hónapban kisebb emelkedés, a következőben pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló, olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% feletti éves emelkedést mértek. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baross téren, a Blaha-Lujza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Őrs-vezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren már van térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van. Azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kökény Anna üdvözli önöket itt az FM 100.3 Rádiódikben. Szeptember 13-a vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetésével várom önöket. Két hölgy volt a vendégem a Roma Szalomban ezen a hétfőn, és izgalmas, csajos, őszindító beszélgetésben volt velük részem.
0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: Valóságosan elkezdődik itt a Roma Szalomban az ősz, hiszen dr. Suki Andrással a hétfői hűsítők egyelőre megszűntek, mert ugye egy új őszi programba vágok bele, mégpedig a hétfői csajos estékbe. Célom az, hogy két hölgyel minden hétfőn nőies, csajos, lányos témákat beszélgessünk ki, vesézzünk ki, lehetőleg két különböző korosztályból. Nos, mai két vendégem, két legjobb barátom, velük indítjuk ezt a sorozatot. Itt van velem a stúdióban Duka Sarolta.
4: Csőcsá, csumi! Én tegnap érkeztem Bécsből, és itt landoltam a Dik Rádióba a legjobb két szuper csajszi Budapesten. Itt ülhetek velük, és nagyon megtisztelve érzem magamat. Hát remélem egy jó, kellemes estét töltünk együtt, és majd meglátjuk, vagy meghalljuk, hogy mi jön ki ebből.
3: Reméljük, így lesz.
5: Sziasztok, én Falni vagyok, és nagyon remélem, hogy élvezni fogjátok a témákat, amiket fel

0: mai időben. Hát igen, a sok feladat vár ránk, mint nő. Egy időben anyának kell lenni, feleség, szerető, kutyimutyi, dolgoznunk kell, nagyvilági nő, egyszerűen százszázalékosan jelen kell lennünk. Ez jelenti a mai nő lét.
1: Szerinted, Fandi?
2: Ebbe egyetértek, mert régen az, hogy nőnek lenni, az azt jelentette, hogy 100%-ban nevelni a gyerekeket és ellátni a ház körüli feladatokat. Manapság pedig a nők már 40 után is tanulni akarnak, munkahelyet akarnak váltani, új hobbikat találnak ki, és ez most már szinte egy társadalmi elvárás, hogy egy nő minden téren az életbe hely tudjon állni.
1: Mennyiben változott ez? Mondjuk 20-30 évvel ezelőtt Sárit kérdezem, hogy miben változtak meg szerinted a női szerepek?
0: Hát mindenhol ott kell lennünk, vagyis már az úgy változott, hogy választhatunk. Bele akarunk menni ebbe a játékba, vagy nem? Én nekem azt jelenti ez a változás, hogy nagyon-nagyon sok dolog megváltozott az életembe, választhatok a szerepek közt. És ez nekünk most ebből a szempontból sokkal könnyebb lett az életünk, mint anyáinknak, nagyanyáinknak, mert ők nekik nem lehetett választani. Mi már választhatunk, milyen életet szeretnénk élni. Abban változott, legalábbis az ahogy én látom.
1: Szerintetek egyébként a női szerepek közül melyik ami kellemetlen, mint női szerep? Szerintem ezt majd mind a hárman mondjuk el, mert attól lesz ez igazán jó trécselés. Szerintem erről biztosan más a véleményünk. Én feldobom akkor, hogy én mit gondolok. Uh-huh. Jó, hogy mire gondoltam, hogy egy példát mutassak. Például nekem a női szerepek között, ami a legnehezebb, az, hogy mindig nagyon nőiesnek lenni, sokat foglalkozni magaddal, mindig figyelnek téged, és hogyha nem vagy, főleg, hogy telik a kor, egyébként, ez egyre fontosabb. Tehát az, hogy egyre idősebb az ember, egyre többet kell magával foglalkozni, hogy nőies tudjon maradni. És azért mondom ezt, mert tudom, hogy ebben pont Sárival nem értünk egyet, mert te pont ezt a részét élvezed a női szerepnek szerintem, hogy mindig jól nézzél ki. Például nálam ez az, ami nehézség, hogy nem szeretem annyira piperészni például magam.
0: Na most én, amivel nagyon-nagyon-nagyon nagy cégeknél dolgoztam, pozíciókba, mindig hozzám léptek férfiak, hogy lehetsz ennyire professzionális, de mégis maradsz nő. És ez nekem mindig olyan furcsa volt, mert nekem ez egy természetes dolog, nő maradni. Akkor is, ha profi vagyok egy szakmában, maradok nő. Jó, néha én is tudok maszkulin lenni, mert muszáj a mai időben egy kicsit maszkulin, mert helyt kell állnunk, de megpróbálok akkor is nő maradni. Nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy igen, én szeretek kis cica lenni, de vadmacska, de oroszlán is. Nagyon-nagyon erősen ott vagyok. És ezt én így látom, hogy én megpróbáltam mindig nő maradni. Akkor is, ha bárhol dolgoztam, bármit kellett teljesítenem, megpróbáltam így cselekedni.
1: Igen, számodra a nőiesség szerintem elegancia is egyben, ugye?
0: Hát, elegancia, igen, igen. Lehetsz, én, mint nő, nagyon-nagyon szeretek nő is lenni, szex is lenni, de maradok elegáns. Maradok hogy mondják magyar, mértékben, azt nem tudom, hogy jól fejezem ki magamat, az a finoman szex is lenni, az nagyon fontos. Bármi, ha kosztümbe vagyok felöltözve, akkor egy magas sarkú cipő, akkor egy gyönyörű fülbevaló, egy pinduri

0: makk, smink, és akkor is én nekem mindig az volt a fontos, hogy ne feltűnjek, hanem maradjak, emlékezzenek rám. Nekem mindig az volt a fontos.
1: Emlékezetes maradj.
0: Emlékezetes maradok, igen.
1: Igen, ez is egy női vonás. Neked mit jelent a nőiességed, Fanni?
2: Nekem ez kiskorom óta igazából kialakult, mert én mindig örömöt tudtam okozni az embereknek azzal, hogy én nagyon házias vagyok kiskorom óta, és mindig mondjuk, hogyha az öcsém vagy az apukám elvesz egy törölközőt, vagy valamit a szárítól, akkor mindig mondja, hogy ennek jaj, de finom illata van, ezt mivel mostad ki, vagy hogy most jaj, de finomat főztél, és igazából az a dolog, amit én a legnehezebbnek tartok a nőiességben, még nem érkezett el az életembe, de reméljük, hogy egyszer elérkezik, az az, hogy én boldoggá tudjam tenni a gyerekemet és a férjemet ezekkel a dolgokkal, vagy hogyha a gyerekem egy rossz lelkiállapotban van, akkor tudjak rajta segíteni, és hogy én ne okozzak ezzel kudarcot sem a világ szemébe, se a gyerekemnek, hogyha mondjuk ő nem érzi magát boldognak az életbe.
1: Azért érdekes, hogy mindenképpen azt gondoljuk, szerintem mind a hárman, hogy a nő a gondoskodás is. És ezt Sáriról is biztosan tudom, hiszen hogyha együtt vagyunk, és bármi bajunk van, megfájdul a fejünk, fáj a lábunk, akár, azonnal a gondoskodás. Te egy gondoskodó nő vagy, ugye te is, Sári?
0: Nagyon, nagyon. Nekem mindig, akiket szeretek, megmondom őszintén, én a csillagokat lehozom az égből, nem tudom.
1: Mind a kettő helyes.
0: Nem érdekes. Ez a szívemből jön, akkor meg már mindegy, hogy fejezem ki magamat. Igen, én nekem nagyon fontos a gondoskodás, hogy az a gyerek, az egy macska, egy kutya, imádom a virágokat, imádom a körülöttem lévő embereket. Én egy olyan ember vagyok, aki az utcán idegenekre is vigyáz. Ez egy olyan tulajdonság, ami lehet, hogy nem természetes, de én nekem nagyon-nagyon fontos, hogy akik körülöttem vannak, azok boldogok legyen. Mert ha ők boldogok, akkor én vagyok a legboldogabb. Igen, én egy nagyon-nagyon-nagyon gondoskodó ember vagyok, pedig egy néha úgy nézek ki, mint egy, hát mindig mondom, hogy jaj, egy vagány, szexis nő szeretnék lenni, de a másik oldalon meg nagyon anyáskodó, egy nagyon anyatípus vagyok, amivel nem lettem anya, de akkor is bennem van az a nagyon nagy mély érzés, azt, hogy megmutassam, hogy mélyen valahol anya lettem, akkor is, ha nem adta meg a Jóisten, akkor is gondoskodok nem a gyerekemről, másoknak a gyerekeiről, vagy egy állat, vagy egy virág, vagy egy mit tudom, vadidegen embereket nagyon-nagyon gyorsan a szívembe tudom zárni. Most éppen ültem egy kávézóba, és rögtön mosolygott rám egy gyerek. Egyszerűen akkor az a legfontosabb a világon, hogy reagál rád egy állat, egy gyerek, hogyha úgy reagál rád, hogy ragyog a szeme, akkor a Jóisten oldalon fent látja, vagy lássa, hogy te egy jó ember vagy.
1: Igen, szerintem az egy nőies tulajdonság, hogy bizalmat tudunk ébreszteni másokba. Hiszen csak úgy tud gondoskodni az ember, ha megkapja a bizalmat erre. Igen. A gondoskodás. Na most a gondoskodásnak a fordítottja, tehát a felénk való gondoskodás, a túlgondoskodás, ami már egy szinte kontrollszerű érzés. Ti hogyan vagytok-e ezzel? Mennyire szerettitek, vagy mennyire tűritek, ha kontrollálnak titeket? Fanni, te mennyire tűröd azt, hogyha családtagok, barátok, nagyszülő, kontrollál, testvér téged?
2: Igazából én ebbe meg tudom húzni a saját határaimat, meg mindig látom, hogy kivel meddig érdemes elmennem ebbe a dologba. De igazából, amikor ezt egyébként úgy mondja a mai társadalom, hogy birtokolni, én ezt inkább megfordítanám, amikor egy férfi ad neked egy olyan bizalmat, hogy én rád bízom a tiszta ruhámat, én rád bízom az étkezésemet, én rád bízom azt a dolgot, hogy te leszel mellettem, hogyha majd én beteg leszek. Ez szerintem inkább megtisztelő egy nőnek. Csak ugye ezt a mostani társadalom kifordítja.
1: Szóval úgy érzed, hogy a mostani nők ezt a szerepet negatívan értékelik, pedig szerinted ez egy pozitív szerep.
2: Így van, nyilván mindaddig, amíg a férfi is megbecsülés hozzátesz ehhez a dologhoz, de nyilván mind a kettő kiveszi úgy a szerepét ebből, hogy egyik se érzi magát kiszolgáltatottnak.
1: Te mit gondolsz a kontrollálás? Te tűröd, Sári, valaki, vagy valami határt szabjon?
0: Ki kontrollál?
1: Aha.
0: A családodnak természetesen másképp tűröm a szituációt, mint egy férfiné. Azt már nem. Arról függ, vagy azon függ, hogy mennyire kapom meg a tiszteletet, mennyire kapom meg azt a szeretetet, mennyire kapom meg a lelkemnek, a testemnek azt, amire én vágyok, akkor egy bizonyos határon van természetesen.
1: Tehát valamennyi kontrollt teljesen.
0: Kontroll, akceptálom egy bizonyos határig. De tudok nagyon azt mondani, na jó, most már ebből elég. Kérdés, hogy mit kapok helyette. Nekem az nagyon fontos, mit kapok.
1: Mi van felajánlva?
0: Igen, pontosan.
1: Cserébe a kontrollért.
0: Pontosan.
1: És egyébként nekem a kontroll egy kicsit a én idő jutott eszembe, tehát hogy mi az, amikor le tudjuk magunkra választani az összes olyan embert, akiről gondoskodunk például, és akkor szerzünk egy pici én időt. Én tudom, hogy ti a természeteteknél fogva szeretitek az ilyen én időket. Egyébként én is szeretem. Szóval ez... lefordítva hétköznapi nyelvhez, egy kicsit hagyjatok békén típusú, ami azért, ahol család van, sok szülők, nagyszülőkről, gyerekekre gondoskodni, családokról, az a nagyon nehéz én időt szerezni. Nektek ez mennyire fontos, vagy esetleg mire használjátok, mikor húzod meg azt a határt, hogy jó, most magammal szeretnék foglalkozni?
2: Hát például, amikor már nagyon lekopott a köröm,
1: akkor hagyjanak egy picit végén. Igen, a körömlakkozás az egy bonyolult, ugye az nem lehet megcsinálom 5 percet, aztán utána elmosogatok, ugye?
2: Na jó, most ez csak tényleg egy legkisebb ilyen bagatell dolog volt szerintem, az, amikor már igényed van arra, hogy a saját dolgaiddal foglalkozz, tervezd a jövődet, vagy csak egy apró dologról van szó, mondjuk a szobádba szeretnél rendet rakni a saját szobádba, erre mindenkinek szüksége van, csak ugye kinek mikor. Ha azt érzed, hogy nagyon, nagyon sokat voltál el esetleg bulizni, vagy nagyon sokat foglalkoztál magaddal, akkor ugye hiányzik a kötelesség. Ugye sokáig kitolod ezt az időt, hogy van a kötelesség, és akkor utána megint a kisebb dolgokkal szeretnél foglalkozni, és egyébként valahol ez az életnek is a nyitja, hogy ugyanannyi kikapcsolódásod legyen, mint amennyi kötelességed.
1: Na, jó mérleg, nekem tetszik, Sára, mit szólsz hozzá?
0: Fantasztikus, hát én nem tudok rá válaszolni, amivel én Fannikámnál 30 évvel kb. Idősebb vagyok, nekem egy picikét nehezebb ezt különböztetni, mert nekem lehet, hogy még több feladatom volt az életemben, és most, ahogy már benne vagyok abban a korban, tűrök egy ideig, és akkor most például ezek a pár napok, amit itt tölthetek Budapesten, ez nekem nagyon-nagyon jól esik, és ezt megvette, vagy vettem magamnak az időt, hogy egy picikét a mindennapomból egy kicsit elszakadhassak, és nagyon-nagyon fontos az én időm. Én mindig egy picit magamnak való emberke voltam, vagy hölgyecske. Gondolom az is, azért is volt az a nagyon komplikált, hogy elszeparáltam magamat. Én van olyan időszak, amikor elutazok spontán egy napra, leülök a természetbe, kávézok, hallgatom a zenét, ami nekem életem egyik legfontosabb pontja, és így ezen keresztül picikét kiszabadulok a mindennapomból és a kötelezettségeimből. Igen, én nekem is
1: nagyon fontos.
0: Igen,
1: szerintem biztassuk erre egyébként a hallgatót is, hogy csináljon magának én időt, amikor csak róla van szó, és akár egy kulturális program, akár a saját testünknek az ápolása, kényeztetése. Egyébként olyan nehezen indul el az ember, én tudom, például, nem is tudom, azt mondja egy őszi, téli időszakban, hogy olyan jó lenne elmenni egyet úszni valahol, egy fedett helyen, egy medencébe, de ennek nem jó most ennek a családtagnak, ennek a gyereknek azért nem jó, annak fáj a lába, az edzésre megy, a harmadiknak nem tudom, mi baja van, és akkor végén nem megyünk el, mert nem tudunk együtt menni. És szerintem az egy nagyon nehéz dolog, hogy eldöntsük, hogy egyedül is elmegyek. Az nagyon kemény elhatározás olyan embereknek, akik másokról gondoskodnak folyamatosan. Én például kitűztem most térre így magamnak, hogy legalább háromszor fogok olyan dolgot csinálni, ahova mindig megvárom a családot, most egyedül el fogok menni. Most ez egy ilyen célom, hogy kipróbáljam, hogy én erre mennyire vagyok képes, hogy elmegyek egyedül mondjuk úszni valahova. Ami szerintem nagyon sokan megcsinálnak, férfiak, nők, de én például soha nem csináltam még ilyet. Azt mondja, jó, ez most csak én egyedül.
0: Pedig ez nagyon fontos. Ezt meg kell tanulni, ezt meg kell szokni. Én például, amivel szingli vagyok, én meg vagyok természetesen. Nekem is nagyon nehéz volt, mert szerettem volna, hogy ott legyen mellettem, vagy egy családtag, vagy barát. Nem volt, meg kellett szoknom azt, hogy igenis elmenjek egyedül egy kávézóba, elmenjek úszni, elmegyek egy múzeumba, elmegyek egy koncertra, semmi problémám, de azt meg kell tanulni. És amit megmondok nektek, csajok, abban a percben, amikor ezt megtanulod, hogy egyedül is tudsz létezni, veszélyes leszel a társadalomnak.
1: Ugye? Igen, amikor a nő rájön arra, hogy ő egyedül is tud működni igazából.
2: Igen, ez is egy nagyon nehéz dolog ezt elérni, amikor te magadat tudod szórakoztatni, vagy szellemileg meg tudsz érni egy olyan pillanatot, ami neked fontos, és az még nehezebb lehet, én most elsősorban a Sárihoz szólok, ugye te nagyon hamar voltál önálló, jártál egyedül külföldre, konyítasz a turisztikához, beszélsz nyelveken, és hogy te azt hogy tudtad megugrani, mert ugye te előbb kerültél el otthonról, mint én, sokkal, és hogy te azt hogy tudtad megoldani, hogy egy idő után már nincsen ez a bátorítás, hogy de lányom, ezt így csináld, ezt úgy csináld. Te ezt hogy tudtad így magadba lerendezni, hogy most akkor ide megyek dolgozni, ezt csinálom és azt csinálom? Vagy voltak olyan barátnőid?
0: Nem. nem voltak, hanem én egy másik, egészen más típusú ember vagyok, és ezt magamnak kellett fejleszteni, ezeket a gondolatokat, az érzéseket, ezt a... Én mindig egy nagy világú, egy nagyon nagy kozmopolita vagyok, voltam is, vagyok is, és nem volt, nagyon boldog, a családom nagyon boldog, hogy ennyire önálló vagyok, ez egy nagyon fantasztikus nekik, ez nagyon boldogítja őket. Én mindig egy olyan kis vadmacska voltam, én ha akartam valami, kifel a világba.
1: Végigvittél mindent.
0: Nekem nem lehetett parancsolni.
2: És csak akkor gratuláltak neked, amikor már láttak, hogy elértél valamit, vagy így az úton végig veled voltak, azt érezted?
0: Most a családomról beszélsz?
2: Bárki. Bárki. Ez mindenki. Barátok, bárki vele tartozhat.
0: Hát, amivel én nekem soha nem voltak nagyon-nagyon sok barátaim, mert én nagyon magamnak való kis csaj voltam. Vagyis egy furamuci, mindig egy kicsit furamuci voltam, de igen, ha én azt mondtam, hogy na most én elköltözök valahová, természetesen segített a családom, barátok azok nem, most kezdek úgy olyan társaságot találni, hogy ti is benne vagytok természetesen, hogy ott van, vagytok, ha nem mindig egy városban vagyunk, de lelkileg velem vagytok. Ez nagyon sokáig nekem nem volt meg. Most úgy, ahogy idősödök, jó, természetesen vannak barátnőim, vagy barátaim, akikkel együtt nőttem fel, most is még mindig a barátaim, de ez kvalitás, ez a kvalitatív barátság. Nagyon-nagyon sokan eltávolodtak, azt nem is bánom. Akik maradtak, abban a barátságban van kvalitás. Az nagyon fontos, mert minél idősebb vagy természetesen, már nem a mennyiség érdekes, hanem azt, hogy kvalitatív, kvalitás legyen abban a barátságban. És ez nekem nem volt nagyon-nagyon sokáig, de nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon sokat jöttem ide Magyarországra, Budapestre, hogy megkapjam azt a szeretetet, azt a barátságot. Ott, ahol éltem, ott nem egy-két barátaim, nem voltak sok barátaim, de arról volt szó, hogy tanuljak, dolgozzak, természetesen abba mindig a hátam mögött volt a családom. Azok bármi, felhívtam őket, mindent el volt rendezve, de barátokat nem. Az nagyon-nagyon kevés volt, és nem is bánom annyira. Nem is bánom. De az egy idő után rájössz, minél idősebb vagy, annál nem is kell már, csak az a pár lelki, lehet egy, nem kell partner. Vannak barátok, akik annyira lehetnek lelki társak, hogy nem is vágyódsz már egy partner után, vagy egy partnerra.
1: Fanni feldobta egyébként ezt a mennyire lehet önálló egy nő, mit szól hozzá a baráti köre, családja. Ez egyébként izgalmas kérdés, mert valószínűleg egy férfitől sokkal előbb elfogadják azt, hogy önálló lesz, hogy eltervez valamit, végigcsinálják. Egy kicsit nekem ez az érzésem volt abban, amit Fanni mondott. De nálatok nem volt fiúgyermek, Sári, ugye?
0: Nem.
1: Akkor te lettél a fiú, szerintem? A családban?
0: Mind a ketten.
1: Tényleg?
0: Mind a ketten, húgom is. Nagyon gyorsan önállóak lettünk. Nagyon ő is külföldön tanult. Minket úgy neveltek, hogy nem csak nő, hanem ott legyünk. Tudjuk mindent. Egyszerűen...
1: Ez azért volt, mert külföldön éltetek? Szerinted van ehhez köze? Én nem mondom, miért kérdezem ezt, mert én amikor külföldön éltem a gyerekeimmel, akkor nagyon sokat önállósodtak, olyan érdekes.
0: Igen, mert mást ellent mond,
1: mert külföldön nem akarom, hogy elmenjen, meg félek a játszótéremen, meg hogy ér be a suliba, meg hogy kommunikálja le a dolgokat, és pont amikor Amerikában laktunk, akkor lettek önállóak a gyerekeim.
0: Igen, mert ott mások az elvárások, mint Magyarországon, abban az időben. Itt is biztos megváltozott, én azt nem tudom, mert mit élek, de ott mások az elvárások. Nekem is két kultúrában kellett felnőnöm. A német kultúrában és a magyar kultúrában. És két különböző kultúra, és én ide-oda pendliztem. És ez nem könnyű. Egyáltalán nem könnyű.
1: Igen.
2: És a magyaroknak van egyébként egy olyan ősi hagyományuk, tehát, hogy van egy nevelési mód, ami olyan, mint egy lecke, amit be kell magolni, és hogy ugyanazt a nevelési módot, vagy hasonlóan kapsz az édesanyától, kapsz a tanártól, kapsz az igazgatótól, kapsz a szomszédtól, tök mindegy, hogy kitől, és hogy azt be kell, és hogy azt be kell tartani, ami úgy van, az úgy van, de viszont amikor már egy más gondolkodású országba mész, akkor a gyerek az sokkal több vélemény nyilvánítási joga van. Uh-huh. És ezért tud sokkal jobban kibontakozni a személyiségük, és hogyha valamiben nem biztosak, akkor sokkal jobban mernek kérdezni.
1: Igen. Tehát szabadabbak, több út van, úgymond, a személyiségükben. Hát igen, gyerekek, azért volt itt egy elég durva politikai korszak, ugye a szocializmus, és nagyon sokan azért még élnek, akik abban a korban már éltek, felvették a szokásokat, és azért vannak ilyen maradványok. Ebben teljesen egyetértek egyébként a Fannival. Nyilván abban a korban is voltak nyitottabb, meg szabad gondolkodásúak, de azért úgy többségében voltak olyan szabályok, amiket a következő generációk próbáltak átlépni. És ha már következő generációknál tartunk, akkor a másik izgalmas dolog, hogy ez a kor, ez az internetes kor mennyire változtatta meg azt, hogy mit jelent nőnek lenni, erről fogunk beszélgetni, de előtte elmegyünk egyet muzsikálni, mit szóltok hozzá.
0: Szuper.

0: Rádió Dí, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dí-ben, és igyekszem hasznos, illetve érdekes programokkal érkezni még ebben az órában, és most a hasznoshoz jutottunk el, mert hogy a Mátyás téren szeptember 19-én szombaton 10 órától délig, tehát 2 óra hosszája van annak, akit érdekel ez a dolog, bicikliszerelő műhely lesz a kesztyűgyárban. De lássuk is a meghívást. Ha ráfér biciklidre egy kis javítás, szerelés vagy beállítást, hozd el a kesztyűgyárba szeptember 19-én délelőtt az autómentes nap apropóján, önkéntesekkel közösen megnézzük, mi a probléma, és megmutatjuk, hogyan tudod te is karbantartani a bringádat, hogy még több kerékpár gurulhasson biztonságosan az utakon. A megjavított biciklidet ki is próbálhatod, érkezik a Velo Budapest is ügyességi játékokkal. Nagyon érdekesen hangzik szerintem, akinek nem lett átnézve a bringája mostanában, vagy olajozni kéne, vagy leesett a lánc, vagy nem jól megy a világítás, az látogasson el szeptember 19-én szombaton délelőtt Mátyás tér 15 szám alá a kesztyűgyárba, mert hogy nyakunkon az ősz, egyre szebbek lesznek a vidékek, egyre színesebb lesz a táj, és már nem lesz olyan meleg, hogy az embernek megterhelő legyen sokat biciklizni. Kökény Annát hallják a Rádió Dí-ben, és folytatom a programajánlót, és még mindig a Teleki téri piacon vagyunk, mert hogy szeptember 19-én szombaton nemzetiségi reggelit kínálnak nekünk a Teleki téri piacon, de hogy mit jelent ez, azt lássuk a meghívóból. Szeptember 19-én nemzetiségi reggelire hívunk mindenkit a Teleki téri piacra, a 4. nyitott piacok napja alkalmából. Kóstolja meg a Józsefvárosban élő nemzetiségek különleges fogásait a kínálatban magyar, görög, román, roma és vietnámi reggelik közül válogathat. Őrület. Nagyon tetszik nekem ez a program, szerintem egyre többet leszek a Teleki téri piacon szombat délelőttönként. És egy játékkal is várják egyébként az érdeklődőket, mert hogy vannak kihelyezett úgynevezett útlevelek, amelyre pecséteket kell a kóstolások után gyűjteni, és akinek megvan a 7 pecsétje, mint a 7 pecsétes titok, de ez a 7 pecsétes útlevél az valamiféle nyereményben fog részesülni. A belépés ingyenes, tehát Teleki téri piac, szeptember 19-e, szombat, délelőtt 10 órakor kezdődik ez a nemzetiségi reggeli. Mi pedig itt a Roma Szalonban muzsikálunk tovább, és 9 órakor érkezem vissza Duka Sárival és Baranyi Fannikával. Maradjanak velünk!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben. A kormányfő úgy fogalmazott, egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapni a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni, hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, közölte Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán hívta fel a figyelmet a súlyos társadalmi összefüggésekre. Egy budapesti jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy bizonyos területeken az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A probléma kezelése érdekében a főpolgármester szerint elengedhetetlen a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok közötti szoros partnerség. Hangsúlyozta, hogy a főváros rendelkezik saját áldozatvédelmi programmal és drogellenes stratégiával. Jelentős változás állt be a Duna vízállásában a fővárosnál. A folyó vízszintje két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a szombat reggeli adatok szerint. A Duna vízszintje a vízgyűjtő területeken lehullott csapadék hatására kezdett el emelkedni, míg szerdán és csütörtökön a folyó elérte a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a Vigadó téri vízmérce nullpontjánál, addig pénteken megindult a növekedés. Szombat reggelre a mérce már 23 cm-es értéket mutatott. Az előrejelzés alapján a vízszint emelkedése nem áll meg azonnal, vasárnap további körülbelül 15 cm-es növekedést prognosztizálnak a szakemberek, ezt követően azonban a folyó ismét apadni kezd.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 13-a vasárnap van, és 19 óra múlt, és ebben az órában is remek zenékkel várom a hallgatókat, illetve folytatjuk a beszélgetést, vendégek. Vendégeim voltak Duka Sarolta és Baranyi Fanni.
0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
4: Sziasztok, csajok! És ott tartottunk éppen, hogy mennyire változtatta meg az internet a nőiesség kifejeződését, és egyáltalán a nőket miben változtatta meg, mondjuk egy Facebook, egy TikTok, és egyáltalán az internet. Ti mit gondoltok erről, egyáltalán gondoltok erről valamit?
7: Fú, hát én nagyon sok mindent.
4: Na,
6: én is. Van. Na most ehhez a témához nagyon sokat tudok én is mondani.
4: Jaj, de
6: Fannikám,
4: jó.
6: Te kezded?
7: Hát először is az, ami nekem nagyon nem tetszik, ugye mióta bejött intenzívebben ez a TikTok, Instagram, azóta nagyon sok felszínes dolgot lehet látni, és a nők úgy ítélik saját magukat, nem a férfiak, hanem a nők saját magukat úgy ítélik meg, hogy mondjuk milyen márkajelzések vannak a táskáikon, hogy van befestve a hajuk, a legigényesebb műszempilla van-e rajtuk, és ezzel nagyon elnyomják a saját szellemüket, és azt, amit a társadalom felé akarnak kisugározni, mert minden nő szeret nő lenni olyan értelem, hogy szeret nőies lenni, szeret ápolt lenni, lehet, szeret szép lenni, de van egy olyan felszínesség, ami már a szellemet elnyomja. És nekem ez nem tetszik.
4: És ezt szerinted az internet változtatta így meg? De azzal, hogy mindenkinek lehetősége lett megmutatni magát, szerinted?
7: Saját magát is, és aki intenzívebben nézi az Instagramot, vagy a TikTokot, ráadásul egy lány, akinek a For You ugye minden ilyesmit bedob, az mindig minden negyedik poszt az milyen táska, milyen ruha, milyen cipő, és nekem ez egy olyan felszínesség, ami már nem szimpatikus.
4: Sári?
6: Én megmondom őszintén, ez az egész média tönkretette az embereket avval,

0: jön ki a Facebookon, vagy nem az Instagramon. Ez nem az emberiség, ez nem egy eredeti nő, nem egy eredeti férfi. Nem az, úgy, ahogy a Fanni mondta, ez felületes, ez nem, ez már nem, se a lelkedet, se az énedet nem mutatod igazán meg, hanem az egy mű, ez nem az igazság, amit feltesznek a Facebookra. Ez magyarán mond, ez mind kamu. Ez ezzel tönkre tették az egész világot, ezzel a médiával, mert a nőknek komplexusuk lett, hát miért nem vagyok olyan bomba csaj. A férfiak, ők a mennyország királyai, akik mindent megengedhetnek maguknak, mert azt hiszik, hogy ők landolnak ezeknél a bomba nőknél, akik nem is léteznek. Nem léteznek, amit látnak. Hát olyan nő, amit mutatnak a Facebookon, olyan nincs is.
1: Igen, és egy nő minél kevesebbet mutat magából egyébként, annál érdekesebb, nekem ezt még a nagyapám mondta.
0: Hát erről van szó, és kettő, hát kinek van az a, most kinek tetszik az a kacsacsőr? Az a kacsacsőr, a felvarrat hajacska, a ilyen körmöcskék, hát kinek? Ez egy kinek tetszik? Ez, ki szeretne egy ilyen nőhöz nyúlni?
1: Sőt, lehet, hogy a nő egyébként belülről nem is üres, sőt, nagyon sok intelligens nő van egyébként, aki ezzel kompenzál valamit, nem tudom, hogy mit. Én például találkoztam már olyan nővel, hogy első ránézésre azt gondolnád, hogy hát ez fel van fújva a szája, nagy műszempillája van, ez belül biztos, hogy üres, és elkezdtem vele beszélni, és annyira érdekes meg okos dolgokat mondott, hogy nem értem, hogy mit akar ezzel most ő kompenzálni, vagy leplezni, mert a valódi énje meg annyira érdekes.
0: Jó, de ez az érdekes nő már nem érdekes a férfiaknak. Ez a probléma.
2: Akkor összegzem, amit én hallok tőletek. Szóval az internet világa alkalmas lett volna arra, hogy az emberek kommunikálják, megmutassák önmagukat, a belső világukat is, ugye, ha Faninál jól értettem.
1: Igen.
2: És ehelyett lett egy külsőségeket nem valósan megmutató terület lett, egy terep, tehát, hogy elvesztette az értékét ezzel azt a lehetőséget, hogy valódi emberek valódi gondolatokat, nyilván ez nem igaz az egész internetre, vagy az egész közösségi oldalra, mert tényleg az ember meg tudja találni azokat a csoportokat, oldalakat, amin másként gondolkodó emberek vannak, de ez valóban egyszer csak belesodorta magát az első filterekkel, az első kis szerkesztő programokkal, az emberiség belesodorta abba magát, hogyha készít magáról egy teljesen természetes képet, akkor azt mondják, hogy mi bajod van, beteg, vagy ez egy hajléktalan, vagy mi történt, ez egy bűnöző? Mert már azt is mondják, ha nem jó rajtad a fény, nem jó rajtad a színek, a fényerő, az arányok nem tökéletesen vagy beállítva egy fotóhoz, akkor megkérdőjelezik a te erkölcsösségedet, egészségi, mentális képességeidet, csak azért, mert egy fotó természetes. Tehát természetesen mutat meg önmagadat.
0: Hát az a probléma, hogy már egy természetes ember már nem is kell a társadalomnak.
2: De mégis kell.
0: Szóval hát inkább kell, hogy olyan, kell, de nem úgy néz ki.
2: De olyan, mint ez egy meghasadt világ lenne. Tehát van az a világ, ami ott történik, nem a képernyő mögött, meg van a valóság.
0: Igen.
2: Ugye?
1: Én nem értek ezzel egyet. Én azért nem értek ezzel egyet, mivel hogy ez egy divattá vált, hogy a férfi az, hogy teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozik, de legyen drága autója és legyen izmos, a nő az pedig teljesen tárgyasítva van a külseje alapján. Ugye az is, az a történet is, amit most én elmondtam arról a lányról, tehát hogy én az első pillantásommal tárgyasítottam őt, mert nem úgy néz ki, mint egy

0: bocsánat, valós ember, akinek tényleg valós szelleme, meg érzelmei vannak, hanem úgy, mint egy műnő, de szerintem ez beleépült a divatba teljesen, mint például az, hogy az 50-es években mondjuk mindenkinek rövid haja volt, mert a Marilyn Monroe-nak is rövid haja volt, tehát ez egy úgymond társadalmi elvárás lett.
1: Igen, és én nekem erről a szájról azt szokott egyébként eszembe jutni, hogy a 80-as években annyira tupíroztuk a hajunkat, és nem tudtuk, hogy egyszer, hogy ennyire szégyelni fogjuk a 80-as éveket, hogy hogy néztünk ki, de tényleg ez egy katasztrófa volt.
2: Katasztrófa volt.
1: Nem
2: a
1: volt.
2: A 80-as az egy katasztrófa, igen, idő volt.
1: Divatban.
2: Én nekem például, ahogy mondta Fanni engemet, imádom a 40-e, 20-as évektől a 60-as évekig az volt a fénykor a divatnak, a nőiességnek, a férfiasságnak, ami nekem non plusz ultra marad,
1: igen,
2: ami utána jön, az nekem nem tudom, elkezdtek nemtelenek lenni az emberek.
1: Igen, igazad van, de a 70-es, 90-esből, a 2000-esből is, sőt, még az 1800-as évekből is, azért ki tudunk emelni egy olyan divat jegyet, ami még használható, szép, vagy elvisel, de a 80-as évek feltupírozott fufrujával nem tudunk mit kezdeni egyszerűen. Nos, szerintem nekem van egy olyan érzésem, hogy egyszer ez a száj, ami szerintem úgy néz ki, mint hogyha valamilyen baleset ért volna egy embert, és megdagadt volna ettől a ütéstől, vagy balesettől. Szóval nekem nagyon, nem csak, hogy nem természetes, hanem nem tudom, rossz érzés van bennem, amikor ezt látom, ezt a kifeszült és kidudorodott száját. Szerintem ez egyszerűen olyan lesz, mint a 80-esek haja, hogy egyszer csak ez egy poén lesz, egy vicc, és mindenki fogja látni, hogy ez nem normális.
2: Igen.
1: Én biztos vagyok benne, hogy egyszer nagyon ciki lesz. Valahogy lemegy ez a fátyol az emberek hát szeméről.
2: Remélem,
1: és
2: remélem, hogy ezt még megéljük, ezt az időt, hogy ez...
1: Figyelj, minden elmúlik egyszer.
0: Az a probléma, hogy a divat az hozzátartozik a kultúrához, és egyébként azok a zenék, amiket mostanság játszanak, de ez legyen akárhol, egy nemzetközi szintű zene is, tehát hogy hasonló ilyen dalszövegek vannak benne, mint ahogy ezek a nők kinéznek, vagy ahogy, ami ezeknek a férfiaknak az értéklendje. Tehát, hogy legyen autó, legyen sok pénz, tehát, hogy ez olyan, mint hogyha ez egy kultúrává vált volna, társadalmi kultúrává.
1: Hát egyértelműen, igen. Igen. De közben nem erről szól az élet. Tehát az élet az megmaradt normálisnak. Ez csak itt a képernyőn lett egy ilyen Barbie és Ken.
0: De nagyon sokan ilyenek szeretnének egyébként lenni, hogy ez az értékrendjük. Vagy hogy ezzé vált az értékrendjük. Jó, ti ez nem tudtok hozzászólni, mert nektek nem volt még ilyen értékrendetek nyilván.
1: Hát nem, de ez tényleg biztos, hogy változó különböző közösségeknél, hogy mi az értékrend, meg hogy mennyire fontosak a külsőségek, meg hogy mások mit szólnak. És elérkeztünk egy következő kérdéshez. Mennyire fontos nektek az életben, hogy mások mit szólnak? Ha igen, ha van olyan, akkor kinek a véleménye számít? De elsősorban az érdekel engem, hogy a mások mit szólnak, az számotokra mit jelent? Kinek van róla gondolata?
0: Hát attól függ, hogy na most ez két különböző dolog, mert az ember nyilván azzal nem tud mit kezdeni, hogy az emberek mit gondolnak magukban, mert ezt soha nem fogod megtudni, de amikor valaki hangot ad annak, hogy te valamibe különc vagy, az nyilván nagyon rosszul tud esni, ha jól értelmezem a kérdést.
1: Ez is érdekes, amit te mondtál, de hogy mennyiben határozza meg a te döntéseidet az életben az, hogy mások mit szólnak, akkor így teszem fel a kérdést.
0: Nyilván attól függ, hogy ki az. Attól függ, hogy ki az, tehát, hogy megnézem, hogy ki az az ember, de szerintem ezzel mindenki így van, hogy annak a véleményétől függ a legjobban, akire felnéz. Én például, hogyha én azt érezném, hogy én megszégyenülök valaki előtt, hogy valami rosszat csinálok, de tök mindegy, hogy mibe. Az nyilván a legközelebbi családtagok, édesanya, édesapa, nagymamám. Valamilyen szinten régen az öcsém is ide tartozott, de most már nyilván nem, mert azóta már felnőttünk. Én nekem így ezek a legfontosabb emberek.
1: Aha, tehát az, hogy te mit, mit szólnak hozzá, az nálad az jut eszedbe, hogy őket ne érje csalódás, ha jól értelmezem.
0: Igen, igen.
1: Vagy ne aggódjanak, érted?
0: Igen.
1: Ha? De a többi része a társadalomnak, akár egy Facebook közönséged, az mennyire érdekel, hogy mit szólnak te hozzád? Kell-e, hogy érdekeljen minket? Hol van ebben az egészséges határ?
0: Hát, aki erre nyilván túlságosan ad, annak biztos, hogy van valami belső szorongása. Tehát, aki nem mer kirakni magáról úgy egy képet, hogy kevés smink van rajta, vagy nincs rajta smink egyáltalán, vagy levesz egy képet, ha mondjuk csak 20 like van rajta, ez valami nagyon nagy belső szorongás, és biztos, hogy kompenzál vele valamit.
1: Értem a gondolataidat. Igen, de téged érdekel? Engem az érdekelne, nem, hogy mennyire szabadabb az ember szerinted, hogyha kevésbé érdeklik a többi ember véleménye? Vagy mit jelent az?
0: Az a felszabadulás, hogyha nem érdekel igazából.
1: Sári, te mennyire függsz attól, hogy az emberek mit szólnak hozzá?
2: Hát én nekem, jó, én megint ismétlem, hogy én egy pár évvel idősebb vagyok, mint a Fanni. Természetesen nekem még mindig a családom nagyon fontos, hogy ők meg legyenek velem elégedve, a sajnos még mindig megvan, de amúgy én egy ilyen kis forradalmár vagyok, ilyen kis Garibaldi vagyok.
1: Igen.
2: Aki kiáll magáért, és csinálok ilyen középsúlyat, hogyha valakinek nem tetszik. Ebben kicsit már előbbre vagyok. Hát én kiteszem magamat smink nélkül, én kiteszem magamat a ráncaimat, engem ez annyira nem érdekel. Akinek nem tetszik, ne nézzen oda, aki meg szeret, úgyis szeret, sminkkel, smink nélkül, ha már olyan fáradt, kiteszem a képemet, ha olyan fáradt vagyok, hogy összeesek, de most kedvem fog fotózkodni, kiteszem. Nem érdekel a véleményemért, én kiállok magamért, én harcolok, én mindig is egy kemény harcos voltam, soha nem érdekelt másnak, hogy nekem mit engednek meg, vagy mit nem, hogy nekem szabad-e, hogy illik-e ezt, mint nő csinálni. Mindig. Biztos, hogy nem azt tettem, amit elvárnak tőlem. Az egyetlen, ami nekem mindig nagyon-nagyon fontos volt, a szüleim, a nagyszüleim, a családtagjaim, az mindig is marad, az 20 év múlva is az lesz a fontos. De hogy a társadalom én róla mit gondol, az nonsense. Az engem nem érdekel. Én egy felnőtt nő vagyok, aki eltartja magát, aki egyedül megteremt mindent, amit csak el tudok képzelni, mindent egyedül, annak már nem mondják meg, hogy nekem mit szabad, vagy mit nem. Nem érdekes senkinek a véleménye. Én tőlem le is ugorhatnak az emlet. Nem tetszik? Mehetnek a búshelyre.
1: De amúgy érdekes, hogy mondod, hogy a anyagi függetlenség nagyobb szabadságot ad egyébként, nem csak nőnek, férfinek is, tehát azért mindenkinek. A másik dolog, ami még szerintem a női témához tartozik, és amiről szeretnék veletek beszélgetni, az pedig a női megérzés. Létezik-e nálatok, működik-e? Mit gondoltok erről, Fanni, női megérzések?
0: Vannak bizonyos helyzetek, amiket igen, meg szoktam érezni. Például egy emberrel kapcsolatban, ha szólok neki, hogy ezzel vagy azzal nagyon vigyázz, de csak ilyen pici dolgokból, hogy vigyázz magadra az úton, vagy ezt csináld, ezt ne csináld, és szerintem ezt kaptuk igazából a jó Istentől, mert minket gondoskodónak teremtett. Tehát nekem vannak ilyen pillanatok, hogy valaki elindul valóban nagyon nagy hévvel egy eseményre, és biztos, hogy eszembe fog jutni az, hogy de ezt még vidd magaddal, vagy azt vidd magaddal.
1: És lehet, hogy neked előbb eszedbe jut, mint neki, pedig neki van rá szüksége, igaz?
0: Igen, de a legtöbb, de nagyon sok nőben látom ezt egyébként, igen. Ez egy női képesség.
1: Szerintem is. Egy új embert megismerünk, legyen az egy új szomszéd, egy kereskedő, teljesen valamilyen kontextusból, én előbb megmondom az emberről, hogyha nem megbízható, vagy ha igen, az, mint egy férfi. Ezt én már észrevettem, hogy a nők hamarabb kiszúrják, hogy ki a megbízható ember. És szerintem ez is egy női megérzés.
2: Igen,
1: egyébként.
2: A nőknek van egy hetedik érzékük, vagy nyolcadik, vagy kilencedik, nem tudom, de van egy belső a szervünkbe, a gyomrunkba, a lelkünkbe van egy olyan része, ami abban a percben átfut rajtunk minden. Van egy érzés, hogy ez egy nem mindig, én nagyon sokszor félre satszoltam embereket, de nagyon-nagyon gyorsan rájöttem. És nagyon kell, akkor én nagyon kellemetlen tudok lenni. Akkor menekülés annak az embernek. Mikor rájövök, hogy ez nem egy jó ember, akkor én akkor kis... Nem akarok, nem tudok, hogy milyen állathoz hasonlítsam magamat, de akkor menekülés. Az annak nincs menekülés, az el van úgy egy percen belül.
1: Onnantól veszélyes vagy, ugye?
2: Veszélyes vagyok. Ha rájövök, hogy az ember vagy át akar cseszni, vagy hülyének néz, mert az az én, arra vagyok a legjobban allergiás, hogyha engem hülyének néz valaki, ha alá seccelik az én intelligenciámat, akkor menekülés.
1: Egyébként ez tényleg nagyon sértő.
2: Az, én egy olyan ember, nekem engemet nem kell szeretni, engemet nem kell, nekem nem kell bókolni, az utálom, amikor halálosan bókolnak nekem, mert tudom pontosan, hogy ezzel el akarnak nálam érni valamit, de hát nem engedem természetesen, akkor pipa leszek. Akkor nagyon pipa leszek, na akkor menekülés.
0: Egyébként ez egy fegyvere a férfiaknak, hogy tudják azt, hogy a nők azoknak van ez az érzékük, de viszont ugye mivel lehet egy nőt megvezetni, jó, nyilván nem téged, mert te már egy más korosztály vagy, mivel lehet egy nőt megnevezni, ha dicséred?
2: Engem egy soha nem tudtak megvezetni.
1: De amúgy olyan, komolyan mondom, én emlékszem rá, amikor már tudtam, hogy lány vagyok, ilyen 12-13 éves koromot, hogy visszagondolok erre, akkor soha nem volt szimpatikus az, aki udvarolt.
2: Tehát nekem biztos, se, én sem értettem soha,
1: semennyire nem érdekelt az a férfi, vagy férfi, hát 13, tehát az a fiú nem érdekel, aki azt mondta, hogy te volna nekem, hogy te de szép vagy, vagy de jól nézel, vagy de szép vagy, az biztos, hogy minden utat lezártam lelkileg magamba, igen, attól igen. Az embertől, igen. Aki bókol.
0: De miért? Mert de azt gondoltad, hogy hazudik, vagy miért?
1: Nem személyiség. Nem. Van, figyelj, de a nők, az kétféle nő van. Az egyik az, akit választ a férfi. Tehát a férfi megvárja, hogy őt válasszák. Neki bókoljanak, udvaroljanak, ehozzák a sárkány levágott fejét, meg stb. Vannak ezek a típusú nők. És vannak azok a nők, akik választanak. És az, hogy nekem ő tetszik. Ő szimpatikus.
0: Vagy inkább inkább ebbe az mutatkozik meg, hogy te szereted a kihívásokat, hogy hogyha valaki azonnal szint vall, az neked azért nem szimpatikus, mert abban nincs kihívás, lehet, hogy ezért?
1: Egyébként ezt kibeszéltjük, ez érdekes, hogy miért nem szimpatikus nekem az, hogyha valaki bókol, miért nem szeretném, hogy szerettem volna soha, hogy engem válasszanak.
2: Én se.
1: Nem tudom, lehet kontrollmániás, hogy én akarok dönteni.
2: Ugyanígy vagyok én is.
0: Vagy annyira biztos vagy saját magadba, hogy majd én azt megmondom, jó?
1: Hát ez ugyan,
2: igen. Ez pontosan így
1: majd
2: van.
1: Majd én megmondom, hogy igen. Nekem ki tetszik, pontosan. Ki udvarolhat.
2: Igen, ez így. Vagy sikerül, engem ne válasszon. Én választok. Én vagyok itt a királynő, és én választok. Igen, őszinte
1: nekem,
2: megmondom.
1: Nekem az üteszem, hogy valaki odajött volna, hogy fiatal igen. lány voltam hozzám, és mondja, ó, milyen jól nézel ki, milyen ja. bájos. Én mondtam, hogy ott szánalmas.
2: Igen, én ugyanezt gondolom. Perfekt, igen.
1: Tényleg, te
2: igen,
1: is.
2: Perfekt. Utálom. Én választom ki. Ha ő akarja, akarja, ha nem, nem, akkor tovább lépek.
1: De ez semmi nincs baj, nem. hogyha valaki a másik stílus, tehát igen. hogyha azt szereti, hogyha nagyon sokat udvarolnak igen. neki. Nekem ebben az a furcsa, hogy ha valaki nem tetszik elsőnek, akkor a sokat udvarol, akkor miért tetszik? Tehát akkor megváltozik.
2: Hát a férfiak ezt gondolják.
1: De van, aki népbe jön, én ismerek olyat, akinek jó, hát nem lehet, tetszett egy, nem tetszett egy fiú, mondta, hogy udvarol nekem, és fú, semmi, és aztán most meg már összeházasodtak. És
2: ilyen.
1: Én néztem is, hogy hát mondtad, hogy nem hiszem, de hát addig udvarolt neki, na ezt nem, ez számomra, ez teljesen.
2: Nem, nekem sem, nem.
1: Fanni, szerinted 2026-ban hogyan tud egy fiú jól udvarolni, melyek azok a gesztusok, amit például a te korosztályod szívesen fogad?
0: Az én korosztályom nem tudom, hogy mit fogad szívesen, és mit nem, őszinte vagyok. Én azt fogadom szívesen, amikor valaki érdeklődik irántam, az én belső értékeim iránt. Ha megkérdez, hogy mi az érdeklődési köröd, vagy mi a hobbid, vagy csak egyáltalán milyen gondolataid vannak, most mire gondolsz, vagy milyen ételt szeretsz, vagy milyen italt innál meg szívesen. Tehát az nyilván nem teszi ki, nem tesz ki egy embert, hogy oda megy hozzád, és azt mondja neked, hogy jaj, de szép vagy, de szép a ruhád, vagy ez de jól áll rajtad. Valakinek elég ennyi, de én nem az vagyok.
1: De innen nem is nagyon lehet tovább lépni.
0: Igen.
1: Mert mit lehet mondani, kösz, jó, és akkor így lezárult
0: nem, a beszélgetés. Valakinek egyébként ez olyan, hogy így elindul egy beszélgetés, és akkor elkezdenek ebbe az irányba menni.
1: De amúgy olyan érdekes, hogy ezt így mondtad, hogy én annyit gondolkodtam azért, amikor ugye mindenki a közösségi oldalakon ismerkedik, és akkor nagyon ritkán néha fiúk megmutatták nekem, hogy hogyan ismerkednek. Egy-két ilyen kis levelecskét láttam már, ez a de jól nézel ki, bejössz nekem. Oké, hogy így indít egy beszélgetést, de innen nem lehet tovább lépni. Tehát mennyivel másabb egy olyan levél, hogy szia, ismerlek, vagy tudod, ismerjük egymást, vagy nem ismerjük egymást, de láttalak ezen az oldalon, vagy láttalak az utcán, és én olyan szívesen beszélgetnék veled, mit szólnál hozzá, lemennénk egy parkba, és beszélgetnénk? Vagy mit gondolsz erről a témáról? Vagy láttam, hogy megosztottad ezt a cikket, téged érdekel mélyebben ez a téma, vagy mi a véleményed róla? Szóval mennyivel másabb úgy indítani egy közös érdeklődéssel, egy ismerkedést, mint azzal, hogy te most szép vagy. Erre most mit tudok mondani? Köszönöm, vagy az, hogy nem vagyok szép. Ez a kettő. Nincs több opció.
0: Nem, én nagyon sokszor hallottam egyébként fiúk között olyan beszélgetést, hogy elmesélik egymásnak azt, hogy hogy látják meg egy lánynak a szemébe azt, hogy elhiszi azt, amit mond, és adnak is egymásnak tanácsot, hogy de így mond neki, hogy milyen szép, hogy de szép a szemed is, meg hogy ilyen. Tehát, hogy nagyon dedósak a férfiak, igen, tehát, hogy és hogyha mondjuk egy olyan lányjal, egy olyan lány kerül a környezetükbe, akivel mondjuk ilyenről is tudnának beszélni, hogy milyen filmet szeretsz, vagy milyen könyvet olvasol szívesen, vagy mi az érdeklődési köröd, az felé azért nem mernek közeledni, mert előbb-utóbb kibukik az igazi énjük, meglátják a gyengeségeiket a nők, és mivel ugye visszamegyünk az előző térmé, hogy az a társadalmi elmás, hogy egy férfinak legyen sok pénze, meg izmos legyen, meg vagány legyen, ezért ilyenkor elúszik az a kép, amit a média sugal, hogy ilyennek kell lenni egy férfinak.
1: Úgyhogy belemenne egy komoly beszélgetésbe.
0: Igen.
1: Akkor kiderülne, hogy ő egy filter.
0: Igen.
1: Magyarul.
2: Drágám, megmondom őszintén, Fannika, semmi különbség nincs a te korosztályodat meg az én korosztályom között.
1: Tehát akkor is ez.
2: Ugyanan dedósak az én korosztályom.
1: Csak akkor nem volt internet, amikor te ilyen kamasz leány.
2: Most is, meg akkor is ott álltam, udvaroltak volna, nem értem, hogy mit akartak tőlem. Fiam, tahel ezt beszél nekem, hát ne izé, körül. De egyik nem kérdezte meg, te milyen zenét hallgatsz? Jó, vannak természetesen olyanok, akikkel nagyon jól el tudok beszélgetni, de akkor az lehet, hogy mint férfi nem jön be, akkor valami férfi nem jön be, de halál intelligens, na ez meg kell találni ezt a középutat, amit én nem találtam meg sajnos, amivel én már nekem egy picikét többet udvaroltak. Megmondom őszintén, semmi különbség a te korosztályod és az én
1: ugyanaz.
2: Abban a percben, hogy észreveszik, hogy ott nem csak egy külső van a nő, hogy az a nő nem csak csinos, kívánatos, csinos, mit tudom én, milyen szavakat használjak még, hanem van még ott hátul a kis agytekercsben van mit mondania. Na akkor az a legveszélyesebb. Akkor menekülnek. Vagy van annyi karakterük, és van annyi intelligenciájuk, hogy maradjanak, de az a legkevesebb.
1: Akkor nem csak ez egy városi legenda, hogy a férfiak félnek az okos nőktől, ugye?
0: Nem, abszolút nem.
2: Abszolút nem. Nem.
0: Szerintem a nőknek nagyon természetesnek kellene mutatniuk magukat, és az a legegyszerűbb énjüket előszedni, amikor egy első beszélgetés elhangzik. Tehát így sokkal jobb lenne, mert a nők ugye túl nagyot szeretnének mutatni, hogy ők mennyire okosak, vagy mennyire tájékozottak, és pedig a természetesség a legvonzóbb a világon, meg ahhoz a legközelebb tudsz hozzákerülni, aki természetesen viselkedik. De ez férfiba is így van nyilván.
1: De lehet egyébként, hogy a természetes viselkedést már nem tudják előhívni magukból egy idő után az emberek.
2: Én minél jobban a magamat mutattam, annál veszélyesebbé látszottam. És amikor én nem lehetek természetes, nem lehetek én, annak mi értelme van?
1: Igen, ezt érezhetik önben a férfi is, hogy olyan elvárások vannak a közösségi médiában,
2: igen,
1: amitől nem tudnak ők önmaguk lenni. Ezzel mesélte nekem valaki, hogy neki az a legnagyobb félelme, hogyha egy szórakozó helyre megy, már nem kell vitatkozni, meg mindenféle szóváltásba elegyedni, sima tömegverekedés alakulna ki abból, ha valakinek összekocolnák a haját egy fiúnak. Tudjátok, be van zselészve, és nem kell semmi különöset se. Tehát, hogy most már ott is olyan elvárások van, hogy minden hajszála ugyanúgy álljon, mert különben...
2: Őszintén mondva, elnői esettek a férfiak. Nem úgy van? Egy kisét elnői esettek.
1: Lehet kisét, ez is, kisét. Igen.
2: Nem?
1: De elfogadom, hogyha ezt gondolod, abszolút. De én inkább azt mondom, az is igaz, de hogy van ebben az is, hogy túl sok retusált képet látunk emberekről, aztán megijedünk a valóságban, hogy hogy néznek ki.
2: Ezért nem szabad interneten ismerkedni.
0: Igen. Jó, de akkor felmerül a kérdés, hogy hol, mert valamelyik TikTokos, már nem tudom pontosan, hogy melyik, azt mondta, hogy hát miért nem járnak a fiatalok könyvtárba, ami egyébként jogos, de ezt a társadalmat már rávenni arra, hogy könyvtárba járjon, nagyon nehéz, ráadásul most már vannak olyan applikációk, hogy te letölthetsz magadnak egy könyvet, úgyhogy szerintem ez a dolog, ez ki fog halni teljesen az ilyen olyan közösségi találkozók, ahol ilyen értelmiségi fiatalok összegyűlnek.
1: Vagy hogy spontán a lehetőség.
2: Igen.
1: De egyébként nagyon jó detox ez a könyvtár. Ez lehetne egy hivatalos detox a gépek elől a könyvtár. Egyrészt egy monitor soha nem fogja visszaadni se a könyvek illatát. És amikor beszéltünk az előbb, a női intuíciót, hányszor, hány olyan könyvet olvastam életemben, amit nem is kerestem, nem is tudtam, hogy azt már akarom olvasni. Egyszerűen csak volt egy érzésem, hogy azt akarom levenni a polcról, és milyen jó volt nekem, hogy azokat a könyveket elolvastam. Szóval nem tud az intuíciódat se használni a képernyő előtt, sem az ismerkedésben. Hát nincs kémia. Hát hogy tud kémia lenni? Ugye a kémiának ugye az a lényege, te egy térben vagy, egy másik olyan személlyel, amelyel bizonyosan jó a kommunikációd, jó az működnél egy kapcsolatban, azt valamilyen kémiai reakciót érzel, hogy azzal az emberrel beszélges, elfogadd a közeledését. Ezt hogy tudnád egy képernyő előtt a kémia hogy tud megtörténni? Sehogyan nem tud.
0: És egy hatalmas csalódás egyébként. Én volt olyan már, hogy beszélgettem valakivel körülbelül 2 éve, és akkor feldobtuk azt a témát, hogy hát már annyira régóta beszélgetünk, találkozzunk már, tehát annyira más volt a kommunikáció. Ezzel nagyon kell vigyázni, mert teljesen más az, amikor valaki úgy beszél hozzád, hogy a szemedbe néz, hallod a hangját, látod a gesztusait, és az is teljesen más, amikor elolvasol valamit, mint egy könyvet.
1: És te mögé képzeled a hangulatot, a hangszínt, a hanglejtést, a ritmust, amikor olvasol egy leírt mondatot,
2: egészen más. Amikor egy másik szemének belenézel a szemébe, nagyon-nagyon sokat ki tudsz látni. Most mit érek egy internetes kapcsolódáshoz? Nagyon sokszor történt úgy, hogy írtam egy, mit tudom én, valakivel, találkoztam vele, rögtön éreztem, hogy itt semmiféle kapcsolódás.
1: Teljesen másról van szó.
2: Totál más életembe, pedig sokat tudtam erről a szeméről, de életemben nem kapcsolódtam volna, ő nem kezdte volna el a beszélgetést. És én ezt tartom a... Nincs már az a face-to-face kommunikáció, ha ez nem jön létre megint, akkor nagyon nagy probléma lesz az emberiségnél, mert ez csak hamis, ez nem a valódi, ez ne, most én veled beszélgetek csak interneten, lehet, hogy más a szagod, más a tekinteted, más a... Minden más abban a percben.
1: És tényleg az ember nagyon sok dolgot hozzáad, hozzáképzel a személyhez. És ezt nem tud leállítani. Tehát ezt te magad csinál. Egy humoros mondatnál te máshogy érzékeled. Lehet, hogy ő nem is tréfál. Lehet, hogy komolyan, mert te azt hiszed, hogy ő viccel. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet kiszúrni. Én is ezt gondolom. Megkezdünk elszakadni a valóságtól, és ez borzasztó.
2: Igen.
1: Hát csak nem tudom elmondani, hogy mennyire jól éreztem magam ma este veletek, remélem a hallgatók is élvezték ezt a felszabadult beszélgetést. Megígérem, hogy sok lesz ilyen 2026 őszén, főleg a hétfői napokon. Drága Sári és Fanni, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem, egyszer majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
0: Mi is köszönjük, hogy itt láttunk.
2: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve, hogy itt lehettem veletek, és remélem, még lesz egy pár beszélgetés, ha nem nagyon csináltam sok fopát. Bocsánatot kérek mindenkitől, hogyha néha olyan picit akadozó volt, és nem stimmel minden, de nagyon-nagyon jól éreztem magamat veletek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű estét, amit veletek töltettem. És nektek is minden jót, és legyen egy szép estétek, és a Jóisten vigyázzon rátok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

rózsa, rózsa, labda, rózsa levele. Csak egy kislányt neveltek a kedvemmel.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódik.
0: Utazz a Dick Rádióval.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklóretilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást. Az idei rendezvény a munka és a magánélet összeegyeztethetőségére helyezi a hangsúlyt, a részvétel és valamennyi program ingyenes. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök szombaton Budapesten. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a helyzet sürgős beavatkozást igényel. A kormányfő tájékoztatása szerint a 10 milliárd forintos keretösszegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig különböző fejlesztésekre fordít. Lehetőleg még ebben az évben. A szakmai programok keretében összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A budapesti második magyar egészségpikniken Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy az egészségmegőrzés és az életmódváltás apró mindennapi döntésekkel kezdődik a tökéletességre való törekvés helyett. Népegészségügyi feladatként jelölte meg az emberek támogatását ezen egészségtudatos lépések meghozatalában. Köböl Anita kormány szóvívő rámutatott, hogy a megelőzés nem a rendelőkben, hanem már a családi és iskolai nevelésben elindul. A rendezvényen a résztvevők szűrővizsgálatokon, workshopokon és előadásokon keresztül bővíthették a megelőzéssel kapcsolatos ismereteiket. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján, szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. Az érdeklődők részt vehetnek múzeumi barangoláson is, a látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatáson bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon, az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapír állomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapír számlával, az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló Start számlák, amelyekből már 463 ezeret vezetnek a kincstárba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik.
1: GPM Music Production. GPM Music Production.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretettel

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az út célén magára hagyott járművének utasa ellen és bírósági körözés volt érvényben. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt. Közölték, hónapok óta jelezték azt, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis és közepes vállalkozásokat, emiatt pedig korábban azonnali intézkedést kértek a gazdasági minisztertől. Jelezték, a közúti fuvarozóknak továbbra is teljes árat kell fizetniük az üzemanyagért, miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a mezőgazdasági felhasználók pedig visszakapják a jövedékiadó teljes összegét. Rámutattak, a január óta bekövetkezett mintegy 120 forintos literenkénti drágulás, akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra havonta. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávéshelyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. A kávé útlevéllel pedig idén is érdemes útnak indulni, pecséteket gyűjthetünk, új helyeket fedezhetünk fel, és közben értékes nyereményekért is indulhatunk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza párt tevékenységét, és bejelentette, hogy a jobboldal részéről véget ért a türelmi idő. A Fidesz elnöke a Köcsei pikniken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobboldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése. Ezzel szemben szerinte a Tisza párt célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. A pártelnök szerint a kormányzati szerep ők nem csak a politikát foglalták el, hanem a nagy nehezen visszamagyarosított gazdaságot is veszélyeztetik. Orbán Viktor úgy véli, a cél az, hogy a gazdasági erőforrásokat ismét külföldi kézbe adják át. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, jelentette ki az országgyűlés elnöke szombaton Veszprémben, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán. A rendezvényen Forsthoffer Ágnes kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak a politikusok és a hétköznapi emberek eltávolodásának veszélyeire a demokráciára nézve. Ezért ők továbbra is nagyon fontosnak tartják, hogy a képviselőik és a kormánytagjai folyamatosan elérhetőek, megszólíthatóak legyenek. Emlékeztetett, a Tisza egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy újra működő demokratikus intézményrendszert épít, visszaállítja a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, és végre kiszámítható jogszabályi környezetet teremt az ország működéséhez. Szombaton felavatták a Halhatatlanok Társulata idei 8 új tagjának lábnyomát a budapesti Halhatatlanok sétányán az Operett Színház előtt. A társulat tagja lett Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Pászti Júlia, Rozsos István, Kovács Tibor és Nagy Íris, miközben a társulat fennállásának 30. évfordulóját is megünnepelték. Az eseményen az alapító Érdi Sándor, Szegvári Katalin és Szinetár Miklós is elismerésben részesült a kulturális kezdeményezés létrehozásában játszott szerepéért.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Kótai Lúcia fiatal pályakezdő a mai vendégem, aki Hollandiában él és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm, Lucy, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mivel foglalkozol Hollandiában, mit csinálsz jelenleg?
4: Hát jelenleg elsőéves jogi tanuló vagyok, főiskolába járok, és az ilyen előkészítő az egyetemre. Szeptemberben szeretném kezdeni az egyetemen a történelmet, és jelenleg zenekarba is járok, szimfonikus zenekarba Amsterdamba.
3: Hogy jött a történelem számodra? Miért pont ezt választottad?
4: Szerintem az iskolába kezdődött el, mert én iskolában nagyon szerettem a történelmet, olyan 7-8 éves koromban kezdtem át tanulni, és pont 11. Lajosra tanultuk, és ott hopp, így jött ez az ötlet, hogy hoppá, ez igazából tök érdekes. És aztán így láttam, hogy otthon Amsterdamban, a lakásunkban vannak ilyen történelem könyvek, és kinyitottam, és kezdtem el olvasni, és nagyon érdekelt, és kíváncsiságból elkezdtem többet érdeklődni és olvasni, filmeket nézni, történelem filmeket nézni, és aztán elkezdtem a középiskolát, ott még komolyabban tanultunk történelmet, és a tanárom is nagyon jó volt, és igazából mindig is volt ez az érdeklődés a történelmi iránt, már kicsikorom óta.
3: Tehát mindig megvolt ez a vonzódás, de azért mégiscsak fontos volt számodra a tanárodnak a személye, aki esetleg jobban beavatott ebbe a tudásba?
4: Igen, nagyon érdekes személy volt a történelem tanárom középiskolában, és így sokszor ezt szoktunk beszélgetni, mondjuk a származásomról, a magyar történelemről, és mindig nyitott volt új ötletekre, meg sztorik, amit én mondjuk tanultam anyuéktól, magyar történelmet, és igen, nagyon fontos, hogy a tanár érdeklődik a gyerekek iránt, mert úgy lehet elméletet is cserélni.
3: Hogyan mutatkozol be általában? Magyarnak, hollandnak, vagy mindkettőnek?
4: Mindig magyarnak, akármikor valaki megkérdezi Hollandiába, hogy honnan jövök, mindig azt mondom, hogy én magyar vagyok. Ez igazából nekem soha nem volt egy ilyen tabú, vagy ilyesmi. Soha nem gondolkoztam el komolyan, hogy én most magyarnak vagy hollandnak érzem magam. Mindig így egyértelmű volt, hogy magyar vagyok.
3: Ha jól tudom, 1 éves voltál, amikor kikerültél Amsterdamba. A családban milyen nyelven beszéltek egyébként?
4: Családommal csak magyarul beszélek.
3: És akkor az iskolában, illetve a külsőbb közösségekben pedig természetesen a holland nyelven.
4: Így van, hollandul, igen. Igen, az elején nagyon nehéz volt, magyarul is és hollandul is szépen megtanulni beszélni, és még mindig vannak nehézségek a magyar nyelvvel, és ezt próbálom így kijavítani, főleg, hogy évente egyszer haza szoktunk járni, családot látogatni, szeretnék normálisan kommunikálni a családommal, de viszont hollandul anyanyelvi szintén beszélek, szóval...
3: Egyértelmű, hiszen az iskolában is ezt tanultad. Érezted valaha, hogy 2 kultúra között élsz? És ez inkább előny, vagy inkább kihívást jelentett számodra?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, ez nagyon nehéz, mert persze Magyarországon és Hollandiában nagyon különbözőek az emberek, mások az emberek is. Úgy mind a kettő nemzethez kell egy kicsit úgy
3: alkalmazkodni,
4: így van.
3: Hogy érzed, másként kell viselkedni, másként kell beszélni?

0: is. Ez sokszor nem probléma, mivel Magyarországon azért másabb a társadalom, és ehhez én szívesen alkalmazkodok.
1: Amikor hazajössz, akkor kikkel szoktál találkozni itthon Magyarországon? Barátaid azért vannak nyilván.
0: Van egy-kettő, de többnyire ismerősökkel, családommal szoktam találkozni, igen.
1: És akkor velük tartod a kapcsolatot kint is?
0: Próbálkozom, igen.
1: Fontosnak tartod egyébként a kapcsolódást a gyökereidhez? Azt, hogy ne szakadj el az országtól, ahol a szüleid azért felnevelkedtek és éltek?
0: Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy az emberek külföldön egy pozitív képet tudjanak festeni Magyarországról, és ezt úgy próbálom, hogy mesélek pozitív dolgokat Magyarországról, hogy mondjuk a főváros nagyon szép, nagyon szépek az épületek, a kultúra az nagyon jelen van itt. Szóval igen, így szívesen beszélek Magyarországról, Hollandiába is.
1: Én nekem mindig olyan érzésem volt, amikor jöttem haza külföldről, akár amikor Bécsben laktam, hetente hazajártam, és rápillantottam a Dunapartra, vagy a Gellért hegyre, és elcsodálkoztam, hogy milyen csodaszép helyen lakunk.
0: Igen.
1: Neked milyen érzésed van, amikor Budapestre térsz?
0: Igen, hát ezt az érzést sokszor így, nem, ezt sem tudom mondani, hogy mit érzek, mert ez elképesztő, nagyon szép helyek vannak Budapesten, és tényleg ez egyedi hely, és nagyon sokan nem is ismerik, meg nem látták Budapestet, és én azt szeretném, hogy egyszer mindenki eljusson ide, mert tényleg nagyon szép helyek vannak. Uh-huh. Nagyon egyedi helyek.
1: Alapvetően azért Hollandiában tanultál. Miben különbözik a holland iskola rendszer a magyarhoz képest a te tapasztalataid szerint?
0: Én nagyon sokszor azt hallom itt barátaimtól, meg ismerőseimtől, hogy nagyon sok dolgot be kell magolni, szóval nagyon sok információt, szóval fejből kell tudni ilyen verseket, meg könyvből tényleg sok nagy részeket tudni kell fejből, és ez viszont Hollandiában ez nincs, ilyen nem létezik, hogy tényleg verseket kell bemagolni.
1: De azért mondjuk történelemből azért az adatokat ott is meg kell tanulni, gondolom.
0: Persze, meg kell tanulni.
1: Vagy hogy zajlik egy vizsga például történelemből akkor?
0: Szóval a vizsgák szerintem másabb, sokkal másabbak, mint itt Magyarországon. Mivel itt sokat kell magolni, ez Hollandiában nincs. Ott a kérdések sokkal kreatívabban vannak formálva, bele kell élni, és nem olyan kérdések, amit így meg lehet tanulni, hanem a tanárok azt akarják elérni, hogy a gyerek gondolkozzon, és próbáljon egy saját perspektívet igazából formálni, mivel több válaszok is jók. Hogy talán, ha itt Magyarországon egy válasz a jó, Hollandiában van 5-6 válasz, ami korrekt is. Ez szerintem egy nagy különbség a két iskolarendszer közt.
1: Végül is közgazdaságtanból érettségiztél. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt válaszd?
0: Hát ezt 2-3 évvel ezelőtt választottam, és akkoriban ez engem nagyon érdekelt. Különösen nem volt más olyan, ami jobban érdekelt, szóval a közgazdaságot választottam.
1: Viszont akkor a jövőben történelem szakos leszel. Hol látod egyébként magad 5-10 év múlva? Mit szeretnél csinálni?
0: Nekem egy olyan célom van, hogy szeretnék embereket történelemmel inspirálni, tanítani. Igazából én eléggé nyitott vagyok több karrier opciókra, de most jelenleg nem tudok egy konkrét dolgot mondani, csak én annyit szeretnék elérni, hogy embereket tudjak inspirálni.
1: Egy éves voltál, amikor a szüleid kiköltöztek Hollandiába.
0: Igen.
1: Mit gondolsz, ez egy jó döntés volt a részükről?
0: Részükről ez egy nagyon bátor és jó döntés volt. Apukám családja már kint élt, szóval annyira félelmes szerintem nem lehetett a szüleimnek. A család nagy részét azért itt kellett hagyni, és az biztos, hogy sok fájdalommal is járhatott, de szerintem, ha a szüleim most így a gyerekeikre néznek rám, a bátyámra, és hogy milyen dolgokat szeretnénk elérni, szerintem nagyon büszkék lehetnek ránk, és hogy nem bánták meg, hogy kiköltöttek.

0: Tehát bátyád inkább jogi útra tévedt.
1: Igen. Ő is egy nagy példaképem, és igazából ő mutatta meg, hogy mi erre képesek vagyunk. Uh-huh.
0: Fontosnak tartottad a tanulást, hogy esetleg menj egyetemre?
1: Igen, ez nekem mindig is egy ilyen cél volt, hogy mert hogy látom, hogy a családomban többen elérték, szóval ezt én is mindenféleképpen el akartam érni. Nem csak azért, mert jó példaképeim voltak előttem, hanem már csak úgy érdekesnek tartottam ezt a akadémia körülményeket.
2: Most hallgassuk egy kis zenét, és utána folytatjuk Kótai Lúciával készült beszélgetésemet.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Most pedig folytatjuk Kótai Lúcia fiatal pályakezdővel a beszélgetésemet, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Nincs a családban egyfajta honvágy? Nem merült fel esetleg, hogy valamikor hazaköltöztök Budapestre? Szeretnétek tovább élni az életeteket Hollandiában?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze mindig bennünk van ez a dilemma, de igazából mindenre nyitottak vagyunk, és még nem tudjuk, hogy hol vissza sors.
0: Beszéljünk most egy picit a kulturális különbségekről, hiszen jó, pont ez az a téma, ami minket a legjobban érdekel most. Mi az első nagy különbség, amit egy magyar és egy holland fiatal között észreveszel?
1: Szerintem a holland fiataloknál nagyon jelen van ez a magarat felfedezni, tudni, hogy mit szeretni elérni, és hogy ki vagyok én, az a kérdés, az nagyon fontos. Persze magyar fiatalokban is úgy kezdem észrevenni ezt a mentalitást is, de azért még mindig látom itt, hogy nagyon sok fiatalok a barátaik után mennek. A stílus, zene, ez mind kb. Ami úgy majdnem minden fiatal körben benne vagy ugyanaz. És ezt Hollandiában úgy látom, hogy ez kevésbé úgy van. Azért fontos az, hogy kiderés, hogy ki vagy, hogy kivel barátkozol, és hogy mit akarsz elérni az életbe.
0: Mit érzel, hogyan viszonyulnak a holland fiatalok a munkához, pénzhez, karrierhez?
1: Hát ilyen 12-13 éves korunkban még eléggé nagy optimisták voltunk, hogy miket át tudunk érni az életbe, de ahogy öregedünk, észreveszem, hogy sok hollandok panaszkodnak, hogy talán nem találnak lakást. Most jelenleg hírekben igazából az megy, hogy nagyon nehéz találni lakást, meg főleg külföldi tanulóknak is. És ez egy nagyon nagy probléma, mert akkor ugye a fiataloknak elmegy az a kedv, hogy legyen egy jó munkájuk és jó karrierjük, ha amúgy sem nagyon tudnak egy lakást találni. De azért még mindig észreveszem, hogy akármilyen nehéz ez a probléma, még mindig próbálnak a legjobbat kihozni ebből, és próbálnak még mindig jó úton járni, és nem feladni.
0: Mit gondolsz, hogyan tekintenek rád a hollandok? Hollandként vagy magyarként?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem magyarként, mivel nagyon sok külföldiek laknak Hollandiába, nagyon sokat török, marokkói, afgán, és mindenkinek megvan a saját identitás, és azért akár ott élnek már évek óta, nem mondják magukra azt, hogy hollandok, mert megvan az az identitás, és ez a multikultúrában nagyon fontos, hogy megtartsd az identitásodat. Mert szerintem elég unalmas lenne, ha mindenki azt mondja, hogy holland vagyok, mert már 20 éve itt élek. És azt szerintem tök jó, hogyha annál több nemzetiséget megismer. Szóval, ha én azt mondom, hogy magyar vagyok, a másik az, hogy afgán, a másik azt mondja, hogy egyiptomi, azt szerintem egy nagyon jó és szép dolog. Szóval szerintem magyarnak tekintenek rám, igen.
0: Te ebben nőttél föl. Téged ez nem zavar, hogy mindenki máshonnan jött, és hogy nincs egy közös közös pont, egy közös kulturális érték, egy közös vallás.
1: Én ennek nagyon örülök, hogy Hollandia egy multikulturális ország, mivel nagyon sok vallás van, meg tradíció, kultúra, zene, és ez nagyon érdekes másoktól megkérdezni, hogy ez nálatok, ez hogy működik otthon, vagy elkezdünk beszélgetni a vallásról, és nincs semmilyen utálat, vagy semmilyen ilyen negatív nincs körülötte, hanem tényleg csak az, hogy érdeklődünk egymás iránt. És ez egy nagyon jó dolog és érdekes dolog. Ennek én nagyon örülök igazából.
0: Van olyan magyar szokás vagy érték, amit hiányolsz Hollandiában?
1: Megmondom őszintén, nekem ez a ballagás nagyon tetszik itt. Mert most, napokban, és barátnőmmel sétáltam, és láttam, hogy a Nemzeti Múzeum előtt ott áll sok fiatal csokrokkal, szép ruhák ingekbe, és akkor így én is gondoltam, hogy ez jó lenne Hollandiában, de ilyen nincs.
0: Uh-huh. 7 éves korod óta csellózol. Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
1: Hát, én egy zenész családból származom, szóval ez igazából egy ilyen logikus lépés volt, hogy anyukám meg apukám inspirált, hogy na lányom, kezdjünk el valami hangszerrel játszani, uh-huh. és akkor nekem az a cselló volt.
0: Igen, de csellista még nincs a családban.
1: Nincs.
0: Ami nem baj.
1: És egyelőre szerintem nem is lesz egyelőre profi, mert én ezt hobbiból csinálom. Uh-huh. Én egy szimfonikus zenekarba járok Amsterdamba, és ezt ilyen hobbi szinten csinálom, igen.
0: Mit jelent számodra, hogy tagja vagy egy ifjúsági szimfonikus zenekarnak? Ez a közösség élmény?
1: Ez a közösség, igen. Nekem az jelenti a közösség. Ez nagyon fontos nekem, mert a zene így összeköt minket, és tök jó, hogy nem azért megyünk, mert ez kötelező, vagy ilyesmi, hanem tényleg azért, mert szeressük a zenét, együtt vagyunk, és ez egy nagyon szép dolog, mert nem csak azért vagyunk ott, mert nagyon komolyan vesszük a zenét, hanem azért, mert szeressük a közönséget együtt lenni, és együtt zenét csinálni.
0: Uh-huh. Egy picit beszéljünk a gondolkodásmódról, illetve értékekről. Hogyan kezelik a kudarcot, vagy a hibázást az oktatásban, Hollandiában? Mit érzel, mi a különbség az itthonihoz képest?
1: Hát pontosan nem tudom, hogy itt hogy működik, de viszont Hollandiában tudom, hogy próbálják elanyagolni azt az ötletet, hogy kudarc, vagy hogy nem jól csináltad, mert nincs az, hogy rossz igazából. Uh-huh. Ha ezt a szintet nem bírod, akkor még mindig egy könnyebb szintre kerülhetsz. Például, hogyha nem megy a gimnázium, akkor még mindig egy szintre lejjebb kerülhetsz, ahol ugyanúgy egy jó szinten tanulhatsz, de nem annyira nehéz, mint a gimnázium. Szóval olyan, hogy kudarc, szerintem olyan nincs igazából Hollandiában.
0: Ez nagyon motiváló lehet egy diák számára, igen. Én azt gondolom. Tehát így a lehetőségeknek a keresése, illetve ez a pozitív megerősítés, ami tulajdonképpen jelen van az oktatásban. Mit tanultál a holland kultúrától, ami meghatározza a gondolkodásodat?
1: Igen. Hát az, hogy nyitott vagyok új ötletekre, és hogy nem veszek dolgokat annyira komolyan. Relatív lazán veszük a dolgokat, a szituációkat, ha valami nem jól sikerül, akkor nem annyira törődünk ezzel, és nem próbálunk annyira negatíva gondolkozni. Szerintem a hollandok egy picivel nagyobb optimisták, igen.
0: A jövőképedet tekintve inkább Hollandiában képzeled el a jövődet, vagy Magyarországon?
1: Hát...
0: Hol laknál szívesebben? Melyik az a hely, ami úgy egy picit közelebb áll a szívedhez? Mm. Nyilván Hollandiában élsz.
1: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, de...
0: De azért szóba jöhet az is, hogy Budapesten...
1: Szóba jöhet, mert én nagyon nyitott vagyok igazából minden lehetőségre, mert Budapestnek is nagyon megvan a saját feelingje, meg a saját szépsége, és Hollandia, majd Amsterdamnak is megvan a saját szépsége és előnye, de én nagyon nyitott vagyok, és ahova a sors visz, én meg nem tudom.
0: Te Hollandiában élsz, éltél, és hát tanultál természetesen, és még tanulni is fogsz.
1: Igen.
0: Úgyhogy alapvetően egy másfajta rendszerben tapasztaltál meg számos dolgot. Mit üzednél a magyar fiataloknak, hogy milyen irányba fejleszték esetleg a tanulmányaikat, vagy a gondolkodásukat?
1: Én azt szeretném üzenni a magyar fiataloknak az, hogy ne féljenek, ne féljenek tantártól, hogy nem tudják, nem értik, vagy hogy ez túl nehéz. Csinálják, ne féljenek, mert a végén úgy is megéri, hogy megtetted, és mindenki képes, csak kíváncsiság kell szerintem.
0: És a legnehezebb kérdés a végére. Mit jelent számodra az otthon?
1: Otthon az az nekem, ahol az emberek vannak, akiket szeretek. Szerintem a körülmények is fontosak, hogy biztonság, meg megélhetőség, de az otthon az tényleg ott van, ahol a legjobb és a legkedvesebb barátaid vannak, meg a családod.
0: Ez neked alapvetően, gondolom, akkor Hollandiában van, de azért a családodnak egy nagy része azért itt Magyarországon található. Ezt is otthonodnak tekinted?
1: Persze, igen. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy Amsterdam és Budapest az otthonom. Szerintem otthon az nem pont csak egy hely, az inkább ahol ez egy érzés szerintem.
0: Fontos számodra, hogy a nők ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a férfiak, vagy hogy a nők egyfajta példamutató szerepben jelenjenek meg? Nem csak a háttérben, hanem inkább az előtérben.
1: Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ebben nagyon is szeretnék segíteni a jövőbe, hogy a nők ezt egyszer elérjék. Amit az elején már mondtam, hogy szeretnék embereket inspirálni. Nagyon sok nők a történelemben igazából nagyon sokat elértek, csak soha nem írtak róla igazából. Elfelejtették a történelembe. És én ezt szeretném hangoztatni az embereknek, hogy ne felejtsék el, hogy a nők is ugyanolyan okosak és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak.
0: Azért azt tudnunk kell, hogy minden sikeres férfi mögött egy nagyon okos és sikeres nő áll.
1: Így van.
0: Hát ez nagyon fontos, azért ezt emeljük ki. Igen. Tehát hiába sikeres valaki a történelemben, azért ott van mögötte a háttér.
1: Igen. Ez így
0: még
1: van.
0: Lehet, hogy esetleg nem látjuk kellőképpen, de azért az mindig ott van, én azt tapasztalom, én is azt látom. Úgyhogy további kitartó ténykedést, munkálkodást kívánok neked ezen a területen, mert ez nagyon fontos része.
1: Igen.
0: A történelmnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál
1: én
0: nekünk a gondolataidról. Várunk vissza természetesen a jövőben
1: is
0: sok szeretettel. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Kótai Lucia fiatal pályakezdő volt a mai vendégem, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesélt nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövege. A 100.3 rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el, és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Erik és Vivien az én vendégem, köszöntelek titeket nagy-nagy szeretettel.
4: Mi is köszönjük a lehetőséget, hogy mesélhetünk az életünkről, a bizonyságtételünkről, amin keresztül mentünk Istennek köszönhetően.
3: Nos, mi egy keresztény közösségnél találkoztunk igazából, sok keresztény volt ott, és elkértem a telefonszámotokat, mert beszélgettünk Istenről. Ti egy házas pár vagytok, és jártok egy gyülekezeti közösségbe, de ne rohanjunk ennyire előre, hogy itt belecsapunk a közepébe. Kezdjük a legelején. Milyen volt a gyermekkorotok, és gyermekként milyen volt az Isten képetek?
4: Hát gyermekkorunkat, akkor ezt kezded, vagy kezded? Hát én egy cigánysoron nőttem fel, Csuholcon egy kis településen, ahol a szegregátumban volt egy gyülekezet. Az volt a menedék az ottani cigányságnak, hogy ők közel kerüljenek Istenhez. Én igazából születésemtől kezdve a dicséreteken nőttem fel, a bibliai igéken, és bár egyébként a szüleim azok mai napig nincsenek bemerítkezve. Viszont ők úgy neveltek engem, hogy fogadjam el Istent személyes megváltómnak. Viszonylag nehéz anyagi körülmények között nőttem fel. Engem a nagyszüleim neveltek, mivel édesanyám és édesapám hamar elváltak, és édesanyám ugye naptámban kereste meg a kis pénzét, hogy eltartson engem meg, hogy ugye tanítathasson. A nagyszüleim pedig ugye gondomat viselték, és neveltek engem, tanítottak becsületre, tiszteletre, és ugye Istennek az igéjére. Hát a gyerekkorom igazából röviden ennyi. Aztán ugye középiskolába kerültem, Nyíregyházára mentem, a nagyszüleim hamar elmentek tőlünk, Isten magához hívta őket. Ők 13 éves voltam, amikor elmentek, és abban az időben azt hozzá szeretném tenni, amikor az én nagypapám megbetegedett, akkor nem csak egy gyülekezetbe jártam, hanem két gyülekezetbe jártam. Mert volt egy a cigánysoron, és volt egy a vasútnál, a másik nagybátyám csinált egy másik gyülekezetet. Tehát a településen csak voltunk, kettő gyülekezet ment akkor. És én mind a két gyülekezetbe mentem, 12-13 évesen, hogy a jó Isten tartsa meg még az én nagypapámat közöttünk, és én mindig imába vittem őt. Hát az imának hatása volt, még ha rövid ideig is, de Isten meghallgatta az imámat, és még velünk volt 2 hónapig, ami alatt elbúcsúzott tőlünk. A halála előtt áldást tett ránk, hogy áldjon meg minket az Úr, és adja meg a szívünk vágyát. Az később be is valósult, mert az az élet lett nekem, amit az én nagypapám képzelt el nekem. Hát igazából igen. Úgy röviden a gyerekkor.
3: Erik, neked milyen volt?
5: Nekem olyan volt, hogy ugye én,

0: segíteni. És akkor, ugye, amikor édesapukám meg anyukám elváltak már, akkor apukám elkezdett járni gyülekezetbe az akkori párjával, és ott megismertek egy embert, aki oda ment hozzájuk, megfogta a kezüket, és elmondta az életüket. Na, ők voltak nálunk, és ott beszélgettem ezzel az úrral, és mondta nekem, hogy látja rajtam azt, hogy mintha ilyen fogságba lennék. És szeretné azt, hogy én ettől megszabaduljak, de már csak akkor, hogyha én is készen állok erre. És mondtam, hogy igen. És akkor mondtam arra befogadó imát, és onnantól tényleg, mikor mondják az emberek, hogy egyik napról, vagy egyik pillanatról a másikra megszűnik egy dolog, nem tudom, hogy felfájás akár, de ez teljesen olyan volt, hogy az este, amikor erről beszélgettünk, elmondtam a befogadó imát, és akkor kérdezte tőlem, hogy hiszek Istenben, meg elhiszem, hogy ő van, meg hogy ő a minden megváltó, meg ő a mi atyánk, és mondtam, hogy igen. És akkor ugye ez szűnt meg elsőnek, ez a szorongás, ez a depresszió, meg ilyen dolgok. Aztán ugye nekem volt 9 éves koromban egy ilyen szánkóbalesetem, amiben majdnem ugye életet vesztettem. Annyira ezt mihetem fel, amikor ugye a töltés gyerekek voltunk, töltés oldalán lecsúsztunk szánkóval, vagy éppen ami volt, bukázsákkal, meg ilyenekkel, és nekem már csak annyi van meg, hogy valaki kiabált, hogy vigyázz, és akkor fölnéztem a töltés tetejére, ott anyukámat hallottam, de utána már csak annyi kép volt meg, hogy anyukámat látom, ahogy ott fekszem a földön a szánkón, és akkor mutat engem ahova. Teljesen magamon kívül láttam magam. És ez volt az első, amikor ugye műtét után magamhoz tértem, amikor rájöttem arra, hogy Istennek nagyon nagy terve van velem. Meg hogy Isten mennyire valóság, meg mennyire... Tehát a szavakban nem is lehet elmondani sokszor azt, hogy mennyire hatalmas ereje van. És tényleg nagyon sok ilyen tapasztalatom van az életben. De én mindig is azt mondtam, hogy nem is gondoltam volna azt, hogy én ilyeneket megtapasztalom, de dicsőség az Istennek, hogy ő mellettem van, hogy sok mindenből kiragadt engem és megmentett. Így a gyerekkorommal kapcsolatosan ennyi.
1: Amen. Hát ezek csodálatos történetek mindkét részről, és innen fogjuk még folytatni a történeteteket. Most meghallgatunk egy szuper dicsőítő dalt, úgyhogy kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen, mert továbbra is ez a házas pár, Erik és Vivien lesz a vendégem, úgyhogy ne menjetek sehová. Most szól egy dicsőítő dal, és folytatjuk tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Erik és Vivien az én vendégem. Köszöntelek titeket!
0: Sziasztok!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen volt a gyermekkorotok, és gyermekként milyen volt az Isten képetek. Hát viszonylag egy egészséges Isten képet ábrázoltatok már gyermekkorotokba is, tehát hogy teljesen egészséges volt ez az Isten kép, úgy gondolom. És aztán hogyan haladt tovább a ti életetek, mikor kezdett el elkomolyodni az Istennel való kapcsolatotok? Ugye Vivi már említette, hogy ő már azért 12-13 évesen két gyülekezetbe járt, és imádkozott a nagypapájáért, szóval ott azért már volt egy komolyabb hit, élet, és mikor mélyült el ez úgy, hogy vagy mi volt az a pont, amikor úgy döntöttetek mindketten, hogy ti ezt most már önállóan, a saját akaratotokból, nem azért, mert elvisz apa meg anya, vagy a nagyszülők, vagy bárki elhív, hanem én magamtól szeretném követni Jézust. Ez mikor alakult ki?
3: Hát nekem igazából ez akkor alakult ki, amikor várandós lettem a gyermekemmel, és akkor tudatosult bennem, hogy most már én vagyok felelős egy életért. És ugye 18 évesen elég ijesztőnek hangzik, meg tűnik, hogy gyerekként egy

0: letét vagyok felelős, de ugye akkor éreztem azt elsőnek, hogy jó, most már nekem is fel kell vennem a felelősséget, nekem is fel kell vennem az út 100%-osan, és elkezdtem a tiszabecsi gyülekezetbe járni. Mert ugye akkor Tiszabecsen éltünk. Na de ugye az első alkalom, amit elkaptam, az egy hihetetlen alkalom volt. Emlékszem, na már akkor igazából nagy hasam volt, és egy beteg testvéréről volt szó akkor Eriknek, akinek agytumora volt. És soha életemben nem láttam ilyet, esküszöm, hogy egy akaraton volt mindenki ott, és én nyilván ismertem a fiút, de viszont soha nem beszéltem vele egy szót sem. Illetve azokat is ismertem, akik a gyülekezetbe jártak, ez ugye Eriknek a nagynényének a gyülekezete, meg ugye a férjé, és őket is ismertem, de viszont nem volt az a hú de nagy cím ebben az egészben, csak vágytam, hogy elmenjek. Na de az ő ezt teljesen másképpen adta elő nekem. És akkor volt egy olyan, hogy elkezdett mindenki imádkozni azért a fiúért, de nem akárhogy. A dicsőítés alatt minden egyes ember térdre hullott, és én csak álltam ott a sok térdre hullt ember előtt, akik tényleg szívvel vitték elé az Úr elé azt a gyermeket, egy fiatal fiút egy agytumorra, és akkor én is azt éreztem, hogy ez, ami körülöttem van, ez igazi, és én is szeretnék ennek a tagja lenni. Úgyhogy én is terhesen ott érdekeltem, és én is imádkoztam a fiúért, és ezután pár nappal jött a hír, hogy a fiúnak elkezdett sugorodni az agyában a tumor. Na ez volt az a pont, amikor már nem azért mentem, mert kötelesség, vagy én is szeretném a gyermekemnek átadni azt, amit kaptam gyerekkoromban szüleimtől, nagyszüleimtől, hanem ez már azért volt, mert én is meg szeretném tapasztalni ezt a közösséget. Én is szeretném érezni Istennek a kegyelmét, a szeretetét, azt a csodát, hogy egyik napról a másikra egy agytumor elkezd zsugorodni. Tehát egészségügy is voltam, tudom, hogy ez hivatalosan nem működhet így, de viszont az Úrnak akkora kimutatható csodálatos ereje van, hogy ez szemmel látható volt. És már egyébként teljesen meggyógyult a fiú, akiről beszélünk.
1: Ez egy elképesztő történet, és ez nagyon természetfeletti dolog, nagyon mélyen megmutatta magát Isten neked. Itt már belementünk abba a témába, hogy vártad a gyermekedet, úgyhogy még vissza fogunk térni erre. Erik, te mikor komolyodtál bele az Istennel járással? Az Istennel való járással?
2: Nekem ugye én meséltem azt, hogy volt a szánkós balesetem. Ugye már az is egy jel volt az Úrtól, hogy ő neki tervei vannak velem, úgy, ahogy a többi emberem is. De ugye akkor még nem fogtam fel ezt az egészet épésszel. És ugye teltek az idők, múltak. Nekem leginkább akkor, amikor nagyon rossz életet éltem. Jött egy ilyen törés az életembe, sajnos. Ebben az időszakban volt az, amikor hát, külön váltunk a feleségemmel, külön utakat jártunk egy 10 hónapon keresztül, és én akkor tényleg nagyon, tehát nagyon rossz életet éltem. Ebben volt minden. És nem igazán tudtam kihez fordulni segítséghez, mert ebben igazság szerint az embert nem tud segíteni, ember nem tud ebben segíteni nekem. Akkor kezdtem egy gyülekezetbe járni, mikor 2023. december 6-án, nagyon jó Mikulás jött, ugye akkor békültünk újra a feleségemmel, akkor lettünk újra egy család, hál' Istennek. Onnantól kezdve újra elkezdtünk együtt gyülekezetbe járni. Ugye a feleségem egy idő alatt ugyanúgy járt gyülekezetbe, és akkor ott kértem a pásztortól, Attilától, ugye a Tiszabecsi gyülekezet, hogy meg szeretnék szabadulni ettől a fogságtól, amiben élek. Nagyon nehéz volt, nagyon sok kísértés volt az ördögtől, de az Úr megtartott a kegyelmébe, és megszabadultam minden rossztól, minden gonosz démoni dologtól, és hihetetlen, hogy tényleg mennyire meg tud változtatni az Úr. De ez csak akkor lehet, hogyha elhisszük azt, és befogadjuk az Urat a szívünkbe. És nem csak úgymond a képmutatásként járunk közösségbe, és mondjuk azt, hogy dicsérjük az Urat, és amellett ugyanúgy járjuk azt a rossz utat. tényleg az Úrnak az útjára kell lépni, követni kell. És szeretném minden pillanatban érezni az Úr jelenlétét, az igéjét tanulni, meg mindent, ami az Úrral való. Nekem ő hozta az életemben a legnagyobb változást, és ezért hálás is vagyok, hogy újra a feleségem mellett lehetek, együtt nevelhetjük a gyerekünket, és hihetetlen boldogok vagyok.
1: Amen. Amen, ez egy csodálatos dolog. Fú, itt nagyon sok mélységbe mentünk bele, igazság szerint, természet feletti dolgokba is, meg... Hát itt ugye már így elárultátok, hogy van akkor egy közös gyermeketek, illetve volt egy erős időszak, amikor külön váltatok. Na, a következő szegmensben viszont kicsit vidámabb vizekre fogunk levezni, és utána fogunk visszatérni ezekre a nehéz témákra, mert most ismételten csak belecsaptunk közepébe a dolgoknak, és akkor a következő szegmensbe pedig beszéljük meg azt, hogy egyáltalán hogy ismertétek meg egymást, hogy jöttetek össze, hogy jött a ti kapcsolatotok, és hogy épültetek, hogy jutottatok el idáig, és akkor nyilván közben el fogunk jutni oda is, hogy volt ez a szünet az életetekbe, és ez hogy alakult. Ezt nyugodtan meséljétek el, és természetesen csak annyit, amennyit szeretnétek is, hogy publikus legyen, és hogy a hallgatóink is hallják, és tudjanak róla. Úgyhogy ezt teljesen rátok fogom bízni. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk!
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Erik és Vivi az én vendégem. Köszöntelek titeket nagy szeretettel.
0: Mi is köszöntünk titeket.
1: Nos, na azért sok dolgot megtudtunk az életetekről, elég mély dolgokról beszélgettünk, de hogy ismertétek meg egymást ti? Hogy jöttetek össze?
0: Hát igazából ez egy tényleg nagyon vicces sztori.
2: Igen.
0: Mert abban az időben, amikor jött ez a COVID-19.
2: Igen. Akkor volt Facebookon egy ilyen challenge, amiben én részt vettem. Tehát ez arról szólt, hogy egy gyerekkori képünket kellett kirakni Facebookra, és volt egy szöveg, amit posztolni kellett.
0: Igen, de ennek van előzménye, hogy én megláttalak téged a Facebookon. És én ráléptem az adatapod, és ahogy néztem a fényképeidet, szerintem belájkolt. A férjem visszalájkolt, de még mindig nem írt rám. Kiraktam egy napomba egy sztorit. Megnézte, de nem reagált rá. Hát mondom, ilyen nincsen, hogy én biztos, hogy nem fogok rájönni. Ezután ment a like harc közöttünk, majd végül én belájkoltam a challenge-et, hogy na, most ha akarsz, ha nem, rám kell, hogy érjen.
2: Igen, mert ez volt a lényeg ennek a challenge-nek, hogy aki kommentel, vagy lájkolja, vagy bármilyen formátumban hozzászól ez a poszthoz, annak el kell küldeni, tehát hogy beleestél egy challenge-ben, szóval neked is ki kell ragni egy gyerekkori képedet.
0: Igen. Ugye cigány lányok raffináltságával éltem is, és ugye rám írt a challenge miatt. Aztán egy vicces beszélgetés következett ugye a gyerekkori képeink összehasonlítgatásával, és ez a beszélgetés délután 8 órától tartott ilyen reggel 5 óráig. Ezután ugye hát az én szüleim, hát akkor még ugye már csak anyu volt meg a mostohaltám, de az édesanyukám is nagyon szigorú egyébként, és ő ilyen hajnali bejárogatós volt, hogy csak úgy benyitott random a szobámban, hogy fent vagyok, vagy nem. Na, hogy amikor mi Erikkel beszélgettünk, nekem a telefonom eltört, úgyhogy én egy laptopról telefonáltam vele, és amikor anyukám benyitott, én az egész takarót laptopra együtt a fejemre húztam, hogy én álltok. Na, ez így ment egy-két, hát egy főtük körülbelül.
2: Igen.
0: Aztán jött az, hogy na hát akkor találkozunk. Egyébként ő is Tisza, ő Tisza becsi a férjem, én pedig Csaholci, pár kilométer választott el minket. Egyébként én akkor még Nyíregyen tanultam, csak távoztatás volt. És hát ő volt az első fiú az életemben egyébként, és mondtam anyukámnak, hogy van egy fiú, akivel szeretnék találkozni. Hát 16 éves voltam, anyu már akkor úgy örült neki, hogy van fiú, de azt kiszögezte, hogy találkozhatsz vele, de óvatosan. És egy órátok van. Na hát, találkoztunk.
2: Igen, találkoztunk akkor elsőnek, ott beszélgettünk, és ugye meg volt adva neki az, hogy 7 órakor haza kell mennie. És az volt ebben a lényeg, hogy azt mondta az anyukája, 6-tól 7 óráig találkozhatunk. Annyi maximum, oké, hazament. Tovább folytattuk ugye a beszélgetést Facebookon, ugye telefonhívásban. Aztán ugye volt a május első kosar, amikor vinni szerettem volna a
0: május
2: kosarat, ugye, akkor nem tudtuk, hogy oldjuk meg, mert akkor...
0: Mert anyukám nem engedett ki, mert már későn ért hazárig.
2: Mekkor dolgoztam.
0: És mondtam Eriknek, hogy jó, hát találkozunk, én is akarok találkozni, én kiszökök.
2: Ez ilyen 8 óra körül.
0: Ez este 8 óra körül volt, tehát nekem már 8 órakor szökést kellett vállaljak. Úgyhogy sikeresen kiestem az ablakon, hófehér nadrágban, virágágyásba, és a sötét cigány soron felfelé dicséreteket énekeltem, mert annyira féltem a sötétbe. Majd írtam Eriknek, hogy elbújtam. Hol bújtam
2: el? És kérdeztem, hogy hol vagy, Zivi. Elbújtam egy telefonfülkébe, de a telefonfülke ki volt világítva, és tehát teljesen ki volt világítva, és nem lehetett nem észrevenni, Vivien, annyira jól elbújt. És akkor mondtam, hogy jó, már látlak, de hát elég messze voltam még tőle, de már akkor is észrevettem, hogy hol van.
0: Igen. Igen. Aztán teltek az idők, ugye már akkor komolyodott is a kapcsolatunk, viszont ugye nekem édesanyám nagyon ez a tradicionális, hagyományos cigányasszony, hogy nincsen olyan, hogy barát meg iskola. Ő egyáltalán nem is akarta ugye nekem ezt a sulis dolgot. Mert hogy egy cigányasszonynak miért suli? Úgyhogy jött ez a pont, hogy Erik szólt emelt, hogy szeretné azt, hogy komolyodjon a kapcsolatunk. Anyukám pedig mondta, hogy hát akkor döntsétek el, hogy mit szeretnétek. És akkor ebből lett az, hogy mi másik naptól már férj és feleség voltunk. Aztán ugye nehéz volt nekünk egyébként ez a hol lakjunk szituáció. Ugye voltunk anyósnál, voltunk anyunál, voltunk Budapesten, lakunk már mindenhol, kerestük az otthonunkat, de valahogy sehogy sem találtuk. Aztán, amikor Budapesten laktunk, eljött az életünkbe az időszak, hogy ugye Eriknek is nehéz családja volt, nekem is nehéz családi életem volt. És szerettünk volna mind a ketten egy családot. Na, így jutottunk koronához. És szerintünk ő volt a legjobb döntés az életben. Úgyhogy ebből a challenge-ből lett egy csodálatos Lorelán.
1: És azért tegyük hozzá, hogy ott akkor cigán tradíció szerint voltatok férj és feleség, vagy törvényesen összeházasodtatok?
0: Nem, még akkor csak tradíció szerint, tehát akkor még csak összeköltöztünk.
1: Uh-huh. És igen, bocsánat.
0: Az eljegyzés az egy különleges szituáció volt. Meg volt a genetikai ultrahangom, 3 hónaposan, és ugye akkor jött velem Erik elsőnek ultrahangra, mert addig ugye Budapesten dolgozok, nem tudok el. És akkor meghallotta a lányunk szívverését, az asszisztens hölgynek annyi volt a kérdése felénk, hogy lesz a pasági nyilatkozat, vagy elveszi a hölgyet. Rádézzerünk, ott az ultrahang helyszínen hozzám jött. Igen, drágám, hozzám. Hát nekünk a lánykérés is így működött.
1: Hát ez nagyon, nagyon csodálatos történet. Nem húzta az időt, Erik, nem variált sokat. Amikor már tuti volt a helyzet, az elején még sokat variált, akkor nem mert rád írni. De amikor már összejöttetek, akkor már nem variált.
2: Nem.
1: Igen. Említetted, hogy anyukád nem akarta neked ezt a sulis dolgot, mert ugye egy cigány lánynak a konyhában a helye, meg háztartást végezni, meg stb. Ugye a tradíciónk szerint. Miért te tanultál, Vivi?
0: ugye mikor mondta anyukám, hogy hagyjam abba, egyébként az egész tanulmányt nem igazán szerettem volna, mert ugye, ahogy te is mondtad, a cigánylánynak a konyhában a helye. De én ennél többet szerettem volna, és hálát adok az Úr Jézusnak, hogy ilyen férjem van egyébként, hogy ő viszont támogatja a tanulmányomat. Ugye mikor terhes voltam Loránában, én beiratkoztam egy esti érettségire, és mikor megszültem a kislányomat, 6 hónaposan jött velem Biribe érettségizni. És az érettségim is egyébként nagyon jól sikerült. Azóta is tanulok egyébként. Nemrég jelentkeztem, tavaly jelentkeztem ugye augusztusban most az egyetemre, ahol a Nyíregyházi Egyetemre, ahol államira nem vettek fel, viszont önköltségesre felvettek, de nehogy már jól járjon egy cigánylány, akkor a kórházban dolgoztam, mint orvosírnok a Máté Szentpólyi Kórházban, és ott, mikor mondtam, hogy felvettek az egyetemre, és szeretnék menni, akkor azt mondták, hogy nem adnak tanulmányi szerződést, mivel még nagyon kevés ideje dolgozom ott. Úgyhogy nyilván anya vagyok, feleség vagyok, az első mindig az, hogy a családomnak biztonságot tudjak nyújtani, így februárban szeretném újra beadni a jelentkezésemet az egyetemre.
1: Hát nagyon-nagyon gratulálok, és kedves cigánylányok, vegyetek példát, légy szíves, lehet gyerekkel, férjel egyetemre járni, és leérettségizni is, de hogyha már sajnos, hogy így kell mondanom, de ha az érettségig eljut egy cigánylány vagy egy cigányfiú, az már nagyon jó, de utána úgy gondolom, hogy aki eljut odáig, az utána egy nagyon jó szakmát is szeretne, úgyhogy hát nagyon sok sikert kívánok Vivi az egyetemhez. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, úgyhogy tartsatok velünk, kedves hallgatóink.
3: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Stolk Armando vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Vivi és Erika vendégem. Köszöntelek titeket!
0: Sziasztok!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hogy ismertétek meg egymást, és hát egy nagyon különleges történetetek van, és nagyon romantikus volt a lánykérés. és van egy csodálatos kislányotok, ami egy zseniális dolog, és a legcsodálatosabb, Isten legnagyobb ajándéka a gyermek. És ez a gyermekáldás megvolt az életetekben, viszont ha jól tudom, akkor nagyon sok nehézségetek is volt, még eljutottatok erre a jó útra, ahol most vagytok. Természetesen ugye nagyon csodálatosan kezdődött az egész, ahogy meséltétek is, hogy hát tudtatok találkozni, aztán összejöttetek, és ott már említettétek egy picit, hogy a lakhatás az nehéz volt, és hogy nem találtátok igazán az otthonotokat. Most mi a helyzet veletek, és hogy jutottatok el idáig, ahol most vagytok?
0: Hát ez egy nagyon hosszú és nehéz út, hát aminek még igazából mindig nincsen teljesen vége.
1: Megosszátok ezt velünk, vagy inkább menjünk át más vizekre?
2: Nem, persze megosztjuk, hogy nem szeretnénk azt.
0: Hogy a fiatalok, akik hasonló helyzetben vannak, hogy nehéz az, hogy hol lakjunk, vagy mit csináljunk az életünkkel, hogy mindig van belőle kiút. Nyilván nagyon nehéz belőle kijönni, de van kiút. Mi voltunk olyan helyen is, hogy Milotán éltünk akkor egy albérletben, és sem asztalom nem volt, a férjem 4 deszkából csinált nekem egy konyhapultot. Hát egy konyhapultot, ahol volt az élelmiszer nekünk, és egy spórom volt, amit a szembe szomszéd adott nekem, és azon főztem ki, és egy lábason volt. És éltünk mi így is, de akkor is boldogságban, és akkor is gyülekezetbe jártunk, és szerintem még mindig azt mondom, hogy az az időszak egy kicsit bensőségesebb volt számomra, mert ez az egy lábas, az az enyém volt. Oké, hogy egy lábasom volt, de az az enyém volt. Meg ugye akkor éreztük meg elsőnek mi az, hogy hárman. Hogy milyen érzés, amikor... Hogy
2: nincs kire, tehát az, amikor a férj és a férj, vagy férj és a feleség csak egymásra tud támaszkodni. És nem az van, hogy anya vagy apa, vagy bárki más, vagy az ő családjából, vagy az anyja, hanem tényleg az, hogyha a legkisebb öröm, vagy a legnagyobb öröm van a szívében, azt teljesen meg tudja velem osztani.
0: Igen.
2: Vagy hogyha bármilyen problémája van, vagy ha elesik valamilyen küzdelmében, akkor bátran és teljes szívből fordul hozzám segítségért. És én ugyanígy fordulok hozzá, és ugyanúgy nyújtom meg a segítőkezemet.
0: Igen.
2: És az, amikor ugye voltak ezek az időszakok, boldogok voltunk egy lábassal.
0: Igen, mikor voltunk egy.
2: De nem azt számít, hogy milyen van az embernek. Mert akár lehet egy sátorba is élni boldogan, vagy lehet élni egy palotába is. De viszont nem mindegy, hogy az embernek a házas élete, vagy a kapcsolata milyen a másikkal. Mert hogyha az ember nem boldog a házastársával, vagy
0: a körülmények között, vagy a körülmények miatt,
2: akkor
0: mert mondjuk van egy harmadik személy, aki mindig beleokoskodik, akkor úgy nehezebb. Meg persze már, hogyha engem megsértettek, vagy bántottak, nyilván nem mondtam el a férjemnek, hogy ne álljon ki értem, mert na milyen egy férj, csak kiáll a feleségért. Én még nem akartam soha, hogy problémája legyen. Aztán ugye így, hogy már bejártuk az országot, értünk mi már Balatonfüreden, Tihanyban, Pesten, Milotán, Becsen, Csaholton, nagyon sok helyen. Miután kibékültünk Erikkel, Erik kiment Németországba, ugye?
2: Igen.
0: Akkor kimentél Németbe, és én akkor nem szerettem volna édesanyáméknál élni, hanem felhívott édesapukám, hogy menjünk oda Lorenába, Fábián házára. Na, ott Fábián házán újra elkezdtem járni a Fábián házi gyülibe, és egy kicsit otthonra találtam. A közösség miatt is, az, hogy elősegítették a fiatalságot, nem pedig hátráltatták, meg ugye az, hogy az édesapám egyáltalán nem szólt bele semmibe.
1: Akkor voltak nehézségek is az életetekbe. Még folytatni fogjuk a témánkat, lesz egy jó pár kérdésem felétek, úgyhogy tartsatok velünk, kedves hallgatóink, mindenféleképpen, és hogyha nektek is van kérdésetek a házas pár felé, akkor nyugodtan írjátok meg a 0630303030-as telefonszámon megtehetitek, írjatok SMS-t. Most meghallgatunk ismét egy pár dicsőítő dalt, aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Erik és Vivien lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. The DJ's took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól.
1: Rádió Dick.
0: Rólunk neked.
2: Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész.
1: Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetése a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség, így a használt járművek megvásárlásáról csak akkor születik döntés, ha az valóban megéri az adófizetőknek. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvári út és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll, a látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Teleki téren különböző nemzetiségek reggelijeiből is lehet kóstolni, míg a résztvevő vásárcsarnokok vendéglátói klasszikus piaci reggelikkel készülnek. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremiérként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Erik és Vivian a vendégem. Köszöntelek titeket!
6: Sziasztok!
5: Nos, nagyon sok dolgot megbeszéltünk már az életetekbe. Az előző szegmensben azt beszéltük meg, hogy jöttetek össze, és aztán milyen nehézségek is voltak, meg vannak az embernek az életébe. És ezzel kapcsolatosan még van pár kérdésem. Tehát azért is van, hogyha esetleg van olyan hallgatónk, akik úgy érzik, hogy válságban van a házasságuk, vagy gondolkodnak azon, hogy most megmaradjanak azzal a személlyel, akivel élnek, vagy ne. Ahogy ti is mondtátok, hogy lehet, hogy valaki palotában él, de viszont nem boldog a házasságában, vagy lehet, hogy valaki szegényesen él, és amúgy szereti a párját, de a körülmények miatt nem boldog. Ugye, hogy juthat el egy házasság egy válságpontig, hogy így válságban legyen a házassága?
6: Hát, nagyon sokféle.
7: Én azt gondolom, hogy akkor juthat a válságra, ilyen válságra egy házasság, hogy már azon gondolkozik a két fél, hogy inkább elmaradjanak, vagy maradjanak együtt, hogy amikor teljesen elsötétedik előttük az a kép, hogy miért is vannak együtt.
6: Mennyit
7: harcoltak egy, vagy éppen pont ezért, hogy valakinek a körülménye többre tartja, mint a házasságát. és nem figyelnek egymásra, teljesen elfelejtkeznek egy apró dologról. Egy apró gesztus az, hogy tegyük fel, látom azt, hogy a férjem vagy a feleségem fáradtság az, hogy nem tudom, elmenjen, odébb rakjon egy pár dolgot. Akkor megteszem helyette. Nem azért, mert sajnálom, nem azért, mert ezt majd a szemére szeretném hányni, hanem szeretnék segíteni neki egy nagyon apró dologgal. Akár, nem tudom, összesepregetek helyette. Most egy ilyen apró dolog, mert házasságról beszélünk. Az a lényeg, hogy segítsük ki mindig a házastársunkat, mindennel. Beszéljük, a problémákról kell beszélni, meg kell mindent beszélni. Mert ugyanis, hogyha nincs megértés, nincs együttérzés, hanem folyamatos rivalizálás van, meg mindenki egymásban keresi a hibát, és mindenki egymásra próbálja irányítani azt, hogy miért történt ez a rossz dolog. Hogy ez már pedig a te hibád, mert nem csináltad meg úgy, ahogy kértelek. Én megmondtam, hogy csináld meg, és ez lenne. Nem ezt kell, hanem építenünk kell egymást. Nem le, hanem felfelé. Támasznak kell legyünk az életünkben, mind a két félre. Persze vannak olyan időszakok, amikor az ember nem tudja azt a százalékot nyújtani a házasságában az ember felé, amit alapvetően. De pont ezért vagyunk házasok. Ha én egy kicsit gyengébb vagyok, akkor ő legyen erősebb. Nem elvárás ez, hogy ő erősebb legyen. Ez csak együttérzés és megértés.
8: Uh-huh. És ezt azért tudjuk így mondani, mert mi már ezt a hajót átúztuk ezelőtt 2 évvel.
5: Mi történt akkor egészen pontosan, hogyha lehet tudni?
8: Hát abban az időszakban szintén Fábián házán éltünk, viszont akkor még élt a nagymamám, és ugye ágyba fekvő volt, és nagyon sokat kellett róla gondoskodnom. Emellett a férjem akkor nagyon-nagyon nehéz munkahelyen dolgozott, villanyszerelést csinált már akkor is, viszont borzasztó körülmények között, és én ezt akkor nem láttam be. Nekem itthon volt ugye egy 1 éves kislányom, és egy ágyba fekvő nagyoma, és egy 2 szintes lakás, amit természetesen patyolattisztán kellett tartani. És ugye ez az, amit a férjem is beszélt, hogy én a körülményeket, az, hogy legyen otthonunk, többre tartottam, mint azt, hogy megkérdezzem tőle, hogy bírod még ezt a munkahelyet, vagy mit csináltuk a munkahelyen. Ő pedig besokalt abban, hogy nem álltam úgy helyt az ő szemébe szerintem, mint asszony. Vagy fogalmam sincs igazából, szívem, segíts ki.
7: Ez arról szól, hogy amikor ugye hazaérkeztem 2 hét után Budapestről, az ember nem vár el sok mindent, csak az, hogy szeretettel várja haza a családja. Na, hát ez egy idő után elmúlt. Hanem mikor hazaérkeztem, sajnos mindig a körülményekről volt, és az anyagiról volt mindig szó. Na akkor mennyit sikerült keresni, mennyi pénz maradt, miért van ennyivel kevesebb, és mindig csak ezek a pontok, amiben tudott kapaszkodni, hogy vitát generáljon. És nem volt megértés, nem volt egyszerűen semmi, tehát olyan volt, úgy éreztem magam, amikor már nem tudom, 500 kilométerről mentünk haza, mert Budapestről kicsit távolabb volt, ledolgoztuk a 14 napot 14 órába, és még plusz levezettem azt a nagyon hosszú utat. Mikor hazaérkeznék, és azt várnám el, hogy a feleségem egy öleléssel és egy arcra puszival, meg egy meleg tányi ennivalóval várjon, ehelyett nem ezt kaptam. És ez volt az, ami sok volt egy idő után.
8: Ugyanis mindig a nagymama meg a gyerekkönyv forgott a világ, meg most nem ölellett meg, mert

0: és ott volt egy lány, aki látta rajtam, egy ezer idegen, hogy mi a látta rajta, oda jött hozzám, hogy látom rajtad, hogy baj van, mi a baj. És akkor az fordult meg a fejembe, hogy egy idegen lány oda jött hozzám, és így megkérdezte, de a feleségem otthon nem, a feleségem nem kérdezi meg tőlem, hogy mi a baj, meg egyáltalán nem, semmi foglalkozást nem kaptam. Aztán merültem úgy bele a kábítószerbe, az italba, és innen jöttek a nagyon rosszabb dolgok.
1: Döntések.
0: Így van. És
1: ez életünk legmélyebb pontja, ami után jön.
0: Igen. És ez a 10 hónapban ment le végül a kábítószerezés, italozás, meg minden ilyen dolog. És ebből mentett meg minket a Jóisten. Hát a Jóistennek. Ő mentett minket ebben.
2: Tehát lényegében, összefoglalva, akkor nagyon messze dolgoztál, távol a családtól, ráadásul nehéz fizikai munkát, egy munkásszállón, ugye rossz körülmények között, távol mindenkitől, a szeretteitől, és hazaérkezve nem kaptad meg a szeretetet, közben a feleséged meg abban a szituációban volt, hogy a férje távol van, messze dolgozik, a nagymamája beteges, gondoskodni kell róla, és így szépen elkezdtétek hanyagolni a házasságotokat.
1: Így van.
0: Így van. És
2: ez vezetett téged káros szenvedélyekhez.
0: Így van. Így van.
2: Az ember szerintetek miért akar oda menekülni a káros szenvedélyekbe?
0: Ez az a baj, hogy ez nem olyan, hogy akar, belekényszerül. Az, hogy miért, mert úgy gondolja, hogy nem, én nálam az volt az vezetett arra, hogy amikor több évet ledolgoztam a családomért, hogy boldogság, öröm, minden meglegyen, egyszerűen talán már azt éreztem, hogy csak egy eszköz vagyok, akit ha felhasználnak arra, hogy legyen anyagi. És nem tudom, jött egyszerűen ez, hogy rám kínálta, sajnos belementem, utána meg ez az nagyon rossz dolog a káros szenvedélyek. Nem, nagyon kerülni kell, még a kipróbálást is, mert ha elragad, az nagyon, nagyon rossz döntéseket hoz még azután is, hogy a hatása alatt van az ember. Ha lehet, hogyha nem mentem volna vele ebbe a káros szenvedélyekbe, lehetséges, hogy nem 10 hónapig húzódott volna ez a különlét. Mert amikor az ember nem tiszta fejjel gondolkozik, akkor ugye nem tud normális döntéseket hozni. Sőt, nagyon rossz döntéseket tud hozni az ember. És ez, hogy káros szenvedélyekbe menekülni, az meg olyan, hogy az már nagyon rossz dolog, de őszintén nem tudom megmondani azt pontosan, hogy miért akar az ember belemenni. Mert én sem tudom azt megmondani, hogy miért akartam, csak azt tudom, hogy akkor nagyon fájdalmam volt, nagyon sok sérelmem volt, amit egyszerűen lehet ezért, mert nem tudtam feldolgozni tisztán, épp észre. De úgy ez sem segített a károszömmeli, sőt, még rosszabb volt.
1: Igen, mert sokkal jobban
2: megbántottad van az időszakban. Igen, egyébként ez a logikus, amit mondasz, és nem megbotránkozva, és nem megfedve téged, vagy nem rossz indulatból mondom ezt, csak hogy te már előtte ismerted Istent, és akkor egy keresztény ember is el tud jutni ilyen mélypontra. Még akkor is, hogy ismered a valóságot, ismered Istent, ismered az igazságot, és mégiscsak tudsz káros szenvedélyekhez nyúlni, hogyha olyan mélységekben megy be az ember.
0: Így van, így van.
2: Ugye a Biblia alapvetően a házasságról azt írja, hogy ugye a férfi tiszteletre vágyik, a nő pedig szeretetre. És úgy tudod építeni a kapcsolatodat, hogy minél jobban szereti a feleség a férjét, vagyis minél jobban szereti a férje a feleségét, annál jobban a feleség tisztelni fogja őt. És minél jobban tiszteli a feleség a férjét, a férje annál jobban fogja szeretni őt, és így lehet építeni egy házasságot. De

0: Ugyanígy tud ez rombolásba is menni, minél kevesebb szeretetet érez a nő, annál kevesebb tiszteletet fog adni, és minél kevesebb tiszteletet érez a férfi, annál kevésbé fogja szeretni a feleségét, és így hát tud rombolódni is egy házasság. A következő szegmensben viszont azt fogjuk megbeszélni, hogy ebből hogy tudtatok kilábolni, és Isten hogy áldotta meg azt, hogy újra együtt legyetek, és egy erős házasságban legyetek benne, mert én pár héttel ezelőtt, mikor találkoztam veletek, akkor egy boldog, kiegyensúlyozott, vagány párost láttam, úgyhogy most vidámabb vizekre fogunk evezni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Ne menjetek sehova, maradjatok velünk.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Erik és Vivien a vendégem, köszöntelek titeket, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy hát elég nagy mélységeket is megjárt a kapcsolatotok, és 10 hónapon keresztül külön voltatok. Ígértem, hogy most már vidámabb vizekre evezünk, hiszen meg fogjuk beszélni, hogy hogy lábaltatok ki ebből, de azért beszéljünk arról is még, hogy mit éreztetek ez alatt a 10 hónap alatt. Tehát azt már megbeszéltük, hogy hogy jutottatok odáig, hogy külön voltatok 10 hónapot, és hogy mi okozta ezt, de ez alatt a 10 hónap alatt mit éreztetek? Jobb volt, hogy külön voltatok egy darabig, vagy mi történt?
2: Nem. Ez közöttünk elég érdekes volt, mert az első 5 hónapban egyáltalán nem akartunk egymástól elszakadni. Tehát már csak azért volt ez az elszakadás, mert ugye nem tudtuk egymást kezelni. Én nem tudtam elfogadni, hogy ne csak, ő pedig nem tudta elfogadni az én részemet. És meg azt, hogy folyamatosan bántottuk egymást, de viszont akkor sem akartunk egymástól egy napot se különben. Mert egyébként végig szerettük egymást, ugyanúgy. Viszont igen, hogy minden nap telefonáltunk. És majd jött egy olyan fordulat az életünkben, hogy jó, már nem nehezítjük meg egymásnak, mert így is elég nehéz. Ugye akkor már elkezdtünk normálisabban beszélni, ugye már csak akkor a gyerekről beszéltünk, próbáltunk magunkról kevesebbet beszélni, de ahogy meghallottuk egymás hangját abban a pillanatban, hogyha tegyük fel, 2 napig nem beszéltünk, és egy picit fellélegeztünk, és 2 nap után beleszólt vagy ő a telefonba, vagy én, akkor ugyanoda kerültünk, ahol szétmentünk. És abban az időben tudtuk meg azt, hogy mennyire is fontosak vagyunk egymás életében. Azt, hogy mennyire nélkülözhetetlenek vagyunk egymás életében. Azt, hogy folyamatosan azért imádkoztam, hogyha az Úr az én életemben akarja az én férjemet, és nekem tervezte őt, és nekem készítette elő, akkor tartsa meg az én életembe. És ugye emlékszem, hogy Eriknek egyszer volt egy olyan mondata, hogy beszélgettünk, és kérdezte tőlem, hogy akkor már 8 hónapja voltunk külön, és ugye ugyanúgy egy másik hölgyel élt, és kérdezte tőlem, hogy én szerethető vagyok? És ugye nagyon-nagyon sokat bántott engem, rengeteget. És mondtam neki, hogy igen, te egy alapvetően csodálatos, jó ember vagy, és nagyon szerethető ember vagy. És akkor láttam elsőnek az arcán azt az igazi szeretetet, meg azt az igazi felismerést. És utána már a 8 hónap után még jobban kezdtük elfogadni a helyzetet, hogy akkor lehet, hogy nekünk jobb külön, de még mindig reménykedtünk. Aztán, hogy jött el az az életünkbe, hogy mi kibéküljünk, azt egyáltalán nem tudom, se én, se ő.
3: Mert ez nem is volt tervezve.
2: Akárhányszor terveztük, hogy kibékülünk,
3: háromszor
2: próbáltuk meg, a harmadiknál emlékszem, hogy anyukámnak a konyhájában hajnal 3 óráig térden imádkoztam, hogy az Úr tartsa meg a házasságomat, hogyha nekem akarja, hogy ne tegyen ki többet annyi fájdalomnak, szenvedésnek, amin keresztül megyek. És hogy a férjemtől vegye el azt a sok rossz dolgot, amit csinál. És hogy legyünk egy normális család. Akkor már nem az volt az álmom, hogy házunk legyen. Akkor már az volt a szívem vágya, hogy a családom egybe legyen, és hogy egészséges férjem legyen, hogy ne kelljen látni olyan állapotban, amilyennek. Meg a másik az, hogy mellettem legyen az, akit az Úr nekem szánt. Na hát ugye 3-ból 3-szor sült el ez rosszul, és eközben én Fábián házán újra befogadtam Istent a szívembe, és újra el is mondtam a befogadó imát. És onnantól kezdve minden nap tényleg imádkoztam, hogyha az Úr nekem akarja, akkor tartsa meg. Az egyik alkalommal Perus pásztorunk belekiabálta a telefonba, ne sírj Vivien, ha az Úr neked szánta, vissza fogja hozni. És itt egyébként mellettem.
3: Visszahoztam.
2: És szerintünk már így visszagondolva, az Úrnak ez is a tökéletes tervében volt benne. Hiszen amikor minket az Úr elvette egymástól, akkor mi külön emberek voltunk. Tehát én is egy makacs, egy öntelt, egy rossz szándékú, akaratos nő voltam, a férjem pedig hasonló kaliberű. És az Úr annyira megformált minket, hogy minden egyes hónapban, mikor külön voltunk, rájöttem arra, mintha csak ilyen emlékképek lettek volna, hogy mit kellett volna másképp. Hogy milyen volt az ő helyzete. Mert mi nők csak azt látjuk sokszor, hogy persze van egy férjem, megold minden. De nekem is hihetetlen néha, hogy egy férfinek vannak érzelmei. Ugyanis akinek tradicionális szülei vannak, azok szerintem soha nem látták még az apjukat, vagy a nagyapjukat sírni. Vagy belegondolni abba, hogy mi mehet keresztül. Természetesnek veszik mi nők, hogy a férfi elmegy dolgozni, dolgozik a két kezével, mi otthon főzünk, mosunk, takarítunk. Na de, miközben ő megszenved azért a órás 1500-1700-1800 forintos órabérért, amíg én a melegbe ülök, hogy ő azért megy, hogy nekünk legyen mit főznek. És ebben soha nem gondoltam bele addig. Hiába mentünk mi gyülekezetbe, mert tényleg kerestük az Urat. Ezért mondta jól Erik, hogy hiába mész és keresed, hogyha a szíved nem teljes, nem olyan, amilyennek az Úr kéri tőled a szívedet. És minket megformált, és én úgy gondolom, hogy kellett nekünk. Mert ha akkor nem történik az az életünkben, akkor most nem szeretnénk ennyire egymást, nem féltenénk ennyire egymást, és jó féltésre gondolok, nem aggódnánk ennyire egymásért, és nem érezzünk át ennyire egymást terhét. Mert ha neki van egy terhe, akkor azt én is cipelem. De hogyha nekem van, akkor azt ő is cipeli, és így minden sokkal könnyebb. De ez csak úgy megy, hogyha ami volt, az elmúlt. Azt örökké le kell zárni. Azt megfogom, berakom a fiókba, bezárom, és soha többé nem veszem elő.
3: Viszont ezeket az emlékeket néha jó elővenni akkor, amikor kicsit nehezebb időszakon megy át az ember, tanulás szempontjából, hogy nem követem el újra azokat a hibákat, amiket akkor, hogy ne legyenek ugyanazok a tévedések újra. És itt tanultuk meg egymást igazán értékelni, mert abban a 10 hónapban mind a kettőnknek szenvedés volt az élet. Mind a ketten inkább leépültünk, és nagyon, nagyon nehéz volt a mindennapok. Nem. És igen, a férfiak is el tudnak fáradni, nem csak fizikálisan, hanem érzelmileg is. Ugye ezt mi férfiak nem igazán mutatjuk ki a nők felé, azért sem, hogy ne érezzék azt, hogy nem akarom azt érezni a feleségem, hogy nincs támasz, vagy nem érzi magát biztonságban. Igenis, el tudunk fáradni. De valamiért úgy érzem, hogy nálunk többnek kell, több kitartásnak és több biztonsági érzetet kell nyújtanunk a feleségünk felé. De egy jó feleség akkor is megérti, hogyha a padlón vagy, hogy nem baj, Erik, a jó Isten úgy is segíteni fog, megáll minket, és akkor helyreáll minden.
2: Ugye nekünk az is nehéz volt, hogy ahogy kibékültünk, ott van egy 10 hónapos kábítószerfüggőség.
3: Már az érzésemről.
2: Az erifészéről, és neki ugye ezt a kábítószerfüggőség, nekem is kellett kezeljem vele. Tehát nekem is el kellett fogadnom, hogy igen, a férjem beleesett egy ilyenbe, de ez nem úgy működik, hogy rákiabálok, hogy te milyen, meg te olyan. Vagy ha még egyszer megcsinod, akkor elválok tőled. Hanem tudom azt, hogy szeretem, tudom azt, hogy támogatom őt, és ha nem nyújtom a kezemet, akkor nem fogok neki tudni segíteni. Tehát ha valaki, bárki hasonló helyzetben van, vagy a szerelme, vagy a férje, már nagyon sokszor megígérte, hogy lerakja a kábítószert, és még nem rakta le, vagy más dolog, akkor az együtt, amit nektek, nőknek vállalnatok kell, az a hit. Legyen egy belső szobátok, amibe bementek, és ott kérjétek az Urat, hogy adjon nektek erőt. Mert azokat az igéket, amit te megkapsz az Úrtól, azt neked kell továbbadnod a férjednek. Hogy a férjed erősödjön benned a te hitedben. Mert ha a férjed azt látja, hogy te hitben erős vagy, akkor azt látja, hogy van miért. Mert itt van ő is ugyanúgy össze volt törve, mint én. Tehát nekünk is nagyon nehéz volt. Én is sokszor mondtam volna, hogy már nem bírom. De viszont nekünk az Úr megkönnyebbítette annyival a helyzetünket, hogy ugye mi elkezdtünk újra Tiszabecsre járni a Gyülibe, és ott a pásztor is gondot viselt a férjemről, a pásztor felesége is gondot viselt a férjemről. Ott tényleg megvolt a gyámolítás, a gondviselés, és nagyon sokszor leültettek minket, hogy hogyan is kell a keresztet cipelni. Hogyan is kell azt a nehézséget vinni a hátunkon, mint férj és feleség. Tehát hiába lököm át Erikre, ha ő nem bírja, ugyanúgy nekem is vinnem kell. Együtt kell vigyük a keresztünket, nem pedig külön-külön. És addig a pontig, amíg el nem jutottunk, addig, míg egy gyülekezetben teljes szabadulást nem ért el, hogy tényleg mind a ketten, kéz a kézben, térden, leköszöntök az Úrnak, hogy köszönjük azt a nehéz időszakot, ha lehet ilyet mondani, amit megéltünk, mert az a nehéz időszak adott most nekünk örömet.
3: És tanított minket.
2: És tanított minket, így van. Hogyha az nem lett volna, akkor most még nem beszélgetünk szerintem itt is.
0: Amen, ez egy nagyon-nagyon csodálatos történet volt. Még egy szegmensre várunk benneteket, kedves hallgatóink, úgyhogy most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, és azt követően még továbbra beszélgetni fogunk, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket. És ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Erik és Vivien a vendégem. Köszöntelek titeket nagy-nagy szeretettel.
2: Sziasztok!
0: Hát nagyon nagy mélységekről beszéltünk. Csodálatos az, hogy mekkora hitetek van, és mennyire kitartóak vagytok. És lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki azt mondja, hogy oké, Erik, oké, Vivi, itt nagy fellegekbe beszéltek, meg minden, de hogy kell hinni? Hogy kell ezt az egészet csinálni, amit ti csináltok? Oké, hiszek nektek, oké, akarom, hogy jobb legyen az életünk, de mit tegyek? Mit kell csinálnom?
2: Hát csak annyit, hogy átadod az Úrnak a teljesen az életedet, a gondolkodásodat, és nem hagyod azt, hogy a rossz bármilyen formátumban is bemenjen a te életedbe, a te gondolkozásodban. Mielőtt mondasz valamit a férjednek, inkább imádkozzál egyet előtte, vagy bármi ilyesmi, mert a hit az senki nem mondja egyébként, hogy mennyire nehéz. Mert ami az Úrnál kedves, az a világban egy nehéz út. De viszont, ha megléped, ha végigjárod a hitnek az ösvényét, akkor a végén megnyílik egy olyan ajtó, amit a szívedben nagyon-nagyon régóta vágytál. És tényleg, amire tényleg vágytál. És itt nem csak olyan dolgokról beszélek, ami elérhető, mi soha nem gondoltuk volna azt, hogy abból a helyzetből, ahogy éltünk, hogy kb. Kétszer beszéltünk személyesen, harmadjára megöltük egymást. Szó szerint verekedtünk. Vagy bármi ilyesmi történt velünk. Tehát soha nem gondoltuk volna azt, hogy abból a pontból, ahol mi akkor voltunk, hogy egy plafon ránk borult majdnem anyuéknál egy hátsó házba, és azt néztük, hogy mikor esik össze egy plafon. Én azt gondoltam volna, hogy soha nem lesz munkahelyem, a férjem pedig azt gondolta, hogy soha nem fogja tudni letenni a kábítószert. Itt vagyunk, eltelt 2 év, már félig megvettük a házunkat, a saját házunkat, és nekem is normális munkahelyem van, a férjem 2 éve tiszta, és ugyanúgy követjük az urat. Bár nem mondom azt, hogy nem nehéz, hogy ezután nincs még nehézség, mert van, meg lesz is, de ez a hit. Az Úr Jézus soha nem olyan embereknek fog küldeni nehéz csatákat, akik nem bírják el. Mindig csak annyit tesz ránk, amennyit elbírunk. Ha egy kicsit többnek érezzük, akkor az Úr azzal már formálni akar minket. Tehát a hitben járás, az nem lehet tanítani, hogy most hogy menjél át rajta, mert minden embernek igazából más. De az biztos, hogy azt tudom mondani, hogy ha elkezd el az ösvényen járni, akkor ne nézz se oldalra, se hátra,
4: csak egyenesen.
2: Csak az Úrra szegezd a te figyelmedet, és add át a te családodat, a te életedet, a te életednek minden egyes kis szegmensét.
4: Így van, azt mondja, hogy azt tudja megáldani, amit te odaadsz.
2: Így van. Ha te odaadod a szívedet, mert csak annyit van, de az a szív is össze van törve, az is meg van taposva.
4: De meggyógyítsa.
2: De ha te odaadod teljes szívvel, hogy Uram, ennyim van, akkor hidd el, hogy az Úr egy új szívet fog neked adni. Nem csak begyógyítja, hanem egy új szívet ad neked. Úgyhogy én erre biztatok mindenkit, aki hasonló élethelyzetben van, vagy azt látja, hogy nincs kiút, vagy azt érzi, hogy elfáradt, belefáradt, vagy ebből már soha nem fog kiszállni. Én édesanyámnál azt hittem, hogy egy közmunkánál több sose leszek. Hiába tanultam, hiába 98%-os az érettségén. Úgy éreztem, hogy minden hiába. De az Úrnak olyan terve van, hogy nem lehet elképzelni. Tehát én soha nem gondoltam volna, hogy megadja az Úr azt a munkahelyet, amire kiskorom óta vágytam. Hátrányos helyzetű roma gyerekekkel, roma emberekkel foglalkozhatok. És én mindig hittem abban, hogy az Úr egy picit majd megsegít. De abban nem hittem volna, hogy ennyire. Én őszinte vagyok. Tehát az Úr többet adott nekem, mint amennyire én vágytam.
0: Hát nagyon csodálatos, és az Úr adjon nektek még sokkal, de sokkal többet, mint amire vágytok. Mit üzennétek a fiatalságnak? Bármi, ami a szíveteken van. Most független a történetetektől, függetlenettől ezektől a tanulmányoktól. Egyébként nagyon büszkék vagyunk rád. Országos szinten nagyon örülünk, hogy van ilyen roma lány, aki így foglalkozik más emberekkel, és az ő tanulmányaikat segíti. És nagyon sok sikert kívánunk neked az egyetemhez is. Van-e valami üzenet, amit most így üzennétek a fiatalságnak? Bármi.
2: Hát az én szívemben talán úgy van, hogy azt mindig arra szoktam gondolni egyébként, amikor egy kicsit elfáradok, hogy néha elfelejtjük felnőttként azt, amit kicsinek álmodtunk. Biztos, hogy mindenkinek megvan egy emlék, amit kicsinek százszor eljátszott, mert arra vágyott a legjobban. És azok az emlékek, azok az álmok, az nem ok nélkül került oda. Azt az Úr Jézus okkal helyezte a szívetekbe. És váltsátok valóra az álmaitokat. És ne gondoljátok azt, hogy ez lehetetlen, vagy nem lehetséges, mert higgyétek el, hogy az Úr megsegítitek-e. A másik pedig az, hogy bármilyen mélyponton is mentek most keresztül, bármennyire elhagyva érzitek magatokat, vagy megbántva, ne felejtsétek el, hogy örökké van egy olyan személy, akinek ha leülsz egy Bibliával, egy dicsérettel, és elmondod a te szíved fájdalmát, ő meg fogja hallgatni, és nem fogja térkezni. Ő pedig Jézus Krisztus, mert ő értünk halt meg. Értünk azt a szent vérét, hogy mi élhessünk, és az élet nem azt jelenti, hogy szomorúság, keserűség, bánat, hanem azt jelenti, hogy öröm, áldás, szeretet. És ezt vegyétek, mert az Úr azt akarja. És aki még nincs megtérve, vagy bemerítkezve, tegye meg. Mert szerintem onnantól kezdődik az igaz élet, hogyha bemerítkez.
4: Az Úrnak.
2: Igen.
4: És hogy keresse mindenki az.
2: Ja, és még azt hozzátenném, hogy egyébként miután kibékültünk rá egy fél évre, együtt merítkeztünk be a férjemmel. Megvártam, mert mindig azt mondtam neki, hogy én azt is hiszem, hogy egyszer még veled fogunk bemerítkezni. És mondta, hogy velem soha. És bemerítkeztünk együtt húsvétkor.
4: Így van.
0: Hát ez nagyon csodálatos. Isten áldjon meg titeket bőségesen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeim voltatok a mai nap folyamán, és bizonságot tettetek. Biztos vagyok benne, hogy sok ember számára bátorító volt a ti bizonságotok, a ti történetetek, és kívánom az Istennek az áldását, és azt, hogy 100%-osan legyen tietek ez a ház, legyen a jövőtök egy nagyon stabil alapon Krisztusban, és Ároni áldást kívánok rátok.
2: Amen. Köszönjük szépen, ugyanezt kívánjuk neked is, mi is köszönjük a lehetőséget, hogy megoszthatjuk ezt a fiatalsággal, vagy éppen ha egy embert is ez megragadott, vagy ha egy embernek is segítettünk egy picit, akkor áldja meg az Úr a teljes életét.
0: Amen. Amen. Ti pedig, kedves hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó! Sziasztok!
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi